a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg, hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell.

az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál. Új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében, és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts, Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el, különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom, add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad Jézusom a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásokat, a testi és lelki szabadulásokat és gyógyulásokat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először, és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De, Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből minnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Magyaros Attilát hallották. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónabajnak eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondott, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés, de az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy ige hirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó ige hirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjátenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Térj meg, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Korunk egyik nagy kísértése, hogy a bűnt egyszerűen csak hibának, pszichológiai problémának, vagy szerencsétlen körülménynek tekintim. Ózeás próféta azonban kimondja az igazságot. A bűn rombol. Elszakít Istentől. Megsebzi az embert. Megtöri a kapcsolatokat. Nem az Úr taszít le bennünket. A saját bűneink miatt bukunk el. A jó hír azonban az, hogy a megtérés mindig lehetséges, hiszen Isten kegyelme nyitva áll előttünk. Sohasem túl késő, de mégis jobb mielőbb újra az Úrhoz fordulni. Bizonyára a te életedben is vannak kisebb-nagyobb eltávolodások Istentől. Lehet, hogy nem látványos bűnök, hanem elhanyagolt ima élet, meg nem bocsátott sérelmek, vagy az Úrba vetett bizalom elvesztése. Ezért most Isten téged is megtérésre hív. Nem vádlóként közeledik hozzád, hanem szerető atyaként. Ezt mondja neked. Meggyógyítom hűtlenségedet, és szívemből szeretni foglak téged. Elfordul tőled haragom. Nem csupán megbocsátani akar, hanem meggyógyítani is. És újra szeretetébe ölelni. Menj ma közel hozzá, és tarts őszinte bűnbánatot. Kérd, hogy a Szentlélek mutasson rá a bűneidre. Így imádkozhatsz. Drága Szentlélek, te ismered a szívem rejtett részeit is. Mindent tudsz rólam, még azt is, amit én talán még magam elől is el szeretnék rejteni. Kérlek, jöjj, és ragyogd be sötétségemet a te világosságoddal. Add meg nekem az őszinte megtérés kegyelmét. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Ismét péntek reggel van, ismét arra van lehetőségünk, hogy együtt ébredjünk, együtt imádkozzunk a mai reggelen is. Megköszönöm a jó Istennek az ő szeretetét, azt, hogy mindig mellettünk áll, azt, hogy vigyázott ránk az éjszaka folyamán, és a mai napot is az ő szeretetében kezdhetjük el. Imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pérkadó hajnannak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el szeretettel, hányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fel a barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünket szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnal, ami előbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

Most ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel, kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.

0: Krisztus Urunk a Szent Lélek által vére ontásával feláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Imádjuk őt és valljuk meg őszinte szívvel, a te akaratodban van a békességünk, Urunk. Jóságodnak köszönjük e mai nap kezdetét, segíts, hogy új életet kezdjünk.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre. Add, hogy a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Amikor a kereszten fügtél vér és víz ömlött oldalad sebéből, vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ha mindjárt feltárulnak is előtted az összes titkok, ha megismered is, ami a föld kerekségén, a magas égben és a tenger mélységeiben van, de önmagad nem ismered, olyan vagy, mint aki alap nélkül épít. Az eredmény csak romhalmaz, épület nem lehet, mondta Clairvaux-i Szent Bernát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan is mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halára adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ha valaki ma állásinterjúra menne, és ezt mondanák neki, hogy elküldünk egy olyan helyre, ahol sok ellenséggel fogsz találkozni, üldözni fognak, félreértenek, sőt, még veszélybe is kerülhetsz, valószínűleg megköszönni a lehetőséget és udvariasan visszautasítaná. Jézus azonban nem hallgatja el tanítványai előtt a valóságot. Nem hitegeti őket könnyű élettel. Sőt, egyenesen ezt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a mondat első hallása megrázó. Miért nem azt mondja, hogy erős, felfegyverzett katonaként küldelek benneteket? Miért éppen bárányokként? Mert a keresztény ember ereje nem az erőszakban, nem a hatalomban, nem a hangoskodásban van. A jónak, a báránynak nincs karma, nincs agyara, nem tud támadni. Egyetlen biztonsága a pásztor. S Jézus ezzel arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját erejében bízik, hanem Istenben. Ám ez azonban nem azt jelenti, hogy naívnak kell lennünk. Éppen ezért teszi hozzá Jézus, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez a két tulajdonság első pillantásra ellentmond egymásnak. Az okosság könnyen ravasságá válhat, az egyszerűség pedig hiszékenységé. Jézus azonban azt kéri, hogy a kettő együtt legyen jelen bennünk. A keresztény ember legyen bölcs. Tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Ne hagyja magát becsapni. Ne sodródjon a tömeggel. Ugyanakkor maradjon tiszta szívű, őszinte, békesség szerető ember. A világ sokszor azt mondja, vagy erős leszel, vagy eltipornak. Jézus mást mond, lehet valaki egyszerre szelíd és bölcs is. Az evangélium másik fontos üzenete, hogy a hitünk miatt nem mindig kapunk elismerést. A tanítványokat bíróság elé hurcolják. Családtagok fordulnak egymás ellen. Üldözik őket. Szerencsére mi legtöbben nem élünk ilyen üldözésben. De vajon nincs-e másfajta nyomás rajtunk? Ma is sokan inkább hallgatnak a hitükről, nehogy kinevessék őket. Sokan szégyelnek keresztet vetni étkezés előtt egy étteremben. Nem mernek kiállni a keresztény értékek mellett, mert attól félnek, hogy maradinak vagy régi módinak tartják őket. A véletlenség ma sokszor nem a vérontását jelenti, hanem a mindennapi hűséget. Azt, hogy akkor is becsületes maradok, amikor mások csalnak. Azt, hogy akkor is megbocsátok, amikor könnyebb lenne gyűlölni. Azt, hogy akkor is vasárnapi misére megyek, amikor mások inkább tovább alszanak. Azt, hogy nem szégyellem Krisztust ott sem, ahol ezért furcsán néznek rám. És Jézus végül egy nagyon vigasztó ígéretet is ad. Nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek. Milyen sokszor félünk attól, hogy nem találjuk a megfelelő szavakat. Egy beteg mellett, egy ászló családban, egy hitetlen ismerőssel beszélgetve. Jézus nem azt mondja, hogy mindig mindent tudni fogunk. Azt ígéri, hogy amikor valóban szükség lesz rá, nem maradunk egyedül. És ez az ígéret ma is érvényes. Ezért nem kell félnünk attól, hogy keresztényként éljünk. Nem azért, mert könnyű lesz, hanem azért, mert Krisztus velünk van. A világ ma is tele van farkasokkal, önzéssel, közönnyel, gyűlölettel, hazugsággal. Jézus mégsem farkasokat küld a farkasok közé, hanem bárányokat. Mert végső soron nem az erőszak győzi le a világot, hanem a szeretet. Kedves testvérek, kérjük ma az Urat, hogy adjon nekünk bölcsességet, hogy felismerjük a jót. Egyszerű szívet, hogy meg is tegyük azt. És bátorságot, hogy mindig hűséges tanítványai tudjunk maradni. Amen.
1: Templi Máté atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ége testélőn és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál életünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, nőzs lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Istenünk, támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyór remetei Szent Rita kápolnában, holnap a Kósteleki templomban, míg vasárnap a Petrélai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap a Nagyváradi Várban, a szlovák közösségben, míg a Szatmári Egyház megyében Borsabányán lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

Maroszéki Népzene és Néptánc tábor. Július 12 és 19-e között zajlik a 28. Maroszéki Népzene és Néptánc tábor jobbágytelkén. A Marosvásárhelyi Folk Center alapítvány tagjai által szervezett maroszéki tánc hagyományokra, népzenére, népszokásokra, kézműves örökségre épülő táborban a résztvevők a vidék hagyományos szellemi és tárgyi kultúrájával ismerkedhetnek meg. A hét során néptánc, népzene és népdaloktatás mellett alkotó műhelyek, vetítések, kiállítások, előadások, koncertek, vetélkedők, kirándulások és táncházak színesítik a programot a Zsákfaluban. Az érdeklődők az office@folkcenter.ro e-mail címen, a folkcenter.ro honlapon és a közösségi oldalakon kaphatnak bővebb információt. Tállat karaván Sepsiszentgyörgyön. A református vártemplomnál július 15-én este 7 órától a Demény 80 című esttel folytatódik az 5 nyáresti koncert. Ezzel egy időben Steigiveld Tibor és Kis György Benjamin legújabb közös több mint fotókiállítása tekinthető meg a helyszínen, amely a mindenkori ember örökös vágyát járja körül, azt, hogy szerethessen és szeretve legyen. A lélekösvényen és keresztjei úton a trilógia záró tétele a szeretet vágy igazi üdítő csemege a lélek számára.

Közös kirakózás Székelyudvarhelyen. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a 48 órás puzzle maratont, amelynek helyszíne a könyvtár előtti tér lesz. A háromnapos rendezvényen a résztvevők közösen rakhatnak ki nagymérőtű kirakósokat, kezdőket és tapasztalt puzzle kedvelőket egyaránt várnak. A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációra nincs szükség. A program része lesz a tavaly nagy sikert aratott puzzle verseny is, amelyre kettős csapatok jelentkezhetnek. A győztes az a páros lesz, amelyik a legrövidebb idő alatt rakja ki a kijelölt kirakóst. A július 19-én délután 4 órakor záruló rendezvény végén elárverezik a 48 óra alatt elkészült kirakósokat.

NIPE hétvége széke udvarhelyen. Július 30 és augusztus 2-a között KNAIP hétvégét tartanak Székelyudvarhelyen a Ferences nővéreknél. A program keretében a csend erejének, a víz jótékony hatásának, a mozgás lendületének, az egészséges táplálkozás örömének, valamint a gyógynövények gyógyító erejének megtapasztalására lesz lehetőség. Jelentkezni a 0741 69 41 39-es telefonszámon, vagy a mimeldan@gmail.com e-mail címen lehet. Egyházmegyei családos tábor Erdődhegyen. Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyermekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség egyházmegyei családos táborába augusztus 10 és 13-a között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok és gyermekeket pedig kézműves és élményfoglalkozások várják. A program MOK között szerepel szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, őrdíszműves foglalkozás, kosárfonás és agyagozás, íjászati bemutató és különböző foglalkozások. Jelentkezni a v@ercetatumare.ro vagy a 0740 115 464-es telefonszámon lehet július 20-áig.

Szent István napok Nagybányán. Augusztus 13 és 20-a között a nagybányai Szentháromság plébánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Egy hetes rendezvénysorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító Szent Királyuk iránt. Lesznek irodalmi estek, zongora és szakszofon hangversenyek, jazzkoncertek, orgona és hegedű koncert, gálaest, szabadtéri szentségimádás és búcsú szentmise. A rendezvénysorozat egyik kimagasló eseménye a budapesti Hot Jazz Band fellépése lesz augusztus 18-án a Filia Oázis Galéria vendéglőben. Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen és Maros-Szentgyörgyön. Augusztus 25 és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Vala Pilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760-312-723-as telefonszámon lehet. Szeptember 4 és 6, 18 és 25 és október 9 és 11-e között a Maros-Szentgyörgyi Kálmerben tart lelki gyakorlatot Mária Teréz nővér, melynek mottója Jeruzsálemben találnak vigasztalást. Jelentkezni az iin.teréz@gmail.com e-mail címen, valamint a 0772-061-741-es telefonszámon keresztül lehet.

Néhány szóban az időjárásról. Ma a napsütés mellett gomoly felhő képződés várható. Csapadék is várható, egy-egy zápor, egy-egy zivatar alakul ki a nyugati és keleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 5 és 17 fok várható, délután pedig 20 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék keleten és a középső tájakon valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 23 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap megmarad a napos, gomoly felhős nyári idő, legfeljebb kevés, kisebb záporral. Északkeleten élénk, időnként az északi tájakon erős lehet az északi szél. Reggelre 11 és 19 fokig hűl le a levegő, délután 26-32 fok között alakulnak a maximumok. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramoros szigeten 11 fok van, Nagybányán 12, Szatmárnémetiben 12, Nagyváradon 14, Zilahon 13, Désen 12, Besztercén 11, Kolozsváron 11, Nagysármáson 13, Tordán 13, Sepsiszentgyörgyön 13, Dicsőszentmártonban 12, Székelyudvarhelyen 11, Gyulafehérváron 11, Délván 9, Aradon 10, Temesváron 13, Nagyszebenben 10, Resicabányán 11, Fogarason 10, Brassóban 9, Sepsiszentgyörgyön 8, Kézdivásárhelyen 7, Baróton 9, Székelyudvarhelyen 11, Csíkszeredában 8, Gyergyalfaluban 9 és Maroshébizen 6 fokot mértek a reggeli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac.mariaradio.ru címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk az esemény naptárunkhoz a mai reggelen. Megnézzük, hogy július 10-én kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek vagy hunytak el. 517 éve 1509-ben megszületett Calvin János, francia származású svájci református, keresztény tudós. 196 éve 1830-ban megszületett Camille Pissarro, francia impressionista festő. 170 éve 1856-ban megszületett Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. 131 éve 1895-ben Münchenben megszületett Karl Orff, zeneszerző, ismert műve a Carmina Burana.

175 éve 1851-ben meghalt Louis Daguerre, francia feltaláló, tájkép és dekoráció festő, a fényképezés egyik úttörője. 26 éve, 2000-ben 96 éves korában meghalt Gertrud Arndt, német fotó és textilművész, a Bauhaus mozgalom tagja, a női arckép készítés egyik úttörője. 10 éve, 2016-ban meghalt Pető Zsolt, Balázs Béla díjas zeneszerző, aki a Vízipók Csodapolk filmzenéjét szerezte. Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikkel szerettem volna egy picikét közelebbről megismerkedjünk a mai napon, hogy kikre is emlékezhetünk július 10-én, most pedig ismerkedjünk meg egy picit közelebbről a mai napnak a szentjével, Szent Oláffal.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Norvégiai Szent Olaf, király, vértanú. Harald Haarfagrnak a norvég királyság megalapítójának családjából származott. 995 táján született, s mivel atya idegenbe volt kénytelen bújdosni, nem odahaza, hanem svédországi rokonai körében nőtt fel. Lehetséges, hogy kiskorában megkeresztelték, az viszont tény, hogy viking nevelést kapott. Előkelő származásának megfelelően igen gondos nevelésben részesült, és korán elsajátította mindazokat az ismereteket, amelyekre egy norman hősnek szüksége volt. Kitűnően értett a fegyverforgatáshoz és az úszáshoz, de mestere volt a szónak is. Szép arca és tüzes szeme csak fokozta megjelenésének varázsát. Snorri Sturluson, a legnagyobb középkori izlandi író a következő jellemzést adja róla. Szelíd és kifogástalan életű, óvatos és kevés beszédű volt. Takarékos, de nem fukar, mert ahol kellett, mindig kész volt adakozni. Amikor fölserdült, mostoha apja megajándékozta egy hajóval és egy csapat katonát is adott neki. Így részt vett több merész viking vállalkozásban a keleti tengeren, Hollandia és Anglia ellen. Egyik ilyen útján a normandiai Rouenba vezérelte őt a gondviselés. Itt ismerkedett meg közelebbről a kereszténységgel, és ez messze kiható változást idézett elő életében. Készségesen megnyitotta lelkét a kegyelem ihletésének, megkeresztelkedett, és ettől kezdve mozgó követője és egyben fáradhatatlan terjesztője lett az evangéliumi tanoknak, mint kiváló kortársa, Szent István magyar király. Etelred angol király szövetségében sokat harcolt az Angliát elárasztó dánok ellen. Etelred halála után egy ideig azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a Szentföldre zarándokol és ott jámborvezeklésben éli le életét. De amikor egy új vállalkozás során Gibraltár előtt hajózott, lehetett valami látomása, amelyben világossá vált előtte, hogy vissza kell térnie Norvégiába és trónra kell lépnie. A legenda szerint egy ragyogó alak ezt mondta neki: térj vissza és légy Norvégia örökös királya. Észak felé fordult hát, és 1015 előtt fölvette Normandia hercegénél második Richárdnál a kereszténységet. Amikor tovább folytatta útját hazája felé, már volt vele 220 katona, egy püspök és több pap. Felismerte küldetését, és élete értelmet kapott. Csak 1016-ban sikerült Olafnak tárgyalások után és harcok során elérnie, hogy elismerjék egész Norvégia első királyának. Törekedett arra, hogy előmozdítsa Norvégiában a kereszténység terjedését. Életrajzírója Snorre elbeszéli, miként ért el eredményt az egyik térítő útján a norvég parasztok körében. A király Gudbrandsdalenbe érkezett. Az idevaló emberek Thor isten hatalmas képmásával akarták megrettenteni. Olafra azonban semmi hatással nem volt a bálvány. Rámutatott az épp felkelőben lévő napra. Lám, sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint a Thors bálvány és az igaz és láthatatlan Isten teremtménye. Embereivel szétdaraboltatta a bálványt, s mivel Thor Isten nem állt bosszút, ezt a parasztok Isten ítéletnek tekintették, és nem álltak tovább ellen. Papjaira bízta, hogy hirdessék az evangéliumot, tanítsanak, templomokat építsenek, misézzenek, szolgáltassák ki a szentségeket. Később annak érdekében, hogy népét politikailag összefogja és keresztény szemlélettel átitassa, új törvényeket fogadott el. Szent Olaf törvényeit századokon át mintaszerűnek tartották. Fő tanácsosai a misszionáló püspökök voltak. Közülük főleg Grimkel adott neki sok tanácsot a keresztény jogrend alapjának megvetéséhez. A legfőbb követelmény az volt, hogy Norvégia mielőbb keresztény legyen. Az új törvény szentesítette a munkaszünetet vasár és ünnepnapokon, és tiltotta, hogy közeli rokonok egymással házasságra lépjenek.
Olaf következetesen küzdött a keresztény jogrend érvényesüléséért és azért, hogy csak egy király legyen. Ez hamarosan ellenállást váltott ki. Elsősorban a régi kiskirály családok mozgolódtak, a dán Kanut is egyetértett velük. Olafot tűrhetetlen zsarnoknak kiáltották ki, aki a régió szabadságot mindenféle törvényekre cserélte. Eddig a gazdag parasztok a nemzetségükhöz tartozó törvénysértőt kiválthatták pénzzel, így a szegényekkel szemben előnyösebb helyzetben voltak. Most azonban, ezt Olaf külön hangsúlyozta, az előkelő és gazdag bűnösnek ugyanazt a büntetést kellett elszenvednie. 1028-ban Kánut király flottát vezetett Norvégia ellen angol és norvég katonákkal. Mivel Olafnak túl kevés híve volt, menekülésre kényszerült. Ez a sorsfordulat megérlelte Olaf hitét. Oroszországban a rokonainál talált menedékre. Először arra gondolt, hogy elzarándokol a Szentföldre, de egy új látomásból erőt merítve elhatározta, hogy visszatér hazájába. Svédországban csapatot gyűjtött és Drontheim ellen vonult, ellenségei azonban túlerőben voltak. 1030. július 29-én vívták meg a döntő csatát Stiklestadnál. A katonák sisakjára és pajzsára Olaf fehér keresztet festett, csatakiáltásuk pedig így hangzott. Előre Krisztus, a kereszt és a király hívei. A hősies küzdelemben végül a király életét vesztette. A szágá, vagyis az északi népek legendás hőseiről szóló történet Olafot mindjárt halála

Ezen kívül még sok más Szent Olaf templom is épült Norvégiában, sőt Svédországban, Dániában és Angliában, valamint a Hansa városokban. Így jogosan tekinthetjük az egykori viking királyt Észak legjelentősebb és legnépszerűbb szentjének. Mint Norvégia örökös királya, Olaf az ország politikai és keresztény egységének szimbóluma. A reformáció alatt arany erekje tartóját Dániába vitték, Olaf földi maradványait megsemmisítették.

Kedves hallgatóink, a következő percekben szeretném önöknek átadni a szót, hiszen a köszöntéseknek az ideje következett el. Lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket, az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei. Mai nap névnaposai az Amáliák. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való védelem. Kedves Amáliák, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS szám, de várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, az ismerőseiket, vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot.

0: Már is itt van az első kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm a szeretett műsorvezető Timeát. Köszöntök minden kedves hallgatót, a sok lelki testvéremet, és köztük nagy szeretettel köszöntöm Szentegyháznál Lőrinc Mancit, a Mária Rádió önkéntesét, születésnapja és közelgő névnapja alkalmából. Kívánom, hogy a Jóisten értesztőt nagyon sokáig, sokszor tudjon ünnepelni, jó egészségben, drága családjával együtt. Isten áldását, szeretetét kérem az ő és családja életére is. Megköszönöm a feltétel nélküli szeretetét. Sokat jelent nekem, hogy családjával is felsőséges kapcsolatban vagyunk, megosszuk örömünket, bánatunkat egymással. A köszöntőt ülkéből Anna lelki testvére küldi. Drága Tímea, köszönöm a türelmét, hogy meghallgatott. Kívánok úgy önnek, minden kedves hallgatónak áldott napot, áldott hétvéget, és a betegeknek jobbulást. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, önnek is szép napot kívánunk. Ameddig megérkezik a következő telefonáló, én az egyik kedves önkéntesemet szeretném köszönteni, Balázs Enikőt, aki ma ünnepli születésnapját. Enikő, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, ő Isten áldása legyen a mai napodon, és teljen ez örömben és szeretetben.

0: Újabb hallgató van velünk. Haló?
1: Köszöntöm, Mike. Jóisten áldásával kérem a segítségét a Jóistennek minden embertársamra, és a tegnap Veronika volt, egyet Veronikát köszönteném, a Jóisten éltesse sokáig, sok-sok szeretettel, és megértéssel legyünk egymás iránt, Mária légiósként össze. Adjon a Jóisten mindenkinek szeretetet, békét a szívébe, szomszédaimat köszöntöm, fiatal asszonyaimat is, továbbá Csóti Rózsikát, Csomos Klárikát, és mindenkit. Önököt a stúdióba, és legyen szeretet továbbra is, és béke világom kívánva. Ezt kívánom, Csíkszeredából Magdi néni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, áldott szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Továbbra is van lehetőségük, hogy bejussanak a műsorba, és hogy köszöntsenek. Én biztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Használják ki a lehetőséget. Itt is van egy hallgató. Halló, Mária Rádió.
1: Adunk tégeszék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Én a hit remény szeretek jegyébe szeretném köszönteni a barátnőmnek az édesanyját. Csíkszent Tamásról, Demeter Amalia nénit, és Európát is, már Veronka névnak is volt, vagy ő lesz, nem tudom. És minden bárgyógyászati, ápolót, asszisztens, akik segítettek rajta, és minden beteget a Jóisten áldja meg, és minden betegnek szóljon ez a dolog. És a műsorvezetőket, kérdessék a Jézus Krisztus, Ironka után Simonból.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, áldott szép napot kívánunk önnek is!

Még van pár perc a ma reggel, hogy köszöntsenek. Várom továbbra is, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, hiszen olyan szép, amikor örömet tudunk szerezni egymásnak, amikor együtt tudjuk egymást köszönteni, vagy csupán szép napot kívánunk a másik személynek, akinek ezáltal örömöt tudunk okozni. Hát én bíztatom önöket továbbra is, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

Van egy telefonáló velünk. Halló, Mária Rádió. Halló, halló, köszöntöm szeretettel. Halló. Sajnos nem halljuk a kedves telefonálót, nem tudom, mi lehet a gond, de hát Isten éltesse a kedves köszöntöttjét így a mai szép napon.

0: Háló, Mária Rádió.
1: Kicsit tessék a Jézus Krisztus, szeretettel szeretném köszönteni először magukat, a drága kedves családomat, Bánfalvára, Gyűjtő Istvánnak a családjának, és mondom a feleségi Tenikőnek is, drága Isten, nagyon sok erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és Csíksz Domokosra, az édesanyjának, Piroska néninek, ha valaki meghallja, lehet, hogy ő is hallgassa, és neki is tiszta szívünkből kívánunk erőt, egészséget. Negyeső volt, Miki Bólya, és sok szeretettel köszöntöm a kicsi papokot, és ahonnan a miséket bemondják reggeltől egész estig, és a rozsafüzért mindenkiért, aki engemet ismer, és György Annának, a drága Jóisten türelmet adjon a betegség, a betegségéhez, és Veres Editnek, Dévára. Sok szerencsét kívánok a férjének is, és türelmet a betegségre. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is kívánunk áldott szép napot. Lassan lejár az idő, amit a köszöntésekre tudtunk szánni. Én még megragadom az alkalmat, és egy kedves ismerősömet, barátnőmet szeretném köszönteni Németországba, Erzsit. Erzsi, Isten éltessen, jó Isten vigyázzon rád, és óvjon téged a munkádban, és már nagyon várom a találkozást, amely majd Medjugorjéban lesz, hát készülünk a fesztiválra, készülünk a szüzanyával való találkozásra, és nagy-nagy örömmel vagyunk itt, és nagy-nagy örömmel lehetünk majd ott együtt. Áldott szép napot kívánok neked is, és minden kedves hallgatónak, hiszen lejárt most a köszöntéseknek az ideje, de azért én biztatom önöket továbbra is arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval.

Kedves hallgatónk, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, ma 8 órától lövétéről fogjuk a szentmisét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Kábor Anna mondja el önöknek. 9 órakor fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafőzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Vőjte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Katilla atya várja önöket, 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok az Úrangyalát, majd a Zsolozsmond napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Béli magazin, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

Kedves hallgatók, és ahogyan megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatát hoztam önöknek a mai reggelre is. A természet arra ösztönöz minket, hogy a bennünk növekvő dolgokat ne csak egy értékelő pillantással mérjük végig, hanem fedezzük fel Isten szép, isteni szépségüket. És arra ösztönöz, hogy köszönjük meg Istennek mindazt, amit naponta nekünk ajándékoz a teremtésben. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, velem tartottak a mai reggelen is. Továbbra is tartsanak velünk, hogy együtt tölthessük a mai napot is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, de várom önöket a továbbiakban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallják.

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. Hivatásom a gyógyítás gyakorlásának első negyed századát a szakmám, mestereim iránti alázat, illetve a betegeim bevetett hit jellemezte. Ahogy telt az idő és nőtt a teher, egyre többet kellett asszisztálnom a mestereimnek, tanítani a fiatalokat, és egyre sokasodott a betegeim, akik belém vetették a bizalmukat. Be kell vallanom, hogy elfáradtam. A fáradtságommal együtt a hitemet is vesztettem. És a figyelmeztetés egy ritka típusú, késői, egyes típusú cukorbetegség képében érkezett el, ami kétségbeesésbe sodort. A feleségem volt az, aki értelmet adott mindennek, hiszen mondta, hogy legyek hálás az Úrnak, hiszen ő mellőle egy infarktussal maga mellé is szólíthatott volna. Miután megbarátkoztam ezzel a krónikus betegségemmel, gondolkodtam el, és rájöttem arra, hogy a testünk az nem más, mint a lelkünk szolgálója. Ő az, aki a földi útunk során a lelkünket szolgálja, és amennyiben törődünk, odafigyelünk, gondoskodunk, illetve imádkozunk a szolgánk jólétért, gyógyulásáért, így talán biztosítani tudjuk a lelkünk gyógyulását is.

Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tódor Teréz önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Tódor Attila kézdi szentkereszti plébános, az egyházközség szülöttje. Koncelebrálnak főtisztelendő László István helyi plébános és tisztelendő Lázár Hunor Imre újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Loránd kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a szentmisébe.

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik jelen vannak itt templomunkban, és nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió kedves hallgatóit is, akik otthonaikból vagy úton lélekben kapcsolódnak be ebbe a szent misébe. A mai szentírási olvasmányok arra hívnak bennünket, hogy térjünk vissza az Úrhoz. Ez a meghívás különösen időszerű a keresztség évében, hiszen keresztségünk napján Isten gyermekei lettünk, és azóta is újra meg újra arra hív bennünket, hogy hűségesen éljünk ehhez a méltósághoz. Mielőtt azonban részesülnénk Jézus Krisztus testének és vérének szent lakomájában, tekintsünk őszintén a szívünkbe, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Hányszor távolodtunk el Istentől? Hányszor nem éltünk keresztségi hivatásunkhoz méltóan? Hányszor mulasztottuk el a szeretetet, a megbocsátást és a tanúságtételt? Bánjuk meg a bűneinket őszinte szívvel, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Szent mis áldozatunkat 25 éve elhunyt Gábos László lelke üdvéért ajánljuk fel.

0: gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Szamaria végveszély idején Ozeás így hirdette az igét. Izrael, tér vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz. Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk, mert az árva csak nálad talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette. Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket. Elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmad, virul majd, mint a lilium, gyökere tereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Efraim azután nem lesz közel bálványokhoz. Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldelő jegenyefenyő, nálam találnak gazdag gyümölcsre. Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind. Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazok, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, az apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megölik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves paptestvérek, Krisztusban szeretett jó testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók! Különleges napok ezek a lövétei egyházközségünk életében. Várakozással és örömmel készülünk arra a nagy ünnepre, amikor vasárnap szülőfalunk újabb tagja 9 évvel ezelőtt Mihály András volt újmisés, vasárnap Lázár Hunor Imre újmisésként mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét. Azt gondolom, ritka kegyelem, amikor egy közösség papi hivatást ajándékozhat a főegyház megyének. Ez nem csak egy család ünnepe, hanem az egész plébániai közösségé. Ez annak a jele, hogy Isten ma is hív, ma is megszólít, ma is küld embereket az aratásába. És éppen erről beszélnek a mai szentírási olvasmányok is. Ózeás próféta az olvasmányba egyetlen mondattal kezdi. Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez. Milyen szép ez a felszólítás. Térj vissza. Nem azt mondja, kezdj egészen új életet. Nem azt mondja, teremts magadnak új Istent. Hanem térj vissza. Ahhoz, aki mindig is szeretett, aki soha nem mondott le rólad. A keresztség évében különösen mély jelentése van ennek, hiszen a keresztség szentségében egyszer már hazataláltunk. Isten gyermekei lettünk, nevünk lett az égben. A mennyei atya kimondta ránk, te az én szeretett gyermekem vagy. De az élet során sokszor eltávolodunk ettől az ajándéktól. Ilyenkor nem elveszítjük a keresztséget, hanem megfeledkezünk sokszor róla, mintha elfelejtenénk, kik is vagyunk valójában. Ózeás prófét azt mondja, térjetek vissza. Drága testvéreim, a keresztény élet tulajdonképpen állandó hazatérés. Hazatérés Istenhez, önmagunkhoz, és ahhoz a kegyelemhez, amelyet a keresztségben kaptunk. És milyen szép válasza van az Istennek. Meggyógyítom hűtlenségüket, szívemből szeretni fogom őket. Figyeljük meg, Isten nem azt mondja, hogy előbb gyógyuljatok meg, aztán szeretlek benneteket, hanem fordítva, előbb szeret és szeretete gyógyít. Ez az evangélium lényege. A világ gyakran azt mondja, ha jó leszel, szeretni fognak, Isten azt mondja, szeretlek, ezért képes leszel jóvá válni. A próféta képei is csodálatosak. Olyan leszek, mint a harmat. Tudjuk, hogy a harmat csendben érkezik, nem zajjal és viharral. Reggel csak ott van, a zöld füvön. Mire felébredünk, már ott van. Így működik sokszor Istennek a kegyelme is. Nem látványosan, hanem csendesen. Egy jó szóban, egy szent gyónásban, egy szent áldozásban, egy könnycsebben, egy őszinte bocsánatkérésben, egy imádságban, és ettől újra virágzik az embernek a lelke. Az evangéliumban azonban egy egészen más hangot hallottunk. Az Úr Jézus nem áltatja tanítványait. Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez első hallásra ijesztő. Mi talán azt várnánk, hogy a Jóisten követőinek könnyebb lesz az élete. Az Úr Jézus azonban azt mondja, nem lesz könnyebb, de lesz értelme, nem ígér szenvedésmentes életet. Azt ígéri, hogy nem maradunk egyedül. Amikor majd nem tudjátok, mit mondjatok, akkor az Atya lelke fog szólni belőletek. Milyen vigasztaló ez? Nem nekünk kell mindig a legjobb szavakat megtalálni. Nekünk csak hűségesnek kell maradnunk, és a többit a Jóisten elvégzi. Eszembe jut erről egy ismert történet. Egyszer egy idős pap megkérdezett egy idős embert: bácsi, maga mit csinál, amikor órákig ül a templomban? Az öreg mosolyogva csak annyit felelt a pap bácsinak: nézem az Urat, és ő néz engem. Ennyi volt az egész, nincs benne nagy teológia, nincs benne különleges elmélkedés, csak kapcsolat, és talán ez a kereszténység egyik legmélyebb titka. Elsősorban nekünk nem csak beszélni kell Istenről, hanem vele élni. Engedni, hogy nézzen bennünket, és mi nézzük őt. Ha ez megvan, akkor egyszer csak megszületnek a megfelelő szavak, döntések, és a bátorság is. Talán ezért mondja az Úr Jézus, amikor majd odaállítanak benneteket: ne aggódjatok, a Szentlélek nem hagy magatokra. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók, vasárnap egy új misés pap, unor áll majd ennél az oltárnál. Sokan azt látjuk majd benne, hogy milyen szép a miseruha, milyen megható a primícia, az új misés áldás, milyen ünnepi a templom, a szép felemelő liturgia, de a papi hivatás igazi szépsége nem ezekben van, hanem abban, hogy valaki engedi, hogy Jézus Krisztus küldje bárányként, sokszor valóban a farkasok közé. Egy olyan világban, amely nem mindig érti az evangéliumot. Egy olyan világban, ahol sokszor kinevetik a hitet, ahol a szeretetet gyengeségnek tartják, ahol az igazságért néha áldozatot kell vállalni. Ezért az újmisésért nem csak ünnepelni kell, hanem imádkozni is, hogy mindig Krisztusé maradjon, hogy soha ne a saját dicsőségét keresse, hanem mindig a jó pásztor hangját kövesse. És ugyanakkor ne felejtsük el, nem csak ő kap küldetést, hanem mindannyian. A keresztségben mi is küldetést kaptunk. Nem mindannyian leszünk papok, de mindannyian Jézus Krisztus tanítványai vagyunk a családban, a munkahelyen, az egyházközségben, az iskolában, a szomszédságban, a közéletben, és így sorolhatnám tovább. Ott kell hiteles kereszténynek lennünk, nem hangoskodva, nem másokat legyőzve, hanem úgy, ahogyan az Úr Jézus mondja: legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez a kettő együtt ritka. Okosság szeretet nélkül ravassággá válik, egyszerűség bölcsesség nélkül naivitássá lesz. Az Úr Jézus mindkettőt kéri, a tiszta szívet és a józan értelmet. Kedves testvérek, kedves Mária Rádiót hallgatók, végül engedjék meg, térjek vissza Ózeás próféta utolsó mondatához. Egyenesek az Úr útjai, nem mindig könnyűek, de mindig egyenesek, mindig az élet és az üdvösség felé vezetnek. Lehet, hogy néha kerülőnek tűnnek, hogy kereszt vezet rajtuk, de az Úr Jézus keresztje óta tudjuk, hogy a kereszt nem zsákutca, hanem kapu. A mai nap örömhíre által kérjük együtt az Urat, adjon nekünk mindig hazatérő szívet, hogy újra és újra visszataláljunk hozzá. Adjon nekünk hűséges hitet, hogy a nehézségek között is mellette maradjunk. Adjon papi és szerzetesi hivatásokat közösségeinknek, és adja, hogy amikor majd ránk tekint a világ, elsősorban ne a mi ügyességünket, hanem Jézus Krisztus arcát lássa meg bennünk, mert végső soron erre kaptunk meghívást a keresztségben, erre kaptunk küldetést, és ezért érdemes élni. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
3: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék kereszted üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesedését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Istenünk, a keresztbotránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkoztatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És itt el van a gyűlt támadásáratodat, van a mi gyermekünk.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg, Urunk, László szolgádról, akit 25 éve magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a terességben titkozatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is.
2: Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor,
1: és a lelkedetek.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szent mise véget ért, menjetek, küldetésetek van.
1: Istennek legyen háló.
0: Istenünk,
1: tárod üszökőt, arra választottad ki,
0: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jópásztora legyen, arra, hogy mielőtt szentjeid között is szervessük, tanításai és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk a lövétei kisboldogasszony plébánia templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Tódor Attila, kézdi szentkereszti plébános, az egyházközség szülöttje. Koncelebráltak főtisztelendő László István, helyi plébános, és tisztelendő Lázár Hunor Imre, újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látta el. Megköszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Szent Mise áldozatba. Tódor Teréz önkéntest hallották, elköszönök a lövétei kisboldogasszony plébánia templomból, aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lövétét, ahonnan a héten élőben közvetítjük a Szent Miséket. A Homorod-mente Hargita megye délnyugati részének egyik változatos természeti kristálya. Székelyudvarhelytől körülbelül 30 kilométerre délkeletre Lövéte a Nagy és Kishomorod völgyeiben meghúzódó település. Területe mindegy 560 négyzetkilométer, körülbelül 3600 lélekszámmal. A települést a katolicizmus bástyának is nevezik, mivel tőle délre már unitárius falvak vannak. Neve egy korábban Lövétébe beolvadt Szent Lőrinc falu azonos nevű templomára utal, melynek helyét a hagyomány az omlás felett a lázon tartja. Egy feljegyzés alapján 1332-ben a marosszéki plébániák között szerepel Luque, Luette néven a pápai tized jegyzékben nem kellően tisztázott formában jelenik meg. A Homorod szűk völgye feletti várhegyen egy földvár nyomai láthatók, amely a középső bronzkorban épült. Orbán Balázs szerint álmos vezér építette, aki szerinte itt is halt meg és itt temették el. A vár első felmérését Téglás Gábor készítette el, a vár sáncai még ma is látszanak. A tatárjáráskor lakói az almási barlangba menekültek. A települést 1456-ban súlyos pestis járvány sújtotta. A falu közepén álltak Székely Mózes 16. századi udvarházának romjai, anyagát 1772-ben az új templom építéséhez használták fel. Ővé volt a lövétei vashámor is, ennek emlékére Sánta Csaba, szobátai szobrászművész egy vasból készült plakettje emlékeztet, Székely Mózes feleségének regéit sokáig mesélték a helybéliek. Régi, késő gótikus stílusú temploma a falu északkeleti részén a most is használatban lévő Sóskút és piaca szomszédságában a Sópástya nevű helyen állott a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. Felszereléséhez tartozott egy 1545-ben az egyházközség által öntetett harang is, melynek felirata Názáreti Jézus a zsidók királya volt. A későbbi forrásokban sokat emlegetett Mária szobor szárnyas oltár főrésze, mely hasonló volt a Csíksomlyó, Szent Tamás, Szent Márton, Menasság, Madonna szobrokhoz, valamint három régi kehely és paténa. Egy gotikus kehely a gyulafehérvári Batyáneum gyűjteménybe került. A fejedelmi korszakban Taplocai Görög István ferences szerzetes lánglelkű szónok őrizte meg az egyházközségben a katolikus hitet. Látnivalók a faluban az első világháború hősi halottainak emlékműve, a falu sóskútját fedő épület 1866-ban készült, egykor sóbányája is volt, ez kevés ideig működött, a falutól északnyugatra a Pokolláz nevű határészen állt egykori lázfalu, Orbán Balázs szerint lakói pestisben pusztultak el. A tájház, a falu központjában, valamint Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma, mely 1771 és 1776 között épült, ez olvasható a torony homlokzatának közepén, és Batyányi Ignác erdélyi püspök 1783. július 5-én szentelte fel. A régi fa berendezését a 19. század 40-es éveibe cserélték ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária szobráról híres, régi gótikus főoltár kicseréléséhez. A templom nyugati homlokzatú templomhajójából, szentélyből és segrestjéből áll. Késő barokk stílusban épült, középkori kőfaragványai, egy gótikus keresztelő medence, a hajóban és egy románkori gótikus típusú keveredésből kialakult, pillér alakú szentelt víztartó falba építve a hajóban. Az új nagyoltár 1845-re készült el, Szűz Máriát ábrázolja, a templom jobboldali mellékoltár képe Nepomuki Szent Jánost a sóbányászat védőszentjeként ismerjük, baloldalon a Szent Mihály mellékoltár foglal helyet. A főoltárról egy időben készült a díszes szószék, ezek Pap Miklós alkotásai. A templom mennyezetét három freskó díszíti. A templomban még a Szent Ferenc, Szent Antal, Szent József és a megváltó Krisztus szobraik láthatók. A templom udvarán négy kőtalapzatos feliratos, Szentkeresztbányán készített feszület áll korpusszal és térdeplő angyalokkal. 2007. május 27-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a régi római katolikus iskola épületéből kialakított rovatalozót. A falu temetője a templom mögötti domboldalon található. A templom kerítése mellett milleniumi emlékművet helyeztek el, ami a szentegyházi Bodó Levente szobrászművész alkotása. Szükségessé vált a templom udvarán egy teljes körű tereprendezés, így új kövezett járdát alakítottak ki. Kerítése 1842-ben készült. A templom feljáratánál a honfoglalás 1100. évfordulójára állított emlékkereszt foglal helyet. Az iskola épületét, illetve a többi egyházi épületet, a kántori lakást 1948-ban államosították. Jelenleg újra az egyházközség kezelésében vannak. Az egyházközség nagyszülöttje Andrási István, csillagász kanonok, a Batyányi könyvtár igazgatója és a csillagvizsgáló vezetője. A plébánián Jézus szíve és élet a lélekben imacsoportok működnek.
0: 2021. októberében fejeződött be a templom teljes belső felújítása, és a bérmálási szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta, és kérték az immár belsőlegesen megújult templomra az Isten áldását. A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita megye tanácsa, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, több lövétei és lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták. 2023-ban az ablakokat színes vitráliákra cserélték. A vitráliákon az Árpádházi szentjeit láthatjuk.
1: A lövétei kisboldogasszony plébánia a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a lövétei egyházközség templom búcsúját szeptember 8-án tartják, örökös szentségimádási nap március 28. A műsor a lövétei katolikus templom honlapjáról vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Meti stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. Mindannyiunk kéréseiért, szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Én ezt a mai rózsafűzért szeretném felajánlani egy kedves barátnőmnek, a férjéért, az ő mi hamarabbi gyógyulásáért. Jó Isten, gyógyítsa meg őt. Egy kedves telefonáló is itt van. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönöm,
0: Jézus Krisztus. Mindörök,
1: ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani az én egészségem és fiam családjának egészségét és nevérem érte, Bíró Veronka halálának évfordulójára, aki a Parajdi temetőben nyugszik férjével együtt, nyugodjanak békességbe, az Úr Jézus Szent nevében imádkozik észre húga Jutka, és növére Borcsa, Csíkszentkirályról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus Jézus.
0: Mindrökjön, men a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzért szeretném felajánlni férjem és fiam megtéréséért, egészségéért, valamint édesanyám és testvérem, miért a család egészségéért, hitben való megerősödésért, Mária Rádiósz dolgozóiért, önkéntesekért, a fennmaradásáért és az adományozóiért, imádkozzunk együtt. Mai rózsafűzér imákat szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, családom egészségéért, hatalomért, halottaimért, a betegekért, önökért, megfelelő időjárásért és két gyerekem fontos szándékára, Jézusom, bízom benned. Családom egészségéért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szent olvasót. Imádkozom és imád kérek, a Jóisten adja vissza a hallásomat, Uram, hallgasd meg a kérésemet. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló? Halló, halló? Halló? Nem szól bele a kedves telefonáló, hát a Jóisten hallgassa meg az ő kéréseit is, és imádkozzunk így kimondatlanul is ezekért. Rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéremért, családjukért, daganatos betegekért és az én gyógyulásomért, valamint halottaim lelke üdvéért, fontos szándékokért, Kati írja. Felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát gyermekeimért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. A mai nap minden imáját felajánlom drága édesanyámért, nagymamámért, Pál Amáliáért, névnapja alkalmából, drága szűzanyám, kérünk, vedd a te oltalmadba, adj neki egészséget, őrizd meg minden bajtól, Isten éltesse sokáig. Imádkozzunk együtt. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rágalmazóim távozásáért az életemből és több fontos szándékért, Istenem, hallgasd meg a kérésemet, bízva a közös ima erejében, köszönöm. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, mit értesek a Jézus Krisztus?
0: Mindörökjön, men.
1: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani férjem Szabó István és szüleim, testvérem és két sógor, unoka, öcsém, és a telemenés, a László család, összes halottaiért, valamint a volt munkatársam, György Margit és férje Vincéjét. Adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért, jó Isten hallgassa meg. Ez a rózsafüzért, egészségét, békességét, lányom szerencsés útjáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm. Nyimesből én is felajánlom a nap rózsafüzéreit a szűzanyának, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Szent lelke, adjon mindenkinek a szívében békét, köszönöm szűzanyám. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Ezt a szentolvasót és minden mai imád fel szeretnék ajánlani drága édesapám lelke üdvéért, aki a Gyimes középloki temetőben nyugszik, nyugodjon békében, Isten fizesse, lánya Piroska írta ezt az üzenetet. Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést felajánlom sorstársam Lakatos Gizella gyógyulásáért. A Jóisten adja, hogy gyógyuljon meg, tudjon felkelni az ágyból. Szeretettel köszöntöm, és kávultam Szent Királyról.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Rózsafűzért, Isten áldását kérem a gyermekeimre, egészségért és az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és fontos szándékokért imádkozom. Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekeimért, megfelelő munkahelyért, egy fontos ügy megoldásáért és békéért, egy édesanyja írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért. Felajánlom a rózsafűzért a családomért, a lányomért, aki ma vizsgázik az egyetemen, és több fontos szándékért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a izét felajánlom, hogy tartsák ment a izét, felajánlom a családok kész, és a betegi kész, és a hallott a hímért. Imádkozunk, és a babácsikért imádkozunk együtt. Már a rádió fennmaradása és a háború megszűnés. Imádkozunk együtt. Dicsértessék a Jézus szemben.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Imád kérek a kis családom egészségért, szűzanyám, könyörögj érettünk. A ma elhangzó imákat felajánlom a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és szűzanya segítő kegyelméért, távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten vigyázzon rájuk, és imádkozom édesanyám lelke üdvéért és több fontos szándékért. Rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, és Fodor Barbara néniért, kórházban van minden betegért, imádkozom, Ildikó írja Simonból. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imáját a gyermekeimért, aki műtét előtt áll, szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, valamint imádkozom nagynénémért névnapja alkalmából, kérjük a Istent, áldja meg őt jó egészséggel, és éltesse nagyon sokáig szerettei körében, Ilona és Veronka írják. Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekem jó útra téréséért, és édesapám lelke üdvéért. Ma imákat, szentmiséket felajánlom halottaimnak a lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió.
3: De csöttetek a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
3: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, és Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, és anyagi gondunk megoldásáért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt. Mai rózsafüzét felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mári Rádió dolgozóért és az összes elhunyt rokonunkért, Hajnnal ért a Szentegyházáról. A mai imát és rózsafüzét felajánlom a Mária Rádió dolgozók és hallgatóiért, hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testi-lelki gyógyulásért, betegekért, elhunyt szüleimért, egy jó munkahelyért és fontos szándékokért, valamint családi békéért és a világ békéért is imádkozom. Mai rózsafűzét a fiam halálának az évfordulóján ajánlom fel. A mai napon, holnap lesz 15 éve, hogy meghalt, nyugodjon békében, ezt kívánja az édesanyja és a családja. Imádkozzunk az ő lelke üdvéért. Rózsafüzet önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomő segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Felajánlom rózsafűzért magamért, hogy tudjam végezni a munkámat, és a családomért. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szentolvasót, és a kapott kegyelmekért, hogy mindennapos hallgató, írja Sepsi Szent Györgyről. Lányom testi-lelki egészségéért, munkájában sikerért és szerencséért, menjem lába gyógyulásáért és fiam céljainak a megtalálásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Halló, Mária Rádió!
4: Üdvözlessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
4: amen! Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlni az én egészségemért, a lányom egészségét, a férjem lelke üdvét. Üdvözlessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Ezt a rózsafűzét felajánlom a három fiamért, a családjaikért, férjemért és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk!

Mindössze néhány perc maradt a most néma szándék fogadásból, ha még most tárcsáznak, vagy írnak nekünk, még bejuthatnak imákat, szentmiséket, rózsafűzéseket felajánlom édesanyám lába gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Nincsen telefonára, és nincsen újabb üzenet sem. Lezárom akkor ezt a mostani ima szándék fogadást. Isten meghallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem. Meghívom most önöket, hogy imádkozzák velünk a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját a mai délelőtön a Hildegárda templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával imádkozzanak velünk.

0: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hitten leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anya Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Jézusom, csodálatos volt eljöveteled a földre, csodálatos, mert kész voltál szenvedni és tűrni, mint minden ember. A keresztektől nem voltál mentes, de mindig kész enyhíteni mások fájdalmát, elvenni keresztjeiket, gyógyítani és vigasztalni. Most egy rendkívüli óra érkezett el, személyes kálváriád jött közénk. Közel, eljött az elkerülhetetlen halál. Nem akarok sem szenderegni, sem aludni, hanem veled maradni. Szeretném, Jézusom, ha imám vigasztalást nyújtana neked szenvedő testvéreimben. Szeretném, ha örömet és erőt vinnél nekik. Árasz ki rám szent lelkedet, hogy tudjak imádkozni és közeledbe kerülni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
2: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
2: és ne vigy
1: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Első szent titok, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézusom, vérrel verítékeztél a Getsemáni kertben. Kérted az atyát, hogy a keserű kehely kerüljön el, de azonnal hozzátetted, Atyám, legyen meg a te akaratod. Te, aki annyi szenvedőnek adtál vígaszt, magadra maradtál a szenvedésben. Nincs, aki segítsen neked. Az atya megtehette volna, de te elfogadtad, hogy kiidd a keserű kelyhet. Túl keserű kín lehetett ez, hiszen vérrel verítékeztél. Hiszem, hogy a világ minden kínja és szenvedése jelen volt a te véres verítékedben. Jézusom, hála neked minden csepp vérért, amely elfolyt a verítékkel. Tudom, hogy e pillanattól a világ minden szenvedése megváltó szenvedésé vált. Kérlek verejtékedért, tekints azokra, akik most az atya akaratát keresik. Segítsd azokat is, akik megismerték az atya akaratát, de túl gyengék, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés az Úr akaratának újbóli elfogadása legyen, elfogadásával legyen megváltva.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképp

0: irgalmadra.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Jézusom, megostoroztak téged Pilátus udvarán. Tudom, hogy folyt le az ostorozás. Az elítéltet egy oszlophoz kötözték, akkor a büntetés végrehajtói 39 korbácsütést mértek az elítélt testére. Jézusom, ennek hallatán elakad a lélegzetem. Szívem jéggé dermed. És te mégis nagy lelkűen megbocsátottál ütlegelőidnek minden ütést, mellyel felsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbácsütéseiddel szabadítsd meg azokat is, akik nem akarják az Isten akaratát teljesíteni, és az őket érő korbácsütésektől semmisülnek meg, mert nem szánják el magukat, hogy megbocsássanak és szeressenek. Köszönöm a szeretetet és megbocsátás példáját, melyet akkor nyilvánítottál ki, amikor vadul ostoroztak téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyok.

0: Ján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szent titok, akit érettünk tövissel koronáztak. Jézusom, az ostorozás után tövissel koronáztak meg. A bolondok öltözékét adták rád, s a hozzád közel állók gúnyt tűztek belőled, mert barátaid távol maradtak. Amikor a gyűlölet gonosz terveket kezd kovácsolni, akkor nem merül ki könnyen. Nem elégedtek meg, hogy oly kegyetlenül megkorvácsoltak, folytatták azzal, hogy kigúnyoltak és tövissel koronáztak.

0: ott emberre. Szabadítsd meg őket kínzóik és sanyargatóik karmaiból, tövis koronáddal. Tisztítsd meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne tervezzenek bosszút, és rosszért rosszal ne fizessenek. Jézusom, a te nevedbe terjedjen a megbocsátás.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünktől visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Negyedik szentitok, aki érettünk a keresztet hordozta. Jézusom, keresztedet a Kálvária hegyéig cipelted. Minden, amit keresztutadról ismerek, tudom, hogy félelmetes volt. Mégis a fájdalom és szenvedés tengerében volt három csepp vigaszod. A találkozás édesanyáddal, Veronika kendője és Cirenei Simon futólagos segítsége a kereszthordozásban. Ezekért a vigasz cseppekért biztosan hálás voltál, s vigasszal és erővel viszonoztad azokat. De lehet, hogy megkérdezted e közben is magadtól, és hol vannak azok, akiknek oly önzetlenül segítettem, s ismét tudom, őket is megérted, és a keresztet őértük is felajánlottad. Segíts Jézusom, hogy valamit megtanuljak, érzékeny legyek mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni, és soha ne tekintsem terhesnek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztjét. Különösen arra kérlek, segíts mindnyájunknak, hogy ne nehezítsük egymás keresztjét és szenvedéseit, mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk és szeressük egymást, még a nehézségekben is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdett

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ötödik szentitok, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézusom, lelkedet az atyára bíztad, és meghaltál a kereszten, miután kiittad a megpróbáltatás kelyhét, melyet az atya nyújtott neked, mivel kész voltál elfogadni. Szó nélkül maradok. Csendes összeszedettségemben leszek kereszted előtt. Itt nem is lehet mit mondani, csak felsóhajtani. Ó, hát az emberi gonoszság ilyen messzire mehet? Valóban oly nagy Isten szeretete irántunk, hogy az atya saját fiát sem kímélte, hanem odaadta, hogy az emberek keresztre feszítsék megmentésünkért. Oly nagy volna az isteni irgalom, hogy saját fiában mindenkinek azonnal megbocsátott? Jézusom, köszönöm, hogy mindezt megtetted értünk. Ajándékozz nekünk is a szeretet és megbocsátás erejét. Erősítsd meg mindazokat, akik önnön szeretett hiányból nem tudnak megbocsátani, és gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindnyájunknak, hogy elfogadjuk a te példád szerint az atya akaratát, mert ez a megmenekülésünk egyetlen útja. Végül kérünk téged a haldoklókért, ajándékozz nékik erőt, hogy békében adják vissza lelküket az atyának. Békébe vezesd őket, Uram Jézus!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Azt

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyám!

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokból megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
2: könyörögj érettünk.
3: Uram, irgalmaz!
2: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus kegyelmez!
2: Krisztus kegyelmez!
3: Uram, irgalmaz!
2: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a tövis koronából kicsordult vér,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a haldoklók, a hitvallók szilárdsága,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az örök élet záloga,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
2: üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
2: üdvözíts minket!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
3: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
2: és Istenünk országává tettél bennünket.
3: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a keresztény hitről. Ott hagytuk abba, hogy a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. Az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a kerességben adja nekünk, azért nevezzük a kerességet a hit kerességének. Isten tudnélik a kerességben, a megszentelő kegyelemmel, egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, és hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatás hatás alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, akik Isten félő életet élnek, akik Istentől kérik az igaz hit kegyelmét. Az igazság után komolyan törekvő ember bizonyosan elnyeri a hit kegyelmét. Jézus Krisztus szerint ugyanis boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők ki lesznek elégítve. Továbbá Isten azt mondja, megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek. Olvashatjuk Jeremiás könyvében. Ezen szavaknak teljesedését tapasztalta az igazság után törekvő Szent Justin bölcselő, akit egy aggastyán a Tiberis partján tett figyelmessé a keresztény vallás fönséges tanaira, ami meg is térítette. Az Isten félő életet élő ember is elnyeri a hit kegyelmét. Jó cselekedeteinkért ugyanis kegyelmet nyerünk Istentől, ez pedig értelmünket felvilágosítja. Azért mondja Krisztus Urunk, hogy Isten akaratának teljesítője megismeri az ő tanításainak isteni eredetét. Bűnöktől tisztátalan lélek nem látja az igazságot, tiszta lélek előtt azonban nem rejtőzhet el az igazság. Mert egy erdőben vadállatok között felnőtt ember csupán saját eszét követve jót cselekednék, a rosszat pedig kerülni, bizonyosnak tarthatjuk, hogy Isten akár benső felvilágosítással, akár valamely hithirdető után tudomására adná neki a hinni szükségeseket, mondja Aquinói Szent Tamás. Így küldötte Isten Cornéliushoz, a cezáreai pogány századoshoz, hithirdetőnek Szent Pétert. Végre az is elnyeri a hit kegyelmét, aki Istentől kéri azt. Krisztus Urunk szerint, aki kér, nyer, aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittanak. A protestáns Stolberg Frigyes gróf, aki 1819-ben halt meg, 7 évi imádság után felismerte a katolikus hit igazságát, s híres katolikus író lett belőle. Irgalmában Isten gyakran még az igaz vallás ellenségeinek is megadja az igaz hit kegyelmét. Gondoljunk Szent Pál megtérésére. Azonban Isten ezen rendkívüli kegyelemben csupán azokat részesíti, akik tévedésük dacára jó érzelműek. A nagy megtérők, akik azelőtt ellenségei voltak a hitnek, megtérésüket sokszor hozzátartozóik vagy barátaik imájának köszönhették. Isten a keresztény hit kegyelmének adományozásánál rendes eszközként a prédikációt használja fel. Rendkívüli eszközként esetleg a csodát is. Prédikáción kívül rendes eszköz a hit kegyelmének megszerzésére az istenes könyveknek az olvasása, továbbá a másoktól nyert oktatás. Szent Ágoston, Szent Ambrus milánói püspök prédikációinak hatása alatt tért meg.
Loyolai Szent Ignácot, Krisztus Urunk és a Szentek élettörténetének olvasása vezérelte a hithez. Szent Justin bölcselőt pedig az az oktatás, amelyet az Akkastyántól nyert a Tiberis partján. Rendkívüli eszközöket főképpen a kereszténység kezdetén használta a Jóisten. Azonban használ gyakran még a jelenben is. A betlehemi pásztorokat Isten angyala részesítette oktatásban a megváltóról, a három királyt rendkívüli csillag megjelenése vezérelte Krisztus Urunkhoz. Szent Pált, a csodálatos szó és az égből származó fény, a börtönőrt Filippiben a börtön megrázkódása és kinyílása, Nagy Konstantin császárt a fénylő kereszt megjelenése az égen, Rattisban Alfonszit hirdetőt az Elszásziból zsidó kereskedelmi utazót Isten anyjának a római Szent András templomában 1842-ben történt megjelenése. Nagy Lasser, a megvakult párizsi ügyvéd, a Lourdi csodák későbbi megírója úgy jutott a keresztény hithez, hogy szeme a Lourdi vízből meggyógyult. Vannak azonban, akik sohasem jutnak el a keresztény hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, vagy pedig mert nagyon kevélyek. Némelyek nem jutnak el a hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, mondja Szent Ágoston is. És amint a Jóisten minden embernek megadja a nap világosságát, úgy megadja mindenkinek a hit világosságát is, szintén Szent Ágoston mondja. Krisztus Urunk a világ világossága, a világra jövő minden embert megvilágosít a Szentlélek által. Azonban az emberek sokszor visszautasítják a lelkükbe hatoló hitvilágosságot. Nem akarnak hinni, különben gonosz életüket meg kellene változtatniuk. Jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Vétkeznek tehát a Szentlélek ellen, és így tettek a Krisztus korabeli farizeusok is. A kevés embereknek semmit osztály részül a hit kegyelme. Isten ugyanis rendesen, igénytelen eszközökkel szokott valakit a hitre vezérelni, és ezen a kevés emberek megütköznek, és ezért nem jutnak a hithez. Így Krisztusunk nem csupán alacsony rangból és szegénységből, hanem azon felül még elnézést, így felejtettem a telefon, de a szándékosan ugye Názáretből és a megvetett városból származott Jézus Krisztus nem csupán alacsony rangból, és megvetették az ő tanítását, és a tekintélyes római néphez Isten azok alakvalóit, a zsidókat küldte hit hirdetőkül, akik azon felül még tanulatlanul emberek voltak. Heródes királyhoz és a jeruzsálemi főtanácshoz Isten szándékosan pogányokat, tudnilik a három királyt küldte Krisztus születésének a hirdetésére. Hasonlóan jár el Isten másnap is. Az igazságot hirdető egyházat az alacsonság és az üldözés állapotában hagyja. Az Isten ége kincse tehát valóban igénytelen szántóföldben rejlik. Nem csoda ezért, ha a kevélyek megszégyenülnek, mert az okosok és gazdagok elől Isten elrejti az ő titkait. Isten ellenáll a kevélyeknek. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére. Erről a témáról egy rövid dal után maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére, itt maradtunk el mai katekézisünkben, és éppen ezért a szentek a hit kegyelmét igen nagyra becsülték. Hit nélkül nincsen üdvösség. Ezért hangoztatja Krisztus Urunk, aki nem hisz, elkárhozik. Aki itten nem hiszi, az a túlvilágon nem láthatja Istent. Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél. Amint Péter süllyedni kezdett, mikor kételkedni kezdett, úgy az örök kárhozatnak megy eléje az, aki a hitet elveszíti. A hit a tűzoszlophoz hasonlít, amely az izraelitákat a pusztán keresztül az ígéret völgyére vezette, vagy pedig a csillaghoz, amely a három királynak Krisztus Urunkhoz vezető utat mutatta. Hit nélkül továbbá nincsen érdemszerző cselekedet. Miként a fa gyökér nélkül nem hozhat gyümölcsöt, úgy az ember hit nélkül semmiféle jó cselekedetet nem végezhet. És viszont miként a gyökér nem marad egyedül, hanem abból csak hamar növény fejlődik, éppen úgy hoz létre a hit is jó cselekedeteket. Az örök jutalomban való hit az embernek erőt ad a jónak gyakorlásához. A jövendő feltámadásban való hit erősítette meg a Makkabeus testvéreket és valamennyi szent vértanút. Az egykori megjutalmazás bizonyossága tette Tóbiást és más szenteket adakozókká. A hit továbbá a kísértés idején visszatart a bűntől. Gondoljunk egyiptomi Józsefre, miként a világító torony a hajóst figyelmessé teszi az átanyokra is, és ezzel őt a pusztulástól megoltalmazza. Úgy tesz a hit is bennünket figyelmesek ki az örök kárhozatra, amelybe a bűn sodorna. Ezzel visszariaszt bennünket a bűntől, és megment az örök haláltól. Szent Pál szerint a hit pajzsával a gonosznak minden tüzes nyílát eloldhatjuk. Miként a pajzs a katonákat az ellenség ellen, úgy oltalmaz bennünket a hit az ördög támadásai ellen. A hit végül megóv bajainkban a kétségbeeséstől. Hitünkkel vannak arányban az Istentől nyert kegyelmek is. Ezt bizonyítják már Krisztus Urunk beteggyógyításai is. Mikor nagyobb hitre talált, gyorsabban és csodálatosabban gyógyított, azért kérdezősködött a beteg gyógyítása előtt gyakran annak hite felől. Gondoljunk csak Krisztus szavára, a te hited meggyógyított. A trilenti zsinat is ezt mondja, a hit az üdvösség kezdete. Alapja és gyökere az egész megigazulásnak. Csupán hinnünk azonban nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, szükséges egyszer s mind a hit szerint élni, és a hitet külsőleg is megvallani. Falovon nem lehet Rómába lovagolni, hasonlóképpen halott hittel sem lehet eljutni a mennyországba. Hitünknek elevennek kell lenni, vagyis jó cselekedeteket kell létrehoznia Krisztus Urunk szerint. Nem minden, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, aki a mennyekben van. Például az irgalmatlanokat Krisztus Urunk az utolsó ítéleten kárhoztatni fogja. Az ilyenek hite a gonosz szellemekéhez hasonlít. Ezek szintén hisznek, de gonoszul cselekednek. A jó cselekedetekben nem mutatkozó hit tulajdonképpen nem igazi hit. Csak is ott igaz a hit, ahol szavaink vallomásának, cselekedeteink nem mondanak ellene. Valamint ugyanis a test lélek nélkül halott, úgy a hit is jó cselekedetek nélkül meg van halva. A hit jó cselekedetek nélkül olyan, mint a fa gyümölcs nélkül. Jó cselekedetek nélkül a hívő az evangéliumi balga szűzekhez hasonlít, akiknek lámpájukban nem volt olajuk. Ahhoz az emberhez hasonlít, aki nagy tőkéjét nem használja fel, és így pénze dacára éhen hal. Csupán a keresztlevél tehát nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, és ebből következik, hogy a hit csak az Isten szeretetével párosulva üdvözít.
Azért mondja Szent Pál apostol, legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhettem, ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. Isten szeretete nélkül tehát a hívő elkárhozik. Szükséges továbbá hitünknek külsőleges is megvallani, mert szívvel hiszünk az igazságra, szája pedig vallást teszünk az üdvösségre. Az ember lélekből és testből áll, tehát nem csupán belsőleg, hanem külsőleg is köteles Isten tisztelni, már természete is készteti őt arra, hogy külsőleg is nyilvánítsa belső meggyőződését. A hitüket meg nem vallókhoz, az utolsó napon így fog Isten szólni, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És a hit megvallásáról azonban majd később fogunk részletesebben beszélni. A hitnek vannak indító okai is, és a keresztény hit indító okai különösen a csodák és a jövendőlések. Ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságoknak az isteni eredetéről. De erről majd a következő katekézisünkben, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát számomra most mindenképpen a legnagyobb öröm az, hogy Tarsoly Mátyást, nagy fiunkat pappá szentelték Jeruzsálemben. Hogy milyen érdekes ez az élet. Ugye Matyi Nagyváradról került hozzánk, nálunk volt első áldozó, bérmálkozó, minden. És olyan 13-14 éves korában már mondta, hogy ő ferences szerzetes akar lenni, és pedig a Szentföldön. Aztán elhallgatott, gondoltam, megfeledkezett róla, de érettségi után, hogy elment és elvégezte a teológiát Gyulafehérváron. Felszentelték diakónussá, közben ő ugye írogatta leveleit, hogy kimenjen Szentföldre. Persze oda nehéz kijutni, mert nyelveket kell tanulni, meg minden, de hát minden vizsgát szépen szerre, ugye jött egymás után letettem. És végül most a Szentföld, ugye a latin pátriárkája, Péter bíboros úr, hát pappá szentelte, és pedig az Olajfák hegyén a Getszemáni kertben lévő népek temploma nevű gyönyörű bazilikában. Hát egy társammal mentem el, ketten, hogy nézzük meg, hogy hogy is van, legyünk mellette, imádkozzunk vele együtt. Ugye tudom, hogy háború van ilyenkor Szentföldön, de hát az embernek a fiát szentelik, akkor nincs háború. És nagy-nagy élmény volt. Nagyon szép volt maga a szertartás is. Latinul folyt, és tényleg 10 papot szenteltek, és tényleg megható volt. Több mint 70 papbácsi volt, szerzetesek, mindenki. Elég sokan vannak a Szentföldön, Jeruzsálemben, katolikus papok, és jó volt. Nagyon számomra olyan kimondhatatlan élmény volt, amikor hajdani gyermekem elé le tudtam térgyelni, és ő kértem, hogy áldjon meg, és újmis és papi áldásba részesültem. Amúgy is Szentföld, hát valóban az 5. evangélium. Akkor is szép, amikor az ember így egy nagy busszal megy, és idegenvezetve, lelki vezetőként hát magyaráz, de most úgy voltunk, hogy 3 napot még ráhúztunk, és elmentünk Kafarnaumban. Tehát, mit tudom, a szentelés előtti napon is a Jeruzsálem is Szent Sír bazilikának, a Szent Síron belül ott miséztünk. Bent, ugye, ott a legbelül, ahol máskor csak bekukkintani engednek, most akkor ott tudtuk elmondani a Szent Misét. Jóisten áldását kértük. Hát nem csak Matyira, hanem Erdély minden, Magyarország, Kárpát-medence minden lakójára, hogy az a béke, ami Krisztusból árad, az a nyugalom, az a derű, töltse be a szívünket. Persze jó volt a többi szentét is meglátogatni, hosszan járni a keresztutat, úgy jó nyugodtan, csak ketten. Most már, mivel hogy nincsenek zarándokok, hát annyira ezek a bazáros dolgok is sok minden be van zárva, tehát járható, látható. Igen, felmentünk arra a helyre, ahol Jézus Krisztus sírt, ugye Jeruzsálem falai előtt. Persze Mária elszenderesének a templomába, vagy hát bementünk az emeleti terembe is, ahol az utolsó vacsora volt, és senki nem volt, csak mi hárman. És ott imádkoztunk nyugodtan, aztán utána kimentünk oda,

misé latinul is, vagy olaszul is, aztán utána magyarul is, amikor már csak na hárman voltunk. Nekem egy nagy felfedezés volt ez a tabga. 7 forrás jelent, és tényleg olyan források, hogy hát Erdélyben nem erős van ilyen bővízű, hatalmas forrás, tehát talán 3 kúti a gyímesi forrás az, ami egy helyről olyan, de itt 7 ilyen forrás van, tehát hogy Jézus Krisztus nem csak szerette a szépet, hanem meg is találtam. És tudják, ez a tabgai hely, ez 2 kilométerre van Kafarnaumtól, és Kafarnaumban ott lakott Jézus, megvan az a hely, tehát az első századoktól, tehát ott a lő lakott, a fölé építettek egy 8-szögletű templomot, aztán a keresztesek is építettek, és hát sok minden elpusztult, de 30-as években épült egy nagy vasbeton szerkezet, ugye felül egy üveg falon keresztül lehet látni a lenti, hát ugye a templomnak, ami megmaradt, és egy gyönyörű szép templom, ahol miséztünk is persze. És hát az a tabga, az 2 kilométerre van, és ami engem nagyon meglepett az, hogy nagyjából megmaradt úgy, ahogy volt. Források ugye folynak, Galilei tenger ott van, hát én is kipróbáltam, hogy tudok-e vízen járni, nekem se jött össze, de még az 1-2 méter sem, amit Péternek sikerült, hát én újból és újból elmerültem, de újból és újból nekimentem, mert olyan meleg volt a víz, sokkal melegebb volt, mint a Balaton. Tehát, hogy hát jó volt benne üldögélni, úszni, tehát kristálytiszta, tehát hogy csak néztem, hogy abban a nagy sivatagos forróságban honnan van ekkora víztömeg, és persze, hogy az is apad, vagy szárad, de hát azért bőségesen van víz bennem. Aztán ugye ezen a helyen, Tabgán, hát itt volt van egy barlang, és volt egy kedves remete nő, még a 380-as években, és ő írja le, hogy hát ott van egy barlang, és Jézus a hagyomány szerint ott töltötte a napjait, ott fogalmazta meg a 8 boldogságról, meg a hegyi beszédnek a híres mondásait, és úgy beültem én is ebbe a barlangba, be lehet ülni minden további nélkül, és néztem, hogy nincs mahagóniai íróasztal, nincs semmi, és gyönyörű gondolatokat Jézus ottan megfogalmazta is. Hát ott előtte, a barlang előtt nem messze van egy ilyen nagyon szép lapos terület, és hát valószínű ott volt nem csak a hegyi beszéd, hanem ugye a kenyérszaporítás helye is, hisz 5000 embert máshova nem erős lehetett volna ott leültetni. És az a mező ma is úgy van. Egy kő oszlop áll, amin írja a szentírási idézetet, de igazából üres. Tehát, hogyha most oda mennénk 5000 emberrel, hát ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt le lehetne ülni, beszélgetni. Gyönyörű. Gyönyörű hangulata van az egésznek, és aztán erről a barlangról jó rá lehetett látni a tóra, és olyan érdekes, mert mondják, hogy minden este hát egy ilyen nagyon erős szél van. Társam, akivel voltam, ő egy ilyen vitorlás hajós kapitány is, és ő mondotta, hogy igazából olyan szélbe nem szívesen vitorláznak ki erre a tóra. Tehát meg lehet érteni, hogy tényleg az apostolok viharba kerültek, és Jézus onnan fentről látta, és akkor vízen utánuk indult, és hát megnyugtatta őket, és aztán másnap ugye elment a Kafarnaumi zsinagógába, és kérnek, hát azelőtt való nap jól laktak ebből a csodálatos kenyérből, halból, hogy megint tennünk, és akkor mondja Jézus, hogy igen, ő fog adni ételt, és olyan ételt, amitől nem éhezünk meg soha, mert az örök élet kenyerét, az ő testét és vérét akarja adni, aki abból eszik, annak örök élete lesz. Tehát hogy látni ezek, hogy összefüggenek. Hát, Tabgán aludtunk, és Kafarnaumba át kellett menni reggel. Hát mi 17:30 kezdődött a szentmise, ugye ott a napközben, hát ott a 40 fok körüli meleg van, és akkor már nagyon izzad az ember, és egy gyalog mentünk át. Jó volt.
sétálni.

egyet. De ezen a Tapgán van ez a gyönyörű hely, ahol ugye Jézus feltámadás után találkozott az apostolokkal. Van egy hatalmas sziklas, azt írja rajta, hogy Jézus asztala. De azon a sziklán mai napig úgy van, ahogy akkor volt, tehát tüzet rakott Jézus, halat sütött, kenyeret, és hát ottan van a fövenyes part, ahol az apostolok kiúzták azt a 153 halat tartalmazó hálót, és hát írja nagybetűkkel, hogy ez, hát igen, a primátus helye. És persze vannak képek, ott látszik, hogy 6. Pál, meg 2. János Pál pápa is, meg sokan elmentek oda zarándokolni, és imádkozni. És ez mindegy kicsi-kicsi helyen. Nagy-nagy élmény ez, persze. Ő épült külön templomocska, azt a bencesek építették a kenyérszaporítás helyére. Aztán épült ugye fennebb 8 boldogság kápolnája. Ezt gyalog be lehet járni. Adja az Isten, hogy tényleg 5. evangéliumot, hogy minél többen olvassuk, hogy látni azokat a helyeket, hogy igen, hát a mi Urunk Jézus Krisztus megszentelt ezeket a helyeket. Nem messze van tőle Kafarnaumtól Garada, oda is elmentünk, és hát igazából ugye ott az már a Dekapolishoz tartozik, a 10 városhoz, ezek már pogány emberek éltek, ott is jót is tartottak, és akkor itt volt ez a megszállott, akit ugye mi Urunk Jézus Krisztus meggyógyított, és legyünk őszinték, ez volt az első ember, akit Jézus azért küldött, hogy a pogányoknak hirdesse, hogy mennyire szereti őket az Isten. Na, hát Szentföld, 5. evangélium. Adná az Isten tényleg, hogy az ember ugye tudja, de valahogy egészen más, amikor látja, hogy ez itt történt. És tényleg, hely, mai, ma adja magát, hogy ez tényleg itt kellett történjen, mert máshol nincs hely, ahol történjen. Sziklából folyik az a hatalmas forrás, ugye 7 forrásból az egyik, 2 is ugye, zubogott lefelé, vízes is, ki is van írva, hogy van vízes, és bász alá, és alig tudsz állni, mert nyom bele a földbe, olyan sunggal jön. És ugye elgondolkozom, hogy hát ez Krisztus is használta ugyanezt a forrást, ugyanezt a vizet, az ember jó étvágya, iszik belőle, nagy-nagy élmény. Igen. A kereszténység az nem mese. A kereszténység az nem egy vágyálom. A kereszténység az nem egy ilyen ópium, ahogy mondta, ugye Marx nép ópiuma, hanem a kereszténység az a valóság. Ez a járható út, amit lehet, hogy helyenként keskeny is, meredek is, érdemes rálépni. Aztán ugye hazajöttem, és most kezdődik a balatoni csillagösvény. Hát az 50 gyerek, több mint 50 gyerek meg is érkezett Magyarországra, és akkor minden nap van egy délelőtt kicsi fagyizás, a gyerekeknek balatoni fürdés, nekünk felnőtteknek, aztán ugye este 6-tól van a mise, jönnek a gyerekek is, persze énekelnek, nagyon szépen ilyenkor befonják ugye a lányok a hajukat, felöltöznek székelyruhába, hát mindegy, egy virágszál, úgy néznek ki, és akkor nem csak a misén énekelnek, hanem utána adnak egy kis koncertet, meglepetést. Az idén Márton Áron év van, úgyhogy Márton Áronnak a eseményeit próbáljuk szépen, hangosan ugye átelmélkedni a kedves jelenlévő hívekkel, tanuljunk nagyjainktól. Érdemes. Adná az Isten tényleg, hogy az életünk váljon ünnepé. Ugye mindenki nézi a foci meccset, most nagy izgalom van, Argentina, Egyiptom, lehet, hogy a kedves rádióhallgatók is nézték, és ami döbbenetes volt az, hogy 13. percig 2-0-al vezetett Egyiptom. És azt gondolom, hogy nagyon sokan a nézők közül is lemondtak már ezt, már nem lehet megnyerni. Kiesik Argentina, Messi, hát 11-est a kapusnak rúgta, kifogta a kapust, tehát hogy hát, mindenki úgy érezte, hogy vége mindennek. És
Milyen jó, hogy ezek a játékosok nem úgy érezték. Belehúztak, és 13 perc alatt lőttek 13 gólt. És övéké lett a trófea, tovább jutottak. És azt gondolom, az a nagyon fontos, hogy ne adjuk fel. Tehát mindig van olyan helyzet, amikor akár a családban, akár a munkahelyen, vagy akár a társadalomban úgy érezzük, hogy elveszett a meccs, hogy nincs tovább, hogy nem fogunk tudni ezen változtatni. Ne adjuk fel. Mi Urunk Jézus Krisztus nagy csütörtökön, nagy pénteken se adta fel. A focisták se adták fel, és az övék élet úgy sírtak örömükbe. Nagy élmény volt nekik is, hogy győztek. Mi is az örök üdvösségünkért küzdeni kell. Nem elég csak az, hát jó lenne, ha jó Isten irgalmából elérném a mennyek ország. Nem, állj neki is, küzdjél. Cselekedettekkel. Gyűjtsél kincseket, olyan kincseket, ami megmarad az örök életre. Nézz körül, hogy hol tudsz valami jót tenni, valami irgalmasság, valami szeretet cselekedetet. Adná az Isten tényleg, hogy jó, bőséges, túlcsorduló mértékkel, hát szeressünk, segítsünk, tegyünk jót embertársainkért. Előttünk van az örök élet. De igen, hogy mondjam, csak akkor, hogyha húzogassuk a vállunkat, hát uram, ha akarod, nagyon hát, akkor én nem bánom, üdvözüljek. Ez nem fog így menni. Neked küzdened kell. És sokszor a feleséged, férjed, szomszédod zsörtölődését, uram, ezt a mennyek országáért lenyelem. Én emlékszem, hogy még az elején nagyon-nagyon nehéz volt. Rengeteg gyerek volt, és gond volt, és nem fogadtak szót a gyerekek, és kollégákkal is nehezen tudtam megértetni, amit mondani akartam nekik, és emlékszem, hogy hát úgy éreztem, hogy nem bírom, és akkor jöttek, hogy alapítsak egy új házat. És akkor elmentem, és megnéztem, és minden porcikám azt mondta, hogy Csaba testvére, te feszíts túl a húrt, nem fogod bírni. És akkor letérgyeltem, és azt mondtam, uram, te mit akarsz? Lelkem mélyén világosan éreztem, hogy segíts azokon a gyerekeket. Állj melléjük, én is melléd állok. És akkor mondtam, jó van, uram, nézd, én ezt most bevállalom. Nem tudom, hogy lesz, de boldogságos szüleje se tudta, hogy lesz, mikor Egyiptomba menekült, nem kapott ő se, hogy mondjam, írásos útmutatást, használati utasítást a kis Jézus mellé, és mégis igen mondott. És én is mondtam, uram, de én arra kérlek, hogy a mennyek országába aztán ottan ezt a kis kégli mellé egy kis patakot, egy kis tavacskát, ha lehetne, hát rendezzünk. És mindig azt éreztem, hogy jó Istennek tetszik ez az alkudozás, hogy igen, a mennyek országáé vállaljál terhet, vállaljál feladatot. Tehát, hogy most a prémiumot se annak adják a munkahelyen, aki semmit se csinál. Jézus világosan elmondta, hogy azt akarja, a talentumot, amit nekünk adott, azt kamatoztassuk. És tudják, olyan érdekes, hogy ugye Kafarnaumban ugye elmaradtak a zarándokok. És hát akkor szegény házvezető, ugye az atya, hát mutatta, hogy bizony itt repedések vannak, salétrom van, s ki kéne meszelni, és rendbe kéne rakni, és nem tudom miféle, s nincs pénz. És akkor persze kint is mutatta az olajbogyókot, kiszedi le, hát azt mondja, kiszedje le, nincs, nem tudja megfizetni. Van egy jó pár ilyen datoja, pálma, hát azt is, hogy kiszedi le, ez októberben érik, hát hogy lehull, mondta, meg nem tudom miféle. Na és gondoltam egyet, és mondom, te Matyi, a régi osztálytársaidat, azokat a fiúkat, akikkel együtt voltál te gyerek otthonban, hívjuk el egy találkozóra, egy primiciára ide. Én egyúttal, ha már itt vagyunk, napi 8 órát veszelünk, takarítunk, olajbogyót szedünk, és utána aztán egyet kirándulunk, megnézünk egy-egy szent helyet, minden. És olyan érdekes, mert ugye hát ezek a fiúk már kirepültek, valamelyik már két-három gyerekes család, apa, család, fenntartó, és felhívtuk őket. És mindenki egytől egyből azt mondta, nem azt kérdezte, hogy mikor, atya, s hogy, s mint, hanem melyünk.
ott leszünk. Jézus kégliét kibeszéljük. Nagy öröm ez számomra, hogy igen, annál az Isten, hogy tényleg a jóság, a szeretet könyököljön ki a szívünkön. Tudjunk, akarjunk egymáson segíteni, egymás számára ajándék áldásá lenni. Mária Rádió kedves hallgatóinak kívánok egy áldott nyári szentidőt, és tudják azt, hogy sok mindenből szabadságra lehet menni, meg nyugdíjba is lehet menni, de a szeretet parancsaló nem lehet. Sőt, én azt gondolom, hogyha több a szabad időt, több az időt, energiát, akkor állj neki, és tedd a jót, szeress. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Az élet egyik szépsége az, hogy bár sok mindent elveszíthetsz, de az sosem, amit te adtál másoknak. Amint ezt megérted, rájössz, hogy életed valódi minősége azok szívdobbanásában rejlik, akik hálásak azért, hogy te létezel. Kedves Máj Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Az élet szépsége, az élet minősége. Akkor, amikor a szűzanya útját próbáljuk járni, megélni, ezen elmélkedünk, hogy mit is jelent a szűzanyának az útja. Igazából ez a szeretetnek az útja, benne lenni mások szívdobbanásában, illetve minél több embert beengedni a mi saját szívdobbanásunkba. Az ember életének egyik legnagyobb kalandja az, amikor saját magán kezd el dolgozni. Nem másokat akar megváltoztatni, nem a világot, nem a párját, nem a múltját, hanem önmagát. És ez bizony nehéz, mert a szokásaink olyanok, mint egy régen még kényelmes cipő, tudjuk, hogy már nem jó, hogy nyom, hogy kopotra hordtuk, és mégis nehezen tesszük le. De amikor valami mélyről, belülről fakadó döntést hozunk, és elkezdjük másként élni az életünket, amikor egy régi mintából kilépünk, akkor valójában történik valami egészen különleges. Olyan ez, mint egy kis halál és egy kis feltámadás, meghal valami bennünk, a félelem, a harag, a makacság, és megszületik valami új, a bátorság, a türelem és a szeretet. És igen, ezek a mélyről fakadó döntések, ezek azok, amelyek segítenek, hogy másként éljünk. Ilyen mélyből fakadó döntés volt a szűzanyának is az az igénye, amikor rátette teljesen a jó Istenre az életét is. És igen, nem könnyű ez a szeretet, nem könnyű ebben a szívdobbanásban benne lenni, nem könnyű Isten útja. Vajon hogyan kell szeretni? Úgy, hogy felkészülsz a pusztulásra. Mert az igazi szeretet, a jézusi szeretet nem egy romantikus délutáni séta, hanem egy önkéntes vágóhíd. Odaadsz valakinek egy kést, és bízol benne, hogy nem fogja elvágni a torkodat, miközben alszol, és ha mégis megteszi, akkor is megérte, mert aki biztonsági játékot játszik a szívével, az nem él, hanem csak túlél. Ez egy nagyon rossz, kemény hasonlat. Így is mondhatnám, hogy szeretni annyi, mint sebezhetőnek lenni. Ha nem vagy kész arra, hogy darabokra törjenek, inkább bele se kezdje a szeretetbe. És feltehetjük a kérdést, mi a legnagyobb baj a mai világgal? Az, hogy mindenki üvölt, de senki sem beszél. Mindenki látszani akar, de senki nem akar létezni. Létrehoztunk egy olyan világot, ahol a felszín csillog, a mélye megrohad. Félünk a csendtől, mert a csendben megszólal a valóság, az meg nagyon kellemetlen dolgokat tud mondani a fülünkbe, inkább teletömjük a fejünket zajjal, nehogy véletlenül észrevegyük, mennyire egyedül vagyunk. És mit csináljak, elrontottam az életemet? Örülj neki! Az azt jelenti, hogy csináltál valamit. Csak az nem rontja el, aki meg sem próbálja. Ülsz a romok tetején, nézed a hamut, s végre nincs rajtad a nyomás, hogy tökéletes legyél. És aztán állj fel, porold le a nadrágodat, és menj tovább. Az élet nem egy előre megírt, patika mérlegen kimért színdarab, hanem egy improvizációs színház. Az élet nem egy előre megírt, patika mérlegen kimért színdarab, hanem egy improvizációs színház. És mi a siker? Az, hogy akkor kelsz fel, amikor akarsz, és nem kell engedélyt kérned ahhoz, hogy elmenj mosdóba. Ha van sok pénzed, akkor azt tetsz vele, amit akarsz, de milyen jó lenne, ha nem azt tennéd. És milyen érdekes az élet.
Vajon így kell éljem az életemet? Vajon ez az, ami leginkább átjárja a mindennapjainkat? Sokan felébrednek, eltelik az életükből 30-40 év, és úgy érzik, hogy nem történt semmi az életükben. Nem volt nagy bukás, nem volt nagy katarzis, csak a szürke hétköznapok langyos állóvize. És attól a ponttól félek, amikor az ember már nem akarja megváltani a világot, csak azt akarja, hogy hagyják békén. Mert onnantól kezdve már csak a biológiai óra ketyeg, te meg már régen halott vagy, csak még elfelejtettek eltemetni. És én azt hiszem, hogy az igazi szeretet és az igazi élet, életforma, akár a keresztény élet, nem csak egy ilyen ketyegő biológia óra kell, hogy legyen. Az alázat nem azt jelenti, hogy azt gondolod, hogy nem érsz semmit, hanem azt, hogy pontosan tudod, ki vagy, és mégis hiszel abban, hogy Isten annyira szeret téged, hogy megment téged. Tudod, hogy ki vagy. Tisztában vagy azzal, hogy mi van az életedben. Sokan egész életükben ott próbálnak maradni, ahol újra és újra bizonygatniuk kell, hogy szerethetők. Ahol magyarázkodniuk kell az érzéseik miatt. Ahol a könnyeik túlzásnak számítanak, a csendjük sértődésnek, a szükségleteik pedig tehernek. És ilyenkor könnyű azt hinni, hogy talán tényleg nincs olyan hely, ahol elfogadnak. Pedig lehet, hogy nem az a baj, hogy nincs ilyen hely, hanem az, hogy túl sokáig kopogtatsz rossz ajtókon. Ne várd meg, amíg a reményed is te magad temeted el. Az élet nem arra való, hogy szeretett morzsákból próbálj meg jól lakni. Menj oda, ahol nem kell megküzdened azért, hogy meghallgassanak. Ahol nem kell kisebbre húznod magad, ahhoz, hogy elférj. Ahol nem csak eltűrnek, hanem valóban örülnek annak, hogy ott vagy. Mert az igazi otthon nem egy hely, hanem az az emberi kapcsolat, ahol végre önmagad lehetsz. És a keresztény életben ezt az igazi otthon kell megtaláljuk, akár a szűzanya szívében, akár Jézus szívében, Isten szeretetében. Mit jelent számodra az otthon, a biztonság? Kinek vagy ott a szívdobogásában? Amit Isten akaratával, ami Isten akaratával egyezik, az nem fog elveszni, az nem veszhet el. Mert Isten megtartja azt, ami az övé, ami az ő akaratából jött létre. Emberileg jöhetnek megrázó változások. Feje tetejére állhat minden, de az, ami Istené, amit ő akart, megmarad. Azt senki nem veheti el. Nem rombolhatja le, nem pusztíthatja el. Mert senki nem ér fel hozzá, mert ő nagyobb. De megtörténik, hogy egészen más formában, vagy máshogyan, vagy máshol, vagy másokkal, vagy máshol viszi véghez az akaratát. A kérdés az, hogy Isten akaratához ragaszkodsz, vagy annak egy időleges megvalósulási formájához. Menj vele arra, amerre ő vezet, és látni fogod, ahogyan az ő kezében életre kelsz. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elveszel. És igen, ez a szűzanya útja, Isten akaratának az útja. Isten akaratát kell megéljük. Isten akaratát kell megvalósítsuk a mindennapokban. Egy imádságot olvastam, amely megérintett, és azt hiszem, hogy sokan elmondhatják ennek az imádságnak a szavait. Életem káoszából segíts újra rád találni, Istenem. Mennyei atyám, az életem most tele van zűrzavarral, zajjal és bizonytalansággal. Elveszettnek érzem magam a mindennapok viharában, és a saját erőmből már nem találom a kivezető útat. Beismerem, hogy elfáradtam, és szükségem van rád. Kérlek, csendesítsd le a lelkemet ebben a pillanatban. Árazd el a szívemet a te békességeddel, amely minden értelmet meghalad. Segíts elengednem a felesleges aggodalmakat, és emlékeztes arra,
hogy te a káoszból is képes vagy rendet teremteni. Nyisd meg a szememet és a szívemet, hogy észrevegyem a te jelenlétedet a mindennapjaimban. Vezesd a lépteimet, adj tisztánlátást a döntéseimhez, és újítsd meg a beléd vetett hitemet. Köszönöm, hogy szeretsz, és hogy soha nem hagysz el engem, még akkor sem, ha én eltávolodtam tőled. Ez az imádság benne lehet a szívünkben, a lelkünkben. És őszintén kérhetjük a Jóistent, hogy tényleg vezessen. Sok ember, ha eltörik, törött marad. És ha veszít, nem tud a padlóról felállni, ott marad. És nem is kell hozzá súlyos sorscsapás, egy kis vesztés, egy közepes pofon, egyetlen csalódás elegendő, hogy egy életre feladja a küzdelmet. Mert nem ismeri a lelke mélyét. Nem tudja, ki lakik benne, és milyen erős. Nincs hite élni. Vesd le magadról a nem megy és a gyenge vagyok káprázatát, és merj erős lenni. Tudd, hogy minden szenvedés és kudarc és vesztés megpróbáltatás. Azért van, hogy magadhoz térj, és valóban Istenből és önmagadból meríts csodálatos erőt. Az élet tartogat kihívásokat, amik nyomot hagynak bennünk. Minden kihívás formája vagy formálhatja a jellemünket. Minden seb egy mérföldkő. Minden seb elvezet valahonnan valahová. Magunkban formálódunk, erősödünk. Van, hogy nem vesszük észre azonnal, csak azt érezzük, hogy már nem azok vagyunk, akik egykor voltunk. Mennyi sebre, mennyi kihívásra van szükséged ahhoz, hogy végre önmagad legyél? Az életed minősége tőled függ. Önmagad lenni egy választás. Választhatod azt is, hogy sebeket gyűjtesz, és választhatod azt is, hogy tanulsz belőlük. Mindenhol, ahol a sebeket azért gyűjtöd, hogy bebizonyítsd mindenkinek, hogy minden helyzetből fel tudsz állni, az itt is most befejeznéd. Minden nézőpontodat arról, hogy meddig is mennyit kell engedned ahhoz, hogy önmagad lesz, azt is most elengednéd. Minden szerződésedet, vérszerződésedet, esküt, amit arra kötöttél, hogy megállítsanak, hogy ne lehess az, aki vagy, mert egyik életedben a szókimondásod, a szeretet kimutatása, az önmagadként létezésed, ahol használtad az erődet, az bajt hozott rád. Ez az élet nem az az élet, ahol szenvedned kell. A jelen életed már nem kell félni attól, hogy önmagad legyél. Légy önmagad. Éld meg az életedet, azt, ami vagy. Istennel, a szűzanya lelkületében. Hiszem, hogy erős vagyok. Tudom, hogy a vágyaimmal, a hitemmel boldog életet élhetek. A múlt sebei azzá tettek, aki vagyok, és hálás lehetek azért. És eljött az idő, hogy felvállaljam azt, ami az életemben van. Elfáradsz abban, hogy az emberek után szaladj, hogy érzésekbe kapaszkodj. Nagy ajándék jó Istené lenni. És néha nem az a legnehezebb, hogy valakit szeressünk, hanem az, hogy elhiggyük, hogy szerethetőek vagyunk. Sokan úgy nőttünk fel, vagy sokan úgy nőttek fel, hogy a szeretetet feltételekhez kötöttük. Akkor vagyok elég jó, ha jól teljesítek. Akkor vagyok értékes, ha szükség van rám. Akkor érdemlem meg a szeretetet, ha mindent jól csinálok. És amikor végre megérkezik valaki, aki nem kér cserébe semmit, aki nem akar megjavítani, nem akar átalakítani, nem akar másmilyenné tenni, gyakran nem megkönnyebbülést érzünk, hanem félelmet, mert hirtelen nincs mögé bújni a szerepeknek, nincs bizonyítás, nincs megfelelés, nincs harc, csak mi vagyunk a sebekkel, a hibákkal, a kétségekkel, és valaki mégis marad.
Az igazi szeretet talán nem akkor kezdődik, amikor találkozunk a megfelelő emberrel, hanem akkor, amikor végre elhisszük, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek. Mert aki valóban lát téged, az nem a hibáid ellenére szeret, hanem velük együtt. És abban a pillanatban, amikor ezt megengeded magadnak, valami megváltozik benned. Már nem a hiányból kapcsolódsz, hanem a teljességből. Adja jó Isten, hogy így tudjuk megélni az életünket. A boldogságos szűzanya lelkülete, szeretete, a szép szeretet anyjának a közelsége segít abban, hogy így tudjunk élni szabadon ebben az evangéliumi szeretetben, az önmagát adó szeretetben. Akkora ajándék, kedves testvéreim, így nézni az életre. Istenem, érzem, milyen az, amikor csalódást okoznak azok az emberek, akiknek ott kellett volna lenniük mellettem. Érzem annak a súlyát, amikor segítségért nyúlok, de nem találok ott senkit. És tudom, hogy te mindig ott vagy. Ott vagy az életemben, a mindennapjaimban. Mire hív meg a szűzanya, a Jézusi út? Van valami mélyen szent abban, ha látjuk egy másik léleknek a szépségét. Meglátni az életben a szépet. A szemek ezt nem tudják megtenni, mert csak a külsőségeket, a változó vonásokat, az állarcokat veszik észre, amelyeket az emberek viselnek, hogy végig menjenek az életen. Csak a szív ismerheti fel igazán a másikban élő csendes fényt. Amikor valódi szeretettel nézel valakire, elkezdesz túllátni a félelmein, a védekezésén és a rejtett sebein. Észreveszed azt a csendes erőt, amely átsegítette a nehéz időszakokon. A kedvességet, amelyet a fájdalma ellenére is kínál, és a gyengéd reményt, amelyet továbbra is véd. Abban a pillanatban már nem az határozza meg őket, ami velük történt, hanem az a fény, amelyet soha nem veszítettek el. Egy másik lélek valódi meglátása az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatsz. Emlékeztetni őket arra, hogy már érdemesek, már egészek is, és mélyen szeretnek. És hogy felismered a bennük lévő fényt, a saját szíved is fényesebbé válik. Kedves testvéreim, kedves MyRádió hallgatók, ilyen hittel kellene éljük az életünket. Ezzel a mondattal kezdtem ma az emlékedésünket, hogy az élet egyik szépsége az, hogy bár sok mindent elveszíthetsz, de az sosem, amit te adtál másoknak. Amint ezt megérted, rájössz, hogy életed valódi minősége azok szívdobbanásában rejlik, akik hálásak azért, hogy te létezel. Adja jó Isten, hogy sokak szívdobbanásában legyünk, és a mi szívdobbanásunkban is sokan legyenek. Kedves MyRádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, én hálás vagyok azért, hogy ma együtt lehettünk a mai műsorban is. Lehet, hogy a háttérben hallatszott a madaraknak a csicsergése, a kutyák ugatása, mivel nagyon rossz ma az internet jel itt Székely szálláson, ezért az udvaron kellett megkeressem azt a helyet, ahol jobb az internetjel, hogy ma élőben lehessen ez a műsorunk. Én köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Ajánlom magamat az imádságaikba is, önöket is imádságban hordozom. Hajlák Attila István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig a jelenések könyvéről szóló előadás sorozat következő előadását hallják. A jelenések könyve, ahogyan újra meg újra találkozunk vele, egy igen nehezen értelmezhető, mégis tele olyan ígéretekkel, olyan kifejezésekkel, útmutatásokkal, ami valóban mutatja, hogy egy értékes, különleges könyv, amelyet mindenképpen meg kell ismernie a keresztény embernek. A jelenések könyve, ami ugyanakkor arra szorul, hogy türelmesen, odafigyeléssel dekódoljuk mindazt a nyelvezetet, amivel Szent János apostol látnok elénk tárja az ő mondani valóját. És most jutottunk el, amikor a jelenések könyvének írója elénk tárja az apokaliptikus esemény sorozat kezdő epizódját. Ez a kezdő epizód, ahonnan minden kiindul, ez nem más, mint Isten trónterme. Így szoktuk elnevezni a jelenések könyvének a 4. és 5. fejezetét, hogy trónterem vízió. Azért, mert Isten tróntermébe vezet el bennünket a szerző, nem csak, hogy leírja azt a valóságot, ami ott történik, hanem ugyanakkor leírja azt is, hogy hogyan kezdődik el, mi a meghatározó lökés az apokaliptikus esemény sorozatról. Ez a leírás alapvetően ószövetségi szentírási helyek kombinációjából áll össze. Legelsősorban Ezekiel látomása, az Ezekiel 1-es fejezetből, részben Izajás könyve, Izajás 6, illetve utalás Zakariás könyvére, de nem egyszerűen csak idézi ezeket a helyeket, hanem úgy összekombinálja egy olyan egészen sajátságos, dicsőítő légkörré, amivel valahol azt is meg akarja mutatni, hogy mi az, ami mozgatja a világtörténelmet, és valahol mi lesz a végső pontja ennek az Istenből kiinduló tervnek, amit a Jóisten az ő tróntermében határoz meg. Valahol az Isten dicséretnek egy meghatározó eleme ez, hogy rádöbbenjünk arra, hogy akármi is van az én életemben, az Isten olyan mértékben csodálatos és gyönyörű, hogy mindig méltó a dicséretre. Igazából az egész 4. fejezet ebbe dicséretbe akar kicsúcsosodni, ebben az imádásban. A 4. fejezet gyakorlatilag ezzel fejeződik, de nem ezzel fejeződik a trónterem látomása, hanem a következő fejezet szerves része, ugyanis most következik az isteni bárány bemutatása. Mikor bemutatja a szent szerző ezt a csodálatos Isten dicséretet, akkor így folytatja: a trónon ülő, vagyis Isten jobbjában láttam egy kívül és belül teleírt könyvet,

hal, és ennek erejéből tud aztán profitálni. Magyarán Ezekiel prófita könyvében a könyvtekercs azt jelképezi, hogy hogyan lesz Isten igéje, amely prófétává avatja Ezekielt. Itt azonban egy kicsit más a szerepe a könyvtekercsnek. Ugyanis ugyancsak kívülbelül tele van írva, tehát valahol Isten igéjéről van szó, de ez hét pecséttel le van zárva, vagyis egy olyan ismeret, olyan Istentől származó ismeret, ami titkos. A hét pecsittel való lezárás azért hét pecsittel, hogy ismét csak a lezártsága, az olvashatatlanság teljességét jelzi. A pecsét mindig azt jelképezte, hogy ki törheti fel ezt a pecsétet. A hét pecsét viszont azt jelzi, hogy tilos feltörni, és nem is lehet feltörni. Mi ez az ismeretlen, elrejtett ismeret, amire itt utal a Jelenések könyve? Egyértelműen a mű szellemiségében arról van szó, hogy az emberi történelemnek a titkai. Az, ami még előttünk van, hogyan fog végződni az emberi történelem. Erről szól az apokaliptikus esemény sorozat, amit bemutat a Jelenések könyve, illetve a jelennek a helyes ismerete. Tehát az emberi történelem titkai. Azonban ettől tovább kell mennünk. Azt kell mondani, hogy igazából ez a hét pecsittel lezárt tekercs nem más, mint magának az Istennek a misztériuma. Magának az Istennek a titka. Mert igazából a Jelenések könyve nem egyszerűen csak az emberi történelem titkait fedi fel, hanem azt mutatja meg, hogy hogyan fedi fel az Isten az ő arcát az emberi történelem során. Magának az Isten misztériuma maga, ez a leírt, hét pecséttel lezárt tekercs. Mert Isten maga nem egyszerűen csak a világ ura, hanem ő a világtörténelem rejtélyének kulcsa is. Az ember az Isten nélkül nem érthető. Az emberbe levő vágy a végtelen után, egy önellentmondás, ha Isten nem az ő saját képmására alkotta meg az embert. Az ember és az egész világ csak is Istenben nyerje el az ő értelmét. Csak is Isten adja meg a kulcsát, hogy miért ilyen az ember, amilyen? Hogy mi az értelme a szenvedésnek? Mi az Isten terve velünk? Az emberi történelem titkai, de igazából Istennek, saját magának a titkairól van itt szó. Isten misztériuma, amit meg kell ismernünk, ha igazán emberek akarunk lenni. És valahol ez a gondolatot viszi tovább a Jelenések könyvének a szerzője is, ugyanis azt mondja, hogy akkor láttam egy erős angyalt, aki hangosan hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje annak pecsétjét. És senki nem volt méltó, képes arra, hogy felnyissa a könyvet, vagy akár csak beletekintsen abba, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt. Tehát igazából Isten titkait megismerni, nem csak a földön nem méltó senki rá, hanem még az égben, az angyalok közül se, senki nem méltó rá, arra, hogy felfedje az Isten titkait. Méltó? Erre egyedül csak Jézus Krisztus. Senki nem méltó rá, senki nem képes. És ekkor, mikor ezt konstatálja, hogy sem égen, sem földön, sem a föld alatt, tehát sehol a világ mindenségben nincs senki, aki méltó lenne, akkor azt mondja, nagyon sírtam, mert senki nem találnak méltónak arra, hogy a könyvet felnyissa, és abba beletekintsen. Valójában senki nem méltó arra, hogy fölfedje az Isten titkait, Isten misztériumát. Erre a vének közül az egyik így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja. Ő felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsütjét. Júda törzséből való oroszlán, Dávid sarja, mind a kettő ószövetség utalások a messiásra. Igazából nem csak az, hogy messiás, hanem Isten fia. Neki egyedül joga van, ő méltó arra, hogy felnyissa a hét pecsétet. És akkor íme a trón és a négy élőlény között láttam egy bárányt állni, mint egy megölve. Júda oroszlánja, Dávid sarja, és aztán mégis egy megölt bárány, amely ott áll a trónon, mint egy megölve. A bárány egyértelműen Jézus Krisztusra vonatkozik. A keresztelő Szent János útmutatása is, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Itt keresztelő Szent János
az áldozat.

az, aki bárányként mutatja be az Úr Jézust. De még fontosabb, Izaiás könyvében a szenvedőszolgára egyedik éneke. Az a görög szó, ami itt áll, az igazából arra utal, Izaiás könyvének a szövegére, ahol a szenvedő szolga, aki magára veszi sokak bűneit, olyan, mint a bárány, amely elnémul nyírója előtt, akit kitépnek az élők földjéről. Az első közösség Jézus kereszthalálát, értünk vállalt kereszthalálát nagyon sokszor ezzel a képpel, a szenvedő szolga eddig énekének a leírásával mutatja be. Jézus, aki magára vállalja a bűneinket, elnémul és odaadja az életét értünk. Ezt a bárányt látja a trón kellős közepén. És ez egy érdekes kifejezés, hogy láttam ott állni a bárányt, mint egy megölve. Nem erőltetett, hogy azt kell mondjuk, hogy itt egyszerre a föltámadott és keresztre feszített Krisztusról van szó. Igen, nehéz lenne elképzelni azt, hogy megölnek egy bárányt, és olyan ügyesen szúrják át a szívét, hogy mégis állva maradjon. Nem erről van a szó. Itt arról van a szó, hogy a bárány, aki odaadta értünk az életét, meghalt, azzal az ő odaadott életével mégis föltámadottként van jelen közöttünk. Az oltári szentség, ami egyszer jelzi a megtört kenyérként a megtört Jézus Krisztust, de amelyben mégis tapasztaljuk a föltámadás erejét. Ez a bárányban jelen az egyházban. A megölt és föltámad bárány. Ennek a báránynak 7 szarva és 7 szeme volt, amely Istennek az egész földre elküldött 7 szelleme. Itt újra csak a Zakariás könyvének az utalását kell vennünk. Ismét csak a Szentlélekről van szó. A bárány szarvai, magában a bárány szarva nem annyira félelmetes, de ennek a báránynak szarva van, a szarv pedig az erőt jelzi, a fegyvert jelzi. A szem viszont a megértést, az ismeretet. Mind az ereje, mint a tudása ennek a báránynak a Szentlélek teljessége, akit birtokol. Igazából fontos megemlíteni, hogy azon a helyen, ahol a Zakariás erről a Isten 7 szeméről beszél, amire történik itt is utalás, rögtön utána arról beszél, hogy nem erővel és nem hatalommal kell, hogy éljünk, hanem Isten szellemével, Isten szent lelkével. Nem erővel és hatalommal, hanem Isten szent lelkével. Ezt teszi a bárány is. Isten szent lelkével tör magának utat a világtörténelembe. Ellenállhatatlanul, mert a Szentlélek a legerősebb fegyver és a legerősebb erő, ami a világban tevékeny. Ez a bárány odalép és átveszi a trónülő jobbjából a könyvet. Ez egy nagyon érdekes mozzanat. Igazából ez az, ami a mennybe történik Krisztus földi élete, halála és föltámadása után. Amikor Krisztus visszatér az atyához a mennybe menetellel, és az ő küzdelmének a jutalmát, az eredményét átveszi. Ez a mozzanat, ez nincs benne egyetlen egy egyházi ünnepben sem. Krisztus, aki győzött, megölt és föltámadt bárányként, újra az atya előtt áll és átveszi a kezéből a könyvet. Aki egyedül méltó volt mindig is, és most átveszi a mi nevünkben a könyvet. Igazából ez a könyvnek ez az átvevése nem csak azt jelenti, hogy egyes információknak a birtokába juthatunk általa, hanem Isten megmutatja az ő arcát, megmutatja az ő szívének a rejtekét a világnak. Krisztusban megmutatja arcát és a szívének a legmélyét a világnak. És ez az ismeret, ez olyan erőt jelent, ami hatékony. Tehát nem egyszerűen csak a fejemben egy néhány plusz ismeret, hanem egy hatékony, amik valóban képes átformálni a világ mindenséget. Az apokaliptikus esemény sorozat itt indul, amikor a könyvtekercs pecsétjeinek felbontásával Isten megmutatja az arcát. És ez a látvány, ez átformálja a világ mindenséget. Ugyanúgy, ahogyan az előzőekben, amikor láttuk a négy élőlényt, a
aki szemléli az Istent, és ez a szemlélés, ez nem egyszerűen csak látok valamit, hanem ez az egész valómat, egész lényemet ellenállhatatlanul magával ragadja. Ez egy erővel teli látvány. Ugyanúgy ez az ismeret is egy erővel teli ismeret, amely szinte maga alá gyűri a világ mindenséget, és átformálja olyanná, amilyenné Isten akarja. Ebben a pontban indul el az Isten világot átalakító terve. Krisztus halálával, föltámadásával, megdicsőrésével. Mikor történik ez a pillanat? Réges-rég megtörtént. Akkor, amikor Jézus a mennybe ment, mégis igazából az esemény azóta is tart. Erre az eseményre, hogy átveszi a megölt és föltámad bárány, átveszi az atya jobbjából, a trónon ülő jobbjából, átveszi a könyvtekercset, erre mind a trónteremben levők, mind az egész világ, minden teremtmény egy végtelen örömmel és dicsőítéssel válaszol. A 24 vén először leborul előtte is, új éneket énekelnek, méltó vagy Uram. Ismét csak ez a méltó vagy Uram a dicséretre. Hogy elvedd a könyvet és felnyisd annak pecsétjeit, mert megöltek, és saját véreddel megváltottál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és Istenünknek országává és papjaivá tetted őket. Saját vérének erejével a megváltottakat Isten országává, Isten papjaivá teszi, és uralkodni fognak a föld felett. Aztán a következő pillanatban számtalan angyal, ezerszer ezernyi angyalnak a hangját hallja, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A 24 vénhez kapcsolódóan minden angyal is dicsőíti a fiú Istent, a megölt bárányt. És aztán trónterem dicséretének a visszhangjaként minden teremtmény, amely az égben, a földön és a föld alatt, a tengeren és a tengerben van, mindenkitől hallottam, amint mondták, a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Az egész teremtett világ zengi az Úristen dicséretét. Pontosabban ez kellene, hogy legyen a válasz mindarra, amit Jézus megtett. Mindarra, amit Jézus már elindított. A vének, az angyalok már teszik, és az egész világnak hozzájuk hasonlóan egy túlcsorduló imádásba és dicsőítésbe kellene kitörnie, mert Isten eljött, hogy megszabadítsa a földet. Igazából újra meg újra azt mondjuk, hogy a jelenések könyve tele van ijesztő képekkel, borzalmas leírásokkal. Ez részben igaz is, de valahol mindig tele van ilyen csodálatos dicséretekkel is. Mert Isten, amikor megmutatja az ő arcát, az lenyűgöző, és Isten, amikor elkezdi megváltani és helyreállítani ezt a világ mindenséget, beteljesíteni, már a kezdetben benne van az, hogy Isten nem fog csődöt mondani, és az ő cselekvésére mindig számíthatunk. Nagyon szépen köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét. Talán sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a részletit is jelenések könyvének, és megmutatni, hogy mennyire tele van olyan elemekkel a jelenések könyve, ami nem csak, hogy nem ijesztő, hanem igazából magával ragadó. Pontosabban azt mutatja meg, hogy a Jóisten az ő szépségével és nagyságával hogyan akarja magával ragadni az iránta elkötelezett hívőknek a szívét. Dicsértessége Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját, felajánlva kéréseinkért, szándékainkért, mindazokért, amelyeket szeretnénk a Jóisten elé hozni a mai napon is. Kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével fogunk közösen imádkozni, és hívom Önöket, hogy Önök is csatlakozzanak hozzánk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Urum, Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
1: Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben.
0: Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál.
1: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted.
0: Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem.
1: Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaitról elmélkedem.
0: Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik.
1: Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jóságos írgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted.
1: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg, Istenem, ellenségeimtől. Te légy oltalmazom támadóim ellen.
0: Ments meg engem a gonosztevőktől. A bérengző emberektől szabadíts meg.
1: Mert íme leselkednek életemre. Rám rontanak a hatalmasok.
0: Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám roncsanak.
1: Ébredj fel, jöjj ide, és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek, mert Istenem, te vagy erős váram.
0: Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézek ellenségeim fölött.
1: Én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod miatt.
0: Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem.
1: Te vagy erősségem, rólad szól énekem, te vagy Isten, az én erős váram, az én jóságos Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem.
1: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra.
0: Megrázhat a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott.
1: Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket.
0: De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az éj elől.
1: Hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz, szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Isten így szól szentélyében, újongva osztom fel Szihemet, Szukkot völgyét is felmérem.
1: Giliád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen.
0: Júda királyi jogarom, Moab az én most ótálam.
1: Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik.
0: Az erős városba kivezetel engem. Edomba ki irányítja léptemet?
1: Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk.
0: Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér.
1: Istennel nagy dolgokat viszünk végbe. Ő tiporja porba ellenségeinket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi.
1: Ha elmétek távol járt Istentől, most keressétek őt tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örökké tartó örömet hoz a szabadulással.
0: Az Úr maga a jóság.
1: Teljes a szabadulás nála.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Arra biztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

0: Téli magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai déli magazinunkba, a Szatmár Németi stúdióba. A mikrofonnál Szűcs Tímeát hallják. Műsorunk elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a nap evangéliumát fogjuk megismételni a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig Péter Mária nővér lesz a vendégem, akivel egy picit a Székelyudvarhelyen megszervezésre kerülők Nájp hétvégéről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

A pontos idő 12 óra 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Évadot zár a média műhely Kovásznán. Ma délután 5 órától a Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és a Népfőiskola keretében működő média műhely idei termését lehet megtekinteni. A média műhely tagjai gyerekek és felnőttek, akik tavaly szeptember óta heti rendszerességgel vettek részt az Olá Ágota és Kerekes Csanád által vezetett műhely munkában, melynek során a telefonnal való fotózás rejtelmeibe kaptak betekintést. Az évadzáró bemutatón részt vesz Demes Judit, Demes Anna, Péterfi Dóra és Péterfi Kata, akik énekkel, mesével színesítik a programot. Az eseményt szeretett vendégséggel zárják. Olvasó maraton Csíkszentmártonban. Olvasó maraton tart a Pont Most Olvasó Klub csapata holnap délelőtt 9 és délután 2 óra között Csíkszeredában. Az eseményen az érdeklődők 3 különböző helyszínt, kávézót, reggelizőt, beülős helyet látogathatnak meg, közben ugyanazt a könyvet olvassák majd ki és beszélik. A szervező közös könyvnek a nemrég megjelent amerikai írónő, szerző Sanam Mahlouji Perzsák című kötetét választották. A részvétel regisztrációhoz kötött, ezt megtehető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével, a pontos helyszíneket a jelentkezőkkel közlik. Primícia Csík Csobotfalván és Lövétén. Csibi Levente első ünnepélyes szent miséjét a Csík Csobotfalvi plébánia templomban holnap déli 12 órától mutatja be, míg Lázár Hunor Imre első ünnepélyes szent miséjére a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomban kerül sor vasárnap 00:30-kor. A primíciákat rádiónk élőben közvetíti. Imádkozzunk együtt az új misésekért. Felvételit hirdet a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet, amelyre július 12-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A felvételit július 13 és 17-e között tartják. A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat, hivatásukat felismerni és arra igent mondani mindannyiunk felelőssége. Kérik a papokat, hogy segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszintén elköteleződéséért. Jelentkezni helyi plébánoson keresztül, postai úton vagy telefonon András István rektornál lehet a 0752-245-060-as telefonszámon. A felvételűvel kapcsolatos minden fontos és részletes információ megtalálható az érsekség.ro oldalon. Zarándoklatok Mária Radnára. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén július 16-án a Temesvári Egyházmegyei Kármelita Lelkiségi Mozgalom képviselői szentmisén vesznek részt a Mária Radnai Bazilikában. A liturgiát 11 órai kezdettel Laus Nikola püspöki iroda igazgató mutatja be. A hagyomány szellemében Szent Anna és Szent Joákim ünnepe alkalmából a temesvári hívek zarándokolnak a Mária Radnai templomhoz. Iden a zarándoklatra július 25-én kerül sor, az ünnep liturgia 11 órakor kezdődik.
A nagyszülők és idősek világnapja alkalmából elmérkedést tart Ferenc Emese szociális munkás műsorvezető és szerkesztő, melynek témája 14. Leó pápa által választott motto: én akkor sem feledkezem meg rólad.

Nádi Fesztre hanguló imaest Nagybányán. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit július 17-én este 7 órától a Nagybányai Szent Háromság templomba, egy Mládi Fesztre felkészítő lelki estre. Az idei Mládi Fest mottója Ad Fonten, a forráshoz. A programban szerepel szentmise, szentségimádás és tanúságtételek. Az est nem csak az zarándokoknak szól, hanem mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni Jézushoz, és újra visszatalálni a forráshoz. Szülők iskolája, családtábor. Szeretettel hívják a családokat, házaspárokat a szülők iskolája családtáborba, melyet a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervez Szeltersföldön, a Szent Gellért Alapítvány vendégházában augusztus 13 és 16-a között. Idei téma: erőforrásunk a keresség. Hogyan találjunk házasságunkat, a családi életünket, a kerességi kegyelem. Délelőtönként a szülők programjával párhuzamosan a gyermekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják. Délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek. Kirándulás, csürkaland, tábortűz, színes este. További részletes információ és bejelentkezési lehetőség a család.ru oldalon.

szóban az időjárásról, ma a napsütés mellett gomoly felhőképződés várható. Csapadék is előfordulhat, egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki a nyugati és keleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az észak-nyugati szél. Délután 20-29 fokig melegszik a levegő. Holnap folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék keleten és a középső tájakon valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az észak-nyugati szél. Napközben 23 és 33 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap megmarad a napos gomoly felhős nyári idő, legfeljebb kevés kisebb záporral. Észak-keleten. Élénk, időnként az északi tájakon erős lehet az északi a szél. Reggelre 11-19 fokig hűl le a levegő, délután 26-32 fok között alakulnak a maximumok. Ma délben 12 óra a kora következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramaros szigeten 15 fok van, Nagybányán 18, Szatmárnémetiben 21, Nagyváradon 23, Zilaon 20, Désen 20, Beceltén 17, Kolozsváron 19, Nagysármáson 20, Tordán 20, Marosvásárhelyen 20, Dicsőszentmártonban 18, Gyulafehérváron 21, Déván 21, Aradon 24, Temesváron 24, Resicabányán 22, Nagyszebenben 19, Fogarason 19, Brassóban 19, Sepsiszentgyörgyön 18, Kézdivásárhelyen 17, Baróton 18, Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 16, Gyergyalfolóban 15 és Maroshévízen 17 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan is mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testőr a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ha valaki ma állásinterjúra menne, és ezt mondanák neki, hogy elküldünk egy olyan helyre, ahol sok ellenséggel fogsz találkozni, üldözni fognak, félreértenek, sőt, még veszélybe is kerülhetsz, valószínűleg megköszönni a lehetőséget és udvariasan visszautasítaná. Jézus azonban nem hallgatja el tanítványai előtt a valóságot. Nem hitegeti őket könnyű élettel. Sőt, egyenesen ezt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a mondat első hallása megrázó. Miért nem azt mondja, hogy erős, felfegyverzett katonaként küldelek benneteket? Miért éppen bárányokként? Mert a keresztény ember ereje nem az erőszakban, nem a hatalomban, nem a hangoskodásban van. A jónak, a báránynak nincs karma, nincs agyara, nem tud támadni. Egyetlen biztonsága a pásztor. És Jézus ezzel arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját erében bízik, hanem Istenben. Ám ez azonban nem azt jelenti, hogy naívnak kell lennünk. Éppen ezért teszi hozzá Jézus, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez a két tulajdonság első pillantásra ellentmond egymásnak. Az okosság könnyen ravasságá válhat, az egyszerűség pedig hiszékenységé. Jézus azonban azt kéri, hogy a kettő együtt legyen jelen bennünk. A keresztény ember legyen bölcs. Tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Ne hagyja magát becsapni. Ne sodródjon a tömeggel. Ugyanakkor maradjon tiszta szívű, őszinte, békesség szerető ember. A világ sokszor azt mondja, vagy erős leszel, vagy eltipornak. Jézus mást mond, lehet valaki egyszerre szelíd és bölcs is. Az evangélium másik fontos üzenete, hogy a hitünk miatt nem mindig kapunk elismerést. A tanítványokat bíróság elé hurcolják. Családtagok fordulnak egymás ellen. Üldözik őket. Szerencsére mi legtöbben nem élünk ilyen üldözésben. De vajon nincs-e másfajta nyomás rajtunk? Ma is sokan inkább hallgatnak a hitükről, nehogy kinevessék őket. Sokan szégyelnek keresztet vetni étkezés előtt egy étteremben. Nem mernek kiállni a keresztény értékek mellett, mert attól félnek, hogy maradinak vagy régi módinak tartják őket. A véletlenség ma sokszor nem a vérontását jelenti, hanem a mindennapi hűséget. Azt, hogy akkor is becsületes maradok, amikor mások csalnak. Azt, hogy akkor is megbocsátok, amikor könnyebb lenne gyűlölni. Azt, hogy akkor is vasárnapi misére megyek, amikor mások inkább tovább alszanak. Azt, hogy nem szégyellem Krisztust ott sem, ahol ezért furcsán néznek rám. És Jézus végül egy nagyon vigasztó ígéretet is ad. Nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek. Milyen sokszor félünk attól, hogy nem találjuk a megfelelő szavakat. Egy beteg mellett, egy ászló családban, egy hitetlen ismerőssel beszélgetve. Jézus nem azt mondja, hogy mindig mindent tudni fogunk. Azt ígéri, hogy amikor valóban szükség lesz rá, nem maradunk egyedül. És ez az ígéret ma is érvényes. Ezért nem kell félnünk attól, hogy keresztényként éljünk. Nem azért, mert könnyű lesz, hanem azért, mert Krisztus velünk van. A világ ma is tele van farkasokkal, önzéssel, közönnyel, gyűlölettel, hazugsággal. Jézus mégsem farkasokat küld a farkasok közé, hanem bárányokat. Mert végső soron nem az erőszak győzi le a világot, hanem a szeretet. Kedves testvérek, kérjük ma az Urat, hogy adjon nekünk bölcsességet, hogy felismerjük a jót. Egyszerű szívet, hogy meg is tegyük azt. És bátorságot, hogy mindig hűséges tanítványai tudjunk maradni. Amen.
1: Templi Máté atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és ahogyan ígértem önöknek a mai Déli magazinunknak az elején, egy kedves vendéget köszönthetek itt most a vonal túlsó végén, Péter Mária nővért, akivel egy picit a július végén megszervezendő Kneipp hétvégéről fogunk beszélgetni. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk ebben a mai műsorban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mielőtt rátérnénk a Kneipp hétvégére, amely megszervezésre kerül majd a hónap végén, ugye a múlt hétvégén volt ez a Kneipp Express, amiről már beszéltünk a hallgatóknak, hirdettük, hogy ezen részt lehet venni. Mesélne egy picit arról, hogy hogyan is zajlott ez a hétvége, illetve hányan gyűltek össze erre az eseményre.
2: Közel 80 résztvevővel zajlott ez a hétvége, és a Kneipp terápiának az 5 alappillérét építettük fel egy ilyen interaktív délutánra. Az volt ugyanis a célunk, hogy megismertetni Sebastian Kneippnak a szemléletmódját, a koncepcióját, egy közösségteremtő lehetőséget is felkínálni, és lehetősége legyen a résztvevőknek arra is, hogy ne csak tudást szerezzenek, hanem tapasztalatot is, még ha egy picit is. És mindezt játékosan, interaktívan próbáltuk megalkotni.
1: Mik voltak a visszajelzések, hogyan érezték magukat a résztvevők?
2: Nagyon élvezték, nagyon szerették. Minket is meglepett az, ahogyan a felnőttek beleengedték magukat ebbe a játékosságba, ahogy részt vállaltak minden állomáson, vagyis részt vettek. Mondjuk ez feladat is volt, mert amikor elkezdődött a program, akkor körülbelül egy ilyen 60 percben ismertettük a röviden Kneippnak az életét, az 5 alappillérét, és mindenki kapott egy menetjegyet, amiben az 5 állomás be volt jelölve, és megvoltak a terek, bárhol, bárki bárhol kezdhette, nem volt egy sorrend felállítva, de az volt a cél, hogy egy kicsit arról a pillérről halljon, tapasztaljon, és

0: Jó volt látni, ahogy kicsik, nagyok, férfiak és nők, ahogy így beleengedik magukat, ahogyan részt vesznek ezekben a különböző aktivitásokban, vagy a táncon való részvétel, ahogy érdeklődnek a gyógynövények iránt, vagy a táplálkozásnál, ahogy hallgatják azt, hogy különböző növényeket hogyan tudunk felhasználni, vagy mire tudjuk felhasználni. Nagyon jó volt ezt így látni kívülről.
1: Olyan jó hallani azt, hogy az embereket érdekli ez a féle felhasználás is, akár a víz, akár a gyógynövények, vagy akár a táncon, a zenén keresztül hogyan tudunk kapcsolódni a Jóistenhez, hogyan tudjuk a saját egészségünket talán egy picit jobban megvigyázni, és arra használni ezeket a pilléreket, hogy ez minél tartósabb legyen. Ugye erről fog szólni ez a hétvége is, amely július végén, augusztus elején lesz majd, hogy hogyan tudjuk ezeket a pilléreket használni a mindennapokban az egészségünk megőrzése érdekében. Mesélj egy picit arról, hogy akkor pontosan miből is fog felépülni ez a hétvége, és hát kiket várnak erre?
0: Mindenkit szeretettel várok, nyilván felnőttekre gondolok itten, de hogyha két szóba kellene összefoglalni egy ilyen hétvégét, akkor azt mondanám, hogy elcsendesedés knájpal, tehát testi-lelki felüdülés. Az a célom mindamellett, hogy a knájp öt alappillérét szeretném így megismertetni az emberekkel, hogy mivel knájp maga is pap volt, ő mondja azt, hogy csak akkor tudtam segíteni a gyógyulásban az embereknek, mindazoknak, akik hozzám fordultak, hogyha a lelküket is rendbe tettem, vagy ha a lelkük is meggyógyult. És valahogy így látom én is, így lelki gondozóként is azt tapasztalom, hogy amikor megkeresnek az emberek egy-egy elakadásukkal, vagy nehézségükkel, hogy ez a kettő így párba megy, hogy dolgozok egy kicsit a lelkemen, akkor a testi jólétem is jobb lesz, vagy akár a közérzetem. És egy ilyen hétvége erre van felépítve, bele van építve mind az öt alappillér, nagy hangsúlyt kap az elcsendesedés, de Szent Ignác azt mondja, hogy időnként álljunk meg és imádkozzunk az életünkkel, vagy ahogy Szent Ferenc kapcsolódik a természethez, és mindez benne van ebben a hétvégében, hogy így próbálunk az életünkre reflektálni, megállni, elcsendesedni, kapcsolatot teremteni a természettel. Azt mondja Knájp, hogy nagy butaság lenne, ha nem tulajdonítanánk jótékony hatást azoknak, amit a teremtő a természetbe belefektetett. Tehát, hogy egy kicsit megismerni a gyógynövényeket, megtapasztalni ezeknek a jótékony hatását, és nem utolsó sorba a vízkezelések. És hogy itt nem csak tapasztalatot szereznek az emberek, hogy na egy karfürdő ez így tud frissíteni, vagy egy térdleöntés, minek milyen jótékony hatása tud lenni, hanem az is, hogy na, ha innen hazamegy, hogyan tudja ezt tovább alkalmazni. Vagy egy torokfájás esetén mit tudok én magam tenni, vagy hogyan tudom ezt megelőzni például. Mert hogy igazából Knájpnak az volt a célja, hogy segíteni az embereket abban, hogy az egészségünket hosszú távon, vagy az egészségüket hosszú távon meg tudják őrizni. Mert ez a nehezebb, hogy megőrizni, mert nehéz visszaszerezni is, de könnyen el tudjuk veszíteni. És ennek a lehetőségét kínálja egy-egy ilyen hétvége fel, hogy tényleg odafigyelek magamra, odafigyelek a Jóistenre, és odafigyelek a környezetemre. Ennek egy nagyon sok oldalú megtapasztalása lehet, mert hogy egyben ennek van egy közösség teremtő ereje is, és amikor én ezt egy közösségben élem át, a közösség megtart.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondott itt el, és én remélem, hogy felkeltettük a kedves hallgatóknak az érdeklődését, és lesznek olyanok, akik szeretnének erre a hétvégére elmenni. Azt mondjuk akkor még el a hallgatóknak, hogy pontosan mikor és hol lesz ez a hétvége, és mennyibe kerül anyagilag, mennyivel kell hozzájárulni.
0: Ez az hétvége július 30-án csütörtökön kezdődik, ez így ilyen hosszított hétvége, és augusztus 2-áig, a vasárnap délutánig tart. A teljes ellátást biztosítjuk, tehát a szállást és az étkezést is. Egy ilyen hétvége magába foglal 8 kezelést is, és ennek az ára 650 vagy 700 lei. Ez most a Knajp tagoktól függ, mert vannak olyan Knajp tagok, akiknek van kedvezmény.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ebben a mai műsorban, és egy picit beszélgethettünk erről a programról, és én arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, az menjen el erre a hétvégére. Ugye, ahogy ön is említette, szállással, ellátással van, tehát akkor lehet messzebbről is menni, aki esetleg nem Székelyudvarhely környékén van, hanem messzebb lakik, de szeretne ezen a programon részt venni, akkor megteheti, elmehet és részt vehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hát további sok kegyelmet kérünk, és hát sok-sok résztvevőt majd erre a hétvégére.
0: Köszönöm szépen, és várunk jövőben mindenkit a Knajp Expressre, mert hogy ez majd minden évben megrendezésre fog kerülni.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Péter Mária nővérrel beszélgettem, köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak, és hát továbbra is maradjanak velünk, nem sokára jövök egy műsor ismertetővel.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára, 13 órától imádkozzuk a szeretett láng rózsafűzérét, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyolok Citaráján Zalder Évával. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk ima szándékaikat, 15 órától az Érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző. 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától ima szándékaikat fogadjuk, és a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 18 órától Érkőrtvéjesről közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órakor megszólalnak a harangok az Úr angyalát, majd Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják. Azután egy újabb műsorismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap déli 12 órától lesz majd a Szent Mise Csíksomjóról, a Csopotfalvi templomból primíciás szentmisét fogunk közvetíteni, majd délután 5 órától engesztelő imaóra lesz Marosvásárhelyről, 6 órától Szent Mise és rózsafűzér lesz a Mária áhítat keretein belül. Vasárnap délelőtt 8:30 órától lesz egy szentmise Érkőrtvéjesről, majd délután 12:30-től közvetítünk Lövétéről egy primíciás szentmisét. Délután 6 órától pedig a csíksomjói kegytemplomból lesz a szentmise. Kedves hallgatók, én megköszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai délelőtöt együtt tölthettük. Jóisten áldása és szeretete legyen önökön, legyen egy örömökben gazdag szép délutánjuk és egy nagyon szép hétvégéjük, melyet töltsenek szintén a Mária Rádióval. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból, Szücs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség. Hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űzz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából, a mikrofonoknál
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gélért köszöntik önöket. Felkaphatják a fejüket a hallgatók, akik rendszeres hallgatóink, hogy

névnapjukat, Isten éltesse a zenévre hallgatóinkat, önkénteseket, munkatársakat, kollégákat, köszöntsék szeretteiket, de hogyha születésnapot ünnepelnek, vagy bármilyen eseményt a családban, osszák meg velünk és küldjenek egy szép éneket, erre biztatjuk önöket a mai délutánon is. Lehet kérni tőlünk, 3 énekkel készültünk, csak a szeretet visz, hogy odaírj, ez az egyik dalnak a címe. Egy nagyon szép gyerekdallal is készültünk, Eresz alól Fecskefia, illetve a Csíksomi Kegytemplom kórusának előadásában a Szent Anya üdvözlégy, várjuk telefonhívásaikat és üzeneteiket.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Hallod, szépeszik a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnénk köszönteni Csíkszentmihályon Miklós Veronkát, nevenapja alkalmával nem jutottam be akkor, hogy köszöntsem. Kívánok neki jó egészséget, sok szerencsét, boldogságos, a Jóisten segedelme legyen mindenkor vele. Udvarhelyről köszöntötték. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Nagyon szívesen, én is csatlakozok ezen jó kívánsághoz, a Jóisten éltessen erőbe, egészségbe, szeretetbe, szeretteit körébe, Veronka.
2: Na, szeretettel szeretnénk köszönteni, ne csak Csíksomi stúdióból Pál Laurát, aki a tegnapi napon ünnepelte születésnapját, és Kurko Erzsébetet is, nagyon szeretettel Csíkszentdomokoson, szintén születésnapja alkalmából köszöntjük, a Bánosi Társulat tagjáról van szó, akik rendszeresen szoktak jönni, imádkozni ide a Csíksomi stúdióba, köszönjük szépen a sok imát, és a szolgálatot is, amit a Mária Rádióért teszel, kedves Erzsike, Jóisten áldjon meg!

Érkezett egy üzenetünk, hát a visszahív a telefonáló is, addig Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, tovább jó egészséget, türelmet, lelki békét, és Isten áldását kérem életére, Irén küldte az üzenetet.

Nincsen telefonálunk és üzenetünk sem érkezett még mostanig, ezért meghallgatunk egy nagyon szép éneket, amit előkészítettünk a mai délutánra. Csak a szeretet visz, hogy odaérj, fogadják nagy-nagy szeretettel.

Nagyon szép éneket hallottunk az előző percekben, csak a szeretet visz, hogy odaír, ez volt a címe. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, köszöntjük hallgatóinkat, akik időközben kapcsolódnak bele a Máre Rádió hallgatásába. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató, és köszöntheti szeretét, de szöveges üzenetben is elküldhetik megfogalmazott jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Itt vagyunk és várjuk üzeneteiket, hívásaikat.

0: Halló! Szeretettel köszöntjük!
1: Halló!
0: Igen!
1: Tessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én Csíkszent Györgyről önkéntes vagyok.
0: Üdvözeljük!
1: Köszöntelek titeket, és minden Mária Rádió hallgatót, adakozót, és titeket.
0: Köszönjük szépen! Jó Isten, áldjon meg, jó egészséggel! Köszönjük szépen!
2: Köszönjük a jó kívánságokat, és azt is, hogy hallgat bennünket. Jó Isten áldja meg, szép délután kívánunk!

0: Köszöntjük szeretettel.
1: Dicsi, Jézus Krisztus.
0: Minden, aki amen.
1: Szívem mély szeretetével köszöntöm Évikét és családját, a Jóisten áldása kísérje egész életét. Ezt kívánom tiszta szívemből, a hit remény szeretet jegyével és a csíksomai szizanyat a karjabevédő falássával, egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kívánok.
0: Hasonlókat kívánok szeretettel, én is köszönjük szépen a jó kívánságot, örömteli délutánt kívánunk.

0: Köszöntjük szeretettel!
1: Dicsérteszik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Üdvözlöm a kedves műsorvezetőket!
0: Köszöntjük!
1: Köszönteni szeretném a délelőtt 8-tól elhangzott szentmise papbácsiait, abba Tódor Attila, meg László István, meg a Hunorka. Köszönjük szépen, gyönyörű szép szentmiség volt, és a Jóisten segítse őket mindig.
0: Úgy legyen, áldások kísérje életüket. Nagyon szépen köszönjük a hívását, hallgassa szeretettel ön is az elhangzó énekeket.

továbbiakban meg fogjuk hallgatni a Csíksomi Kettemplom kórusának előadásában a Szent Anya üdvözlét, tartsanak velünk, fogadják szeretettel ezt a nagyon szép éneket.

Szent Anya üdvözl, így ez a nagyon szép ének hangzott el itt a Mária Rádió hullámhosszán. Még maradt néhány percünk a zenés köszöntő idejéből, használ ki a lehetőségeket és köszöntsék szeretteiket.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Mit teszik az Úr Jézus?
0: Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm műsorvezetőt, egy Csíkszentmihályi stúdióba, és szeretném köszönteni Csíkszentmihályon a Kártvégén Pogács Jánosék komasztonyomot, Veronkát névnapi alkalmával, és még szeretném köszönteni Csíkszentmihályon Felszeg utcával Szőcs Veronikát, és még Csíkszentgyörgyön volt munkatársamot.
0: A Jóisten éltesse.
1: A Jóisten éltesse nagyon sokáig erőtbe, egészségbe, szeretetbe.
0: Mi is ezt kívánjuk. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni és hallgatnak bennünket. Jóisten adjon testi-lelki erőt mindannyiuknak.

0: kedves hallgatóink, nincsenek telefonálóink és beolvasatlan üzenetünk sincs. Így el fogunk köszönni kedves mindannyiuktól, és megköszönjük, hogy velünk tartottak, és ha tehetik tovább is, szeretettel hallgassák az Erdélyi Mári Rádiót. Egy nagyon szép gyerekdallal búcsúzunk, erre szalol Fecske fia. Fogadják szeretettel, az önök házigazdái voltak
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Dicsetessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Ave Maria, boldog Isten anyja! Te benned termett váltságunk aranya! Téged dicsérni nyelvem meg nem unja! Ave Mária! Grácia pléna, vagy malasztal teljes, mert te szent méhed Istenséggel ékes.

Telek József, ferences rendi szerzetes teológiai tanár, hitszónok írja a 18. században Mária Európa megmentőjéről. Arra a rettenetes romlásra, arra az egész Európát rettentő, végső szorongatásra emlékeztetlek benneteket, amely legutóbb az 1683-as esztendőben Bécs városának ostromlásakor váratlan történik vala. A IV. Mohamed török császár hadvezére ugyanis összehódítván 300 000 török, tatár, jancsár és eretnek vitézből álló tábort, minek utána azzal a magyar hazánkat soha el nem felejthetetlen rablásokkal keresztül skasul kóborlá, végre aztán Bécs városa környékét is megszállá, annak bástyáit éjjel s nappal tüzet okádó dandárokkal képtelen ostromlá, s magában teljességgel elvégzé vala, hogy a keresztény névnek egész Európában romlást szerzene, sőt, annak szikráját is kioltaná. Ó, boldog Isten, minőmű félelem, sírás, jajgatás, s böjtölés nevelkedett e mostoha időben a keresztény tartományokon. Már Bécsnek reménysége csak egy gyenge hajszálon függ vala. Már a török, tatár és egyéb vad pogány nemzetek Róma ellen és minden északi határok ellen vérszopó fegyvereket bátran köszörülik vala. De mindazonáltal ezekben a végső szorongatásokban is találkozott a kereszténységnek, mint régen a zsidó népnek, egy hatalmas istápja, egy szabadító esztere, akinek oltalma alatt az erősek kézíja meggyőzettetett, és az erőtlenek felövedzenének erősséggel. Ki volt a kereszténységnek ez a hatalmas istápja és Isten után szabadító esztere? Nem más, megismerte a keresztény néppel az akkori első Innocentius nevű szentséges pápa, hanem az Úr Jézusnak szent anyja, a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária. Európa akkor is válságban volt, mint ahogy sokszor azelőtt is és azután is. A szűzanya pátrónánk volt mindig, minden időben, minden veszedelemben. Hiszen nem csak anyagi, de főleg hitbéli, szellemi, kulturális értékeink forogtak nem egyszer kockán. Az elmúlt években ismét felerősödött a keresztény és a nemzeti értékek védelme, illetve ezek együtt emlegetése. És mivel ezt a két fogalmat gyakran használják összekapcsolva, felvetődik a kérdés, melyek is ezek az értékek. A piarista gimnáziumok tanulói számára kiadott erkölcstanban ezt olvashatjuk. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágasságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, mindent eltűrnek, mint idegenek, minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak,
de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fönnálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk fölülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem ismerik és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak. Koldus szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség. Rágalmaik visszahullanak amazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul az igaz életük. Szidalmazzák őket, és ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek. És mégis, mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek, mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának. A pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért is bántják őket. Egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában. A lélek azok a keresztények a világban. Testben, de mégsem a testből való. A keresztények is ott vannak a világban, de ők sem a világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van. A világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait. A keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva a testbe, de ő tartja össze az egész testet. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönbe volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékában lakozik. A keresztények is a mulandó világban zarándokolnak a mennyei örökké valóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el. A keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap után üldözik őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Nurziai Benedek, vagy katolikus és ortodox nevén Nurziai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. Skolasztika ikertestvére. 1964-ben 6. Pál pápa, a nyugati keresztény szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Jakobus de Voragine, Legenda Aurea. Benedek Nurcia tartományból származott, Rómába került, hogy a szabad tudományokat tanulja, de még gyermekkorában abba hagyta a tanulást, és föltette magába, hogy a pusztába vonul. Dajkája, aki igen gyöngéden szerette, egészen addig a helyig elkísérte, amelynek a neve Effide. Történt, hogy a dajka búza szitálása kölcsönkért egy rostát. Gondtalanul helyezte az asztalra, leesett, és ketté tört. Mikor Benedek látta, mennyire sír, fogta a rosta darabjait, és mire fölkelt imádságaiból, teljesen összeforva találta. Ezután titokba elhagyta a dajkáját, elment egy helyre, ahol 3 éven át az emberek elől elrejtőzve élt. Csak egy Románus nevű szerzetes tudott róla,
ki gondosan ellátta a szükséges dolgokkal. Mivel Románus monostorától nem vezetett út a barlanghoz, a kenyeret egy hosszú-hosszú kötélre kötötte, és úgy szokta leengedni.

0: A kötérek csengőt is erősített, hogy hangjára Isten embere meg tudja, mikor küldi neki a kenyeret. Ilyenkor kijött a barlangból és átvette. Ám az ősi ellenség megirigyelte az egyik szeretetét és a másik táplálékát, és egy kővel eltörte a csengőt. De Románus nem hagyott föl az ő szolgálatával. Benedek életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától származnak. Rómába küldték tanulni, Benedek hamarosan elhagyta a várost, és tanulmányait is abba hagyta. Rövid ideig egy aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd, mint hallottuk, teljes magányba vonult, és a tökéletes lemondást kereste. 3 év múlva felhagyott a remete élettel, és azoknak a nőtlen férfiaknak lett atya, akik közösségében kívántak keresni az Istent. Monte Cassinón egy régi erdőnek és egy hajdani szentélynek a romjaiból korostort épített, és benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget hozott létre. A közösség tagjai szent szabály szerint éltek, pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. 547. március 21-én ért véget Benedek földi élete. A templomba vitette magát, gyengeségében a tanítványokra támaszkodva állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lelkét, írja Nagy Szent Gergely pápa. A galliai liturgikus könyvekben már a 8. század végén megjelenik július 11, mint Szent Benedek születésnapja, de az ünnep eredetéről idáig semmi nem derült ki. Szent Benedek jelentőségéről, életéről és szelleméről a Pázmány Péter elektronikus könyvtár lapjain, a Magyar Nyelvű Keresztény Irodalom tárháza állományában olvashatunk. Ennek értelmében manapság a magyar nép nem sokkal többet tud Szent Benedekről, mint hogy neve napja március 24-én van. Örül a Benedek napnak, mert Benedek zsákban hozza a meleget. Némely imakönyvből imádkozik is hozzá, mint a jó halál patrónusához. Ezzel ki is merül, amit a magyar Szent Benedekről tud. Pedig Szent Benedek egyike azoknak a világtörténelmi nagyságoknak, kiknek a gondviselő Isten az emberiség nevelésében, szellemi és erkölcsi színvonalának emelésében sorsdöntő részt juttatott. Mikor a pogány római birodalomnak kezéből már kihullott a gyilok, amellyel a Krisztus követők millióit halomra ölte, akkor csillogó, de üres tudományával, erkölcsi rothadásának mérgező leheletével ejtette kábulatba, s akarta megfojtani a nagy Konstantin alatt szabadsághoz jutott, de a szabadsághoz hirtelenében még hozzá nem szokott ifjú kereszténységet. Szent Benedek egyike volt azoknak a gondviselésszerű férfiaknak, akik a fiatal kereszténységet ebből az ájulásból fölébresztették. Életszentségének messze ragyogó példájával, a krisztusi bölcsességnek nemesen egyszerű szavaival visszavezette a kortársait Krisztushoz. Föltámasztotta az ős keresztények áhítatos istentiszteletét, lelkes buzgóságát. A római világbirodalom már nem volt pogány, de még nem volt egészen keresztény. A haldokló pogányság végső erejét megfeszítette, hogy a maga erkölcsi lazaságával, föloszlásának indult életével Krisztus fegyelmezett egyházát is megbontsa, a lelkeket zavarba hozza. A 3 világrészt fölforgató népvándorlás betetőzte a fölfordulást. Ekkor az általános zűrzavar idején a maga kemény életének példájával, hatalmas szervező erejével, bölcs, szerzetesi törvénykönyvével, Szent Benedek rendet teremtett, messze tündöklő példát adott a megnyugvásnak, a belső rendnek, az ellenséges külső viszonyoktól független helyreállítására. Az egyháznak voltak Szent Benedeknél nagyobb tudománnyal, ragyogóbb elmével megáldott fiai is, de ezekkel szemben Szent Benedeknek gyakorlati jelentősége éppen az, hogy az ő működését, hatását nem zárta le a Monte Cassinói kolostor kriptája, hanem tovább élt, tovább dolgozott szerzetes fiaiban. Az ő Istentől megáldott szelleme volt a vezére a térítő szerzetesek számtalan nemzedékének, akik Európát s benne a mi magyar hazánkat is keresztényé, s ezzel az igazi művelődés részeseivé tették. Szent Benedek szerzetes fiai lettek az egyház jobb keze, amely jobb kézzel az egyház a régi világból megmentette, amit menteni lehetett, s érdemes volt. S amely kézzel a népvándorlás friss férű népeit anyai keblére ölelte, s a keresztény középkor nagy nemzeteimé nevelte. Íme, Szent Benedek nem csak a naptárban jelez, és nem csak a naptárban jelzi a tavasz beköszöntését. Életet fakasztó tavaszt hozott az ő áldott szelleme a keresztény világ számára is. Szent István intelmei, nagyobbik legenda, részlet. Miután Asztrik apátot övéivel együtt tisztelettel befogadták, a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ahol mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a regula rendjében, s mivel bővelkedik a fenntartásához kellő mulandó javakban, nincs más szüksége csak arra, hogy az övéi és mások lábát az evangélium szerint megmosogassa. Szent Benedek apát mindennapi imája a kereszt előtt. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelked, érted hevülő lelkesedést, téged föllelő bölcsességet, téged fölismerő világosságot, érted égő szereteted, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavadra hallgató fület, a te szépségedben gyönyörködő szemed, a te fölségedet magasztaló nyelved, neked tetsző életmódot, a tőled jövő megpróbáltatás viselésére béketűrést, hozzád ragaszkodó hűséges kitartást, és adj nekem, Jézusom, boldog halált. Ajándékozzál meg jelenléteddel, fényes föltámadásoddal, és a boldog örökké valóságban ad nekem jutalmul ten magadat. Ámen. Merre tart Közép-Európa? Mely országok tartoznak hozzá? Mit gondolnak rólunk nyugaton és keleten? Egyre jobban foglalkoztatják ezek a kérdések térségünk keresztény közösségeit, a Kárpátok Európájának mindenek előtt Közép-Európának felelőssége van abban, hogy a kereszténység megőrzésével az európai kultúra alapjait is védjük. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa című verse egy igazán mai költemény. Ennél időszerűbb nem is lehetne. Ha nem tudnánk, hogy Szabó Lőrinc a 20. század első felében élt, azt hihetnénk, most írta ezt a versét. Pedig nem. Ez a költemény már 95 éves. Ez a vers rádöbbenti olvasóját arra, hogy amit az elmúlt években lehetett tapasztalni Európában, egy nagyon régi farizeus magatartás újabb fejleménye. 100 év, de tán 2000 esztendő óta folyik a kereszténység ellenében szervezkedő ármány, amely most 21. századi szakaszába lépett. A költő már akkor látta, hogy az üres ég eszméjét kínálják a megcsúfolt és megfeszített országa helyett. Szabó Lőrinc, Hazám, Keresztény Európa. Utálom és arcába vágom. 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez a farizeus Európa. kenyér siok helyett a szegényt csitítja karddal, üres éggel, és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta hány szent vágy halt meg gaz szívében? Hazám, keresztény Európa, mi lesz, ha bukására döbben, mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megjöbb pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestist hozó, bosszúálló angyal sereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus és új országot teremt a földön? Ha elhullnak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja ama bárány, s újra megvált, ó, nem a jók, de a gonoszok vére árán. Hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Van-e olyan hely, ahová biztonságért fordulhatunk, bármi is történjen a világban, vagy a személyes életünkben? Kétségen kívül sokan várnak az Istenhez fordulással addig, amíg igazán nehéz idők szakadnak a nyakukba, reménykedve a jövőben az élet és a világ körülményeitől függetlenül. Viszont néhányan olyankor is Istenhez fordulnak, amikor úgy tűnik, jól mennek a dolgok. Fogalmunk sincs, hogy mit hoz a jövő. Ha nehéz időket, Isten akkor is ott lehet velünk. Ha könnyebb időket, akkor is szükségünk lesz Istenre, hogy betöltse azt a belső űrt, ami a szívünkben van, és hogy értelmet adjon az életünknek. Ha Isten részt vesz az életünkben, akkor könnyen megnyugodhatunk. Mindannyiunknak van egy alapja, amire reményünket és hitünket építjük. Sokáig hittük, sőt, mai napig is elhisszük, hogy ezek a keresztény, európai, sőt, nemzeti értékeinkből épült alapok. Ne hagyjuk, hogy elvegyék hitünket, hogy kiüresítsék az eget, bízzunk benne, hogy Európa elbírja még az Istent, a szeretetet és a békét. Kosztolányi Dezső, Európa. Részletek. Európa, hozzád, feléd, te feléd száll szózatom a század vak zűrzavarában, s még mások az ébe kongatva temetnek, harsány ditirambbal én te rád víg jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész! Te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatokat és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Ki téphet el innen, ki téphet el engem a te kebeledről? Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódzott? Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és égi szavakból. Vigyázzon ránk, égi édesanyánk, és Nurziai Szent Benedek, Európa védőszentje, hogy együtt rakhassuk a lélek várát szeretetből Isten dicsőségére. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.
1: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkban. A szemét kapunál hagytuk abba, hogy kik is építették a szemét kaput. Úgy olvassuk, hogy a szemét kaput javította Málkijá, Rékáb fia. Málkijá azt jelenti magyarul, hogy a végén Jahve, tehát Isten az én királyom. Szóval, amikor valaki a szívéből tudja, hogy nincs más, aki uralkodna rajta, nincs más, akinek a szava mérvadó volna, nincs más, aki dicsőséges lenne előttem, csak az Úr, akkor azt mondja, a szemét kapon keresztül hadd menjen minden. Minden mehet. Csak hogy Krisztus minél nagyobb és minél dicsőségesebb legyen az én számomra. Itt járunk ebben a völgyben, a Gehinnom völgye is egy völgy, ahol az emberek szinte csak szemetet gyűjtenek, mert az értékeket a világ ugye nem gyűjt, csak szemetet meg bűnt halmoz. A Gehenna völgyében nám bűnös dolgok is voltak, ott áldozták fel Moloknak azt a tűzvető bálványszobrot, ahol sokan feláldozták a gyermekeiket. És ez van a világon, iszonyat bűn, halál, szemét. És amíg ebben a völgyben járunk, hadd ragyogjon az Isten fiainak az életéből, hogy ezeknek egy értékük van. A király Jézus Krisztus és Isten Jézus Krisztus atya. Hadd legyen láthatóvá, hogy nincs más kincsünk, nincs más, ami fontos, nincs más, amihez ragaszkodunk, egyedül csak Isten. Ezen a kapun az értéktelen és nagyon csalók a világból, hadd tudjanak beletekinteni az igazán értékes világra. A forrás kapu a harmadik kapu, amit olvastunk. A forrás az eredetet, a felüdülést jelenti, és átvitt értelemben az örök életvizét, az örök életet jelképezi. És amint mondtam, a forrás kapu Jeruzsálemen belül volt. Olvastunk arról, hogy a Szeláttól kőfalát a király kertje felé, mint a garádi csokik, melyeken a Dávid városából alájönnek, de egy belső vár az ősi város, amit Dávid épített még, és annak a falán volt ez a forrás kapu. Jeruzsálemben voltak források, ezekből ittak, ez éltette Jeruzsálem lakóit. Ezután kifolyt Jeruzsálemből és ment le a hegyről, be a Kedron patakába, és így tovább, és ment a völgybe a forrás. És olvastuk már, hogy Ezekiel könyvében lehet olvasni a 47. fejezetéből, mint igen tanúságos, ahogyan a forrásvíz kijön Jeruzsálemből. Le lehet olvasni ezt az egész fejezetet. Tehát a templomból folyt a víz, és kiment a völgybe, és lefolyt egészen a Holt tengerig, ahol meggyógyult a víz. Ahogy folyt ez a forrás víz, egyre nagyobb lett bokáig, térdig, derékig, aztán majd úszni való folyó lett. És ez az életforrás, ez a gyógyító forrás, de ez Krisztuson keresztül jött erre a világra. Krisztus a forrás kapu is. Az élet, a gyógyulás csak rajta keresztül jön. Így mondta az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az élet, az út, az igazság és az élet. Ő az élet. Nem adott Isten más, csak egyedül őt. Aki

és ez a sallom magyarul azt jelenti, hogy kárpótlás, helyrehozás. És amiről az előző műsorban is szó volt, hogy azért jött az emberfia, hogy az ördög munkáit lerontsa, vagyis amit itt ezen a földön tett a sátán, a halált, a gyümölcstelen életet, a bűnt, a sötétséget, Jézus Krisztus eljött, és benne Istentől valami csodálatos forrás áradt ki, és jött a helyrehozás, és jött a kárpótlás, a helyreállítás, a csodálatos helyreállítás. És források is vannak például a zsoltárokban, és van ilyen néhány forrásról lehet olvasni, hogy mit jelent számunkra Krisztus, mint forráskapu, mit hoz nekünk Istentől Krisztus, mi jön ki Istentől Krisztuson át, mint forráskapun át. Minden forrásom te benned van, minden forrásom benne van, ezt úgy mondja a Szentírás, hogy táncolva énekelik, örömmel énekelik, hogy minden forrásom belőled van, belőled fakad. Most néhány forrásról fogunk olvasni, de előzőleg hadd tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon más forrásokból táplálkozunk-e, vagy minden forrás, amiből iszunk, amiből táplálkozunk, minden eledel csak Isten. Mert bőven kínál más forrást is ez a világ, és minden más forrás mérgezett forrás, minden más forrás a halálnak a forrása. Legjobb esetben is csak értéktelen szemét, de leginkább megmérgezett forrás. Gondoljuk meg, amit hallgatunk, amit nézünk, amivel foglalkozunk, mérgezett források. Mennyire igaz ez az életünkben, hogy minden forrásom te benned van. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el az irgalmasság rózsafűzérét, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Genért. Telefonszámaink

0: 0359 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltott teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóiért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon.
1: A füzetünkbe fejezett imakérést igyekszem olvasni. A rózsafüzért felajánlom édesapám Ital rabságából való megszabadulásáért és a megtérésért. Isten fizesse! A rózsafüzért felajánlom és a szentmiséket a családunk élő és elhunyt tagjaiért, békességért, szeretetért, sikerért és az elhunyt hozzánk tartozó halottak örök boldogságáért. Isten fizesse a Szabó család Csíkpalfa. Pálfalváról. A rózsafüzért ajánljuk Gál Irenke néniért, az ő testi-lelki egészségért és hála köszönet az adományáért Vargyasról. Isten fizesse! Névtelenül imádkozzunk egy fiatal fiú életében, Isten tervei váljanak valóra, a Jóisten segítsen és áldjon meg Csík-Csicsóból. A rózsafüzért egy fiatal édesanyja felgyógyulásáért ajánljuk és imádkozunk érte, a csíksomlyói segítő szűzanya legyen közbejáró érte és minden beteg gyógyulásáért. Ajánljuk imáinkat hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért, hallgassa meg a jó Isten. A rózsafüzért ajánljuk Ambrus Emil lelke üdvér, akit ma kísértek utolsó útjára a csíktaplocai temetőbe. Isten nyugtassa békébe, pihenése legyen csendes emléke áldott. Az irgalmasság órájába imádkozzunk a Szentatya szándékára, a szűzanya szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtérésért, papjainkért, szülőkért és nevelőkért, a kísértésben, betegségben, nehézségben lelki erősségért, a helyes istenfélelem kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért és hálából minden kegyelemért, a valamint alkalmas időjárásért. Isten fizesse!
0: Telefonálót köszöntök, Halló Mária Rádió!
2: Tessék el, Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
2: Fel szeretném ajánlani ezt a rózsafüzért és az egész imádságot, ami mai nap során elhangzik, a családomért elsősorban, önmagamért és persze önökért, mert tényleg önök nélkül nem élet az élet, szóval tényleg nagyon jó, hogy vannak nekünk.
0: Nagyon szépen köszönjük Istennek, legyen hála, hogy vannak önök is, és hogy együtt tudunk imádkozni. Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. A rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom benned, hidegségről egy hallgató írta az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, jótevőimért, lelkük üdvükért, lelkük békességért, a családban és a világban, szentvérek kiáradásáért, világban és Isten akaratában való megnyugvásért, ugyanakkor több fontos szándékért imádkozom önökkel, írta egy édesanyja.
1: Betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Halló, tessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
3: Köszöntjük! A rádiószás dolgozóit. Örvendék, hogy bejutottam, mert 9-szer próbálom, de most sikerült.
1: Hál' Istennek!
3: Köszönöm szépen, hogy megtetszik hallgatni. Szeretném ezt a rózsafüzét és a szentmisét felajánlani a lányomnak. Lány megészségét, mert nagy műtéten esett át, hogy a szűzanya és az ő szent fia legyen mellett, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Egy állandó hallgató és támogatója vagyok. Nagyon nehezen jutok be önökhöz.
1: A Jóistennek legyen hála, hogy most sikerült, gyógyulás, mielőbbi felépülés kívánunk. Tessék bekapcsolni, ön is kapcsolódni a közös imába.
0: Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét a családom testi-lelki gyógyulásáért, gonosztól való megszabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödésért, gondjaink megoldásáért, szűzanya szándékára, ugyanakkor hálából a kapott kegyelmekért írta ezt Tünde.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló, aki időközben letette, kérjük szépen hívjon vissza.
0: Rózsa fűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, csíksom és segítő szűzanya takar be védőpalástoddal, ír egy hallgató. Rózsa fűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békért, csíksom és segítő szűzanya védj palástoddal bennünket, közös elhuntjaimért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Isten fizesse, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, hitben való megerősödését, családom minden egyes tagjáért, lányomért, fiamért, férjem életéért, gyógyulásáért, anyaggondok megoldásáért, békét és több fontos szándékért köszönöm. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáit, szüleimért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, anyagi gondok megoldásáért, idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom, szíve, bízom benned és remélem. Köszönöm szépen.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét együtt imádkozva felajánlom sógoromért, Balázs László lelke üdvéért, akinek ma két hete, hogy az Úr magához szólította, a Jóisten adjon neki csendes pihenést a szentegyházi temetőbe, örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Isten nyugtassa békében.
0: Felajánlom a rózsafűzét hálából minden kapott kegyelemért, írta ezt Izabella. Felajánlom a rózsafűzét külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, szűzanyám, takard be védőpalástoddal, vigyázz rájuk és őrizzed őket minden veszélytől. Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanya. Felajánlom a rózsafűzét gyógyulásomért, fiam testi-lelki jólétért, anyagi helyzetünk rendeződésért, és jó gondolkodásért, hogy találjon mindenki hozzáillő társat magának, egy édesanyja küldte az üzenetet.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
4: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Ezt az izgalmasság rózsafűzét önökkel imádkozva szeretném felajánlani a elhunyt adataimért, közt a feleségem, és sok jó barát, szüleim, nagyszüleim, a külföldön élő gyerekeimét, a betegek gyógyulásáit, az unokáimnak a jó előre haladásukért, a békéért, a Mária Rádió fönnmaradásáit, a tápáit, a megfelelő időjárásért, és minden jó akaratú emberi. Jó Isten áldja meg önöket, áldott boldog délután kívánok, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen, hallgassa meg a Jóisten kéréseit, szándékait.
0: Imád kérek fiam munkahelyének megoldásáért, rendeződésért, valamint tovább tanulásért imádkozom, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzét és minden imámat a gyógyulásomért, fiamért, ugyanakkor felajánlom több fontos szándékért, vigyázzunk egymásra. Köszönöm szépen, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a világ békét, a családomért, egészségét, anyaggondok megoldásáért, hallottam lelkük üdvükért és egy fontos szándékért, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzét és önökkel imádkozom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, csíksom és segítő szűzanya takar be védőpalástoddal. Közös elhuntjaimért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom férjem lelki békéért és a gonosz távozásáért a lelkéből tudjon megtérni, köszönöm szépen a segítő imákat. Gyimesből önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzét férjem lelki üdvéért, aki a kontumáci temetőben alusza örökre álmát, a Jóisten adjon békés örök nyugodalmat neki, ugyanakkor papokért, papi hivatásokért imádkozom, Isten fizesse.
1: Halló, szeretettel köszöntjük.
5: Dicsértetek az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt az irgalmassági rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, Jézus Szentvére, tiszteletére, az egészségem javulásáért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a halottaimért, a családomért, a világ békéért, a bűneim bocsánatáért, és minden betegért. Köszönöm szépen, kívánok egy áldott szép délután.
1: Nagyon szívesen. Hallgassa meg a jó Isten kéréseit, szándékait.
0: Gyermekeinkért, élő hit kegyelmét, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért, minden beteg gyógyulásáért, írta ezt Péter Szovátáról. Minden rózsafűzért felajánlok hálából, ugyanakkor Osváth Sára lelke üdvét, a Jóisten nyugtassa békében. Köszönöm szépen, vigasztalást a családnak, Isten fizesse.
1: Halló! Köszöntjük!
6: Mária Rádió?
1: Igen.
6: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani gyermekemért, akit máma 5 éve kísértünk utolsó útjára. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodék békében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A Jóisten adjon örök nyugodalmat, önnek vigasztalást kívánunk. Imádkozzunk az ő lelke üdvért is.
0: Felajánlom a rózsafűzét, hálából írt egy hallgató. Rózsafűzét felajánlom testvéremért, az ő gyógyulásáért. Ne romoljon az ő állapota, Jézuson bízom benned, önökkel imádkozom. Rózsafűzét felajánlom és önökkel imádkozom, hálából a kapott kegyelmekért, a családért, egészségért, gyermekeinkért, munkahelyükért, elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, önökért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hála és köszönet mindenért. Isten fizesse.
1: A mai rózsafűzért felajánlom a csíkszentléleki imacsoportok megmaradásáért és testi-lelki betegek gyógyulásáért. Ajánljuk imáinkat az újtusnádi, verebesi és a tusnádfürdői 60 évesek, akik ünneplik a hétvégén kortárs találkozójukat. Imával köszöntjük, kívánva mindannyiunknak jó egészséget és Isten áldását életükre. Itt kiemeljük Benedek Enikőt, aki rendszeresen bejár a stúdióba önkéntes munkáját. Köszönjük szépen, a jó Isten áldása kísérje életedet, Enikő. Újabb hallgató van velünk, aki letette, de kérjük szépen, tessék visszahívni.
0: Rózsafűzét felajánlom a családomért, írja egy hallgató. A rózsafűzét hálából ajánlom fel mindenért, lányom egészségéért, sikerért, fiamnak anyaggondok megoldásáért, írta ezt egy édesanyja.
1: És itt is van a kedves hallgató.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzét a Szentmisét felajánlom a rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a lelki testi gyógyulásomért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a drága kégy, a gyermekemért, és a férjemért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, arra hívjuk Önt is, kapcsolódjon a közös imába velünk.
2: Imád kérek békességét is, elfogadásért a mindennapi nehézségeket köszönöm szépen. A rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, Önökért és minden jó akaratú emberét, ugyanakkor a világ békéért Isten fizesse.

0: Köszöntjük a kedves hallgatót.
1: A dicsertesség az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ma itt nem túl sokat és szennyiséget felajánlom a halálodat, hogy kigyálnak éppen jó Istennek, továbbá hívva a kérektet fontos szándékét, a Mária Rádió tagjéjét, az etőjét, működését. Családunk és gyermekeinkét, az anyagi helyzet egy kialakulásáig, három nagyon fontos szándékét, és egy jó munkahelyi családon. Isten ötös, hogy meghallgattam, dicsertesség az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, hallgassa meg a jó Isten kéréseit, szándékait. Kedves hallgatóink, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Arra hívjuk Önöket, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket. Hittel, bizalommal imádkozzunk az irgalmasság órájába. A Csíkszentlélek is kapulári ima csoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével fogunk közösen imádkozni minden elhangzott szándékra, külön egyéni szándékainkra és betegeink gyógyulásáért. Műsorba voltunk,
2: Bangenért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül, bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz

0: Na.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

0: érettünk.
1: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen, és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, a betegeket és a szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngességemet, de egyúttal határtalanul bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké.
0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatókat, szeretettel köszöntöm. Mai adásunkban a papságról fogunk elmélkedni. François Benoît, Père François Pothez sorai könyve alapján a papságról írt könyve, Papnak lenni napjainkban. És azt írja, hogy nem csak Jézus Krisztustól kapott elhívást, hanem a mindennapi életben való kihívást is jelenti a papság megélése. Az egyház számára ezért a nehéz időkben a papság sokak számára gyanussá vált, ezért ezzel a rendkívüli feladattal megbízott férfiaknak nem ritkán lelki-szellemi támadások keresztüzében kell végezniük a szolgálatukat. Több adáson keresztül elmélkedtünk már a papi örömökről, legutóbb a pap az irgalmasság embere témát boncolgattuk, és ezen a témán megyünk tovább a mai adásunkban is, hogy milyen a megbocsátás szelleme, hogyan kell nekünk papoknak az irgalmasság emberei lenni a kiengesztelődés szentségén keresztül. Azt írja, hogy bárhogy síránkozunk, bárhogy tűnődözünk azon, hogy hogyan kell jó papnak lenni, minél jobban próbálkozunk, annál inkább képtelennek érezzük magunkat a szeretetnek a kivételes megélésére. Ezzel fejeztem a múltkori adásomat be, a szeretet mégis egészen észrevétlenül, fokozatosan, teljesen átformálja a szívedet. Tehát a szeretet megélése volt a témánk. Père François Pothez sorait olvasom. Most persze azon tűnődsz, hogyan lehetséges ez. Maximálisan tisztában vagyok azzal, hogy most pont úgy beszélek, mint aki már elérkezett idáig, és bocsáss meg, hogy nem mutatok mindig jó példát, írja pap testvérének. Azért írok így, mert miközben téged intelek, magamhoz is szólok. Tehát magunknak is prédikálunk, miközben a másiknak mondunk valamit. Aztán meg azért, mert bár borzasztó érzés szomorú vagy unalmas pappal találkozni, de sokkal rosszabb az olyan, akiből hiányzik a jóság, az irgalom, aki kritizál vagy kibeszél másokat. Bevallom, bizony karizmatikusoknál idegesít néhány dolog. De azt meg kell mondanom, hogy végtelenül csodálom az Emmanuel közösségben élő barátaimat, mert náluk sohasem hallani, hogy bárki rosszat mondana a másikról. Ez már nem csak erény, hanem maga a szentség, írja a pap. Szeressük az embereket, és tanuljunk türelmet. Legyünk együttérzők a megpróbáltatások idején. Legyenek bár ezek erkölcsi, pszichés vagy fizikai nehézségek, meg kell tanulnunk őrá hagyatkozni, aki mindent megtehet. Az esetek nagy részében a próbatételek értelme végig rejtve marad előttünk. Nem értjük a szenvedések miértjét. És mindaddig, amíg a miértet kutatjuk, áthatolhatatlan falba ütközünk. Nincs válasz rá. Az egyetlen érvényes kérdés a hogyan. Uram, te mit szeretnél, hogyan reagáljak erre? Hogy gondolod, merre menjek? Mit akarsz nekem üzenni, megtanítani ezzel a nehézséggel? A miért kérdése tehát válasz nélkül marad, de mégis a miért kérdésével foglalkozik most Père François Pothez a következő alcímbe. Egyszer, amikor nagyon nehéz időszakon mentem át, olyan lényeges felfedezésre jutottam, ami mély nyomot hagyott bennem, és egész életemet meghatározta. Igazi áttörés volt számomra. Rájöttem, Jézus keresztjét onnan lehet felismerni, hogy teljességgel abszurd. Mindaddig szép keresztekről álmodoztam. Valami fantasztikus próbatételre vártam, amilyet a könyvekben olvasunk, amire csodálattal tekintünk. Reménykedtem, hogy olyan dologgal fogok találkozni, amelytől szemszáj tátva marad. És aztán egy nagyon ostoba nehézség jött.
egy lényeget érintő, azonban emberileg teljesen értelmetlen próbatétellel szembesültem. Minden áldott este is reggel elmondtam az úrnak. De hát ez baromi nagy hülyeség. Csak egy kis segítség kellene. Igen, válaszolta mindig, de én nem akarom ezt a semmiséget. Most téged akarlak, a türelmedet, a ráhagyatkozásodat, az engedelmességedet. Így hát apránként elfogadtam azt, amit ostobaságnak és abszurdnak tűnt, de erősebbnek bizonyult nálam. Hagytam, hogy olyan úton vezessen az Isten, amilyent magamtól sosem választottam volna. Amíg még csak el sem tudtam volna képzelni. De ezek az útak, most már egészen biztos vagyok benne, sokkal messzebbre vittek, mint az enyémek vittek volna. A rózsafűzérben különösen az utolsó örvendetes titkot szerettem, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Azért sorolták az örvendetes titkok közé, mert Jézus gyermekkoráról szól, pedig közben annyira fájdalmas ez a titok. Főleg, ha Máriára figyelünk, aki ezzel a kérdéssel fordul Jézushoz, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk, bánkódva kerestünk. Mária azt kérdezi, miért? De ebben nincs semmiféle követelőzés, türelmetlenség. Nem várja Jézustól, hogy magyarázkodjon, vagy mentegetőzzön, ahogy mi mindannyian egész spontán módon viselkednénk. Az átélt megpróbáltatás mélyebb értelmét kutatja. Csak azt kérdezi, mit kellene jobban be is elfogadnia ebből. Mi a tanulság? És Jézus válaszol, atyám dolgaiban kell lennem, nem tudtátok? Mária igyekszik minél inkább igazodni annak akaratához, aki ugyanaz ő fia, mégis mindennek a forrása a számára is. A legérdekesebb azonban, hogy a teljesen világos választ Mária nem érti, ahogyan József sem. Jézus ugyanis azt mondja, de miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? És itt következik a lényeg, szavait anyja mind megőrizte szívében. Mária nagy becsben, gyengéden, szeliden és türelemmel vigyázza őket egészen addig a napig, amíg teljes értelmüket fel nem fogja Jézus sírbatételekor. Amikor Mária Magdolna és a többi asszony lázasan keresi Jézust, Mária nyugodt. Szívében végtelen fájdalmat érez, ugyanakkor a legkisebb kétely nélkül bízik a megígért feltámadásban. Jól tudja, hogy Jézus atya dolgaiban van. A papnak a második feltétele és a második jellemzője az az elérhetőség kell legyen. A anekdóta mondja, hogy egész héten a pap utolérhetetlen, hétvégén pedig olyan magas szinten prédikál, hogy felfoghatatlan. Hát ne essünk mi is ebbe a hibába, hogy hát ne legyünk elérhetőek, vagy hogy ne legyünk megérthetőek. És ezért, kedves testvérek, következő alcím az az elérhetőség. Az irgalmasságnak a megmutatkozása ez is. Az irgalmasság képviselőjeként a pap olyan ember, aki mások rendelkezésére áll. Milyen nehéz is ez, mikor oly elfoglaltak vagyunk. Állandó küzdelem jelen lenne a híveink számára. Alig mozdulunk ki a saját tevékenységünkben, talán már szólhat a telefon, itthon tetszik-e lenni papbácsi, jöttem egyházadót fizetni, jöttem igazolást kérni, jöttem bejelenteni gyászmisét, és így tovább. Gyakran elmosolyodom magam, hogy egész héten ülhetek a plébánián, és nem jön senki, de ha kimozdulok, rögtön jön a telefon, itt vagyunk az udvaron, papbácsi, hogy nincsen itthon. Krisztusban szeretett keres testvérek,
Egy pap anekdótaként felírta az ajtójára: ne csodálkozz, hogy nem vagyok itthon, mert amikor ezt a sort olvasod, te sem vagy otthon. Másik papot, amikor számon kérték, hogy miért nincs a plébánián, azt mondta, hogy hát a plébánia nem kocsma, hogy egész nap benne üljek. Vannak a papnak elhívásai, feladatai, talán szentségkiszolgáltatás, vagy a bürokrácia, a papírintézés, az ügyek intézése terén, irodai munkák, vagy éppen számlakifizetések, ami persze kimozdulással jár. De horribile dictu, a papnak is van szabad napja. Néha elmegy, kikapcsolódik, néha feltöltődik, rekreál, rekreációt tart, vagy éppen lelki gyakorlaton, képzésen van. Tehát elmozdul a pap is a helyéről. És ezért nagyon-nagyon fontos, kedves testvéreim, a megértés részünkről is. Hál' Istennek, amikor van olyan hívem, aki azt mondja, hogy hát papbács, már a harmadikszor jövök ide, mondom, milyen jó, legalább bépótolta a múlt évet is, mert múlt évben kevesebbet járt a plébániára. De nagybetűkkel hirdetem, és nagy számokkal is a nevemet és a telefonszámomat az ajtón, hogyha netalántán be van zárva az ajtó, akkor nyugodtan csengessenek, vagy hívjanak telefonon. Van, hogy benn vagyok a plébánián, csak akkor a plébánia, hogy elveszek én is benne, és akkor zárt ajtók mögött vagyok, hogy hát ne járjon benne bárki, akárki, ha én például a fürdőszobámban vagyok, vagy máshol. Ezért, kedves testvérek, amikor eljövünk egy plébániára is, legyünk mi is türelemmel. És a papok is legyenek türelemmel. Néha zaklatott életből, néha túl zsúfolt életből érkeznek a hívek, vagy éppen a gondtalanság, a semmittevés arra indítja őket, hogy hát el legyenek foglalva magukkal, csak magukra gondoljanak. Ilyenkor egy megértő tekintet, vagy egy megértő mondat sok mindenen segít. Amikor én viccelődve azt mondom, hogy milyen jó, hogy legalább most az egyszer elkapott, akkor a hívő is megnyugodik. Mert addig keresi a kifogásokat, hogy hát miért nem tudott eddig egyházadót fizetni, mert a pap nem volt otthon. Lehet, hogy otthon volt a pap, csak ő nem kopogott, nem csengetett be, zárva volt az ajtó. Kopogjatok és ajtó nyittatik nektek. Krisztusban szeretett keres testvérek, még nagyobb a csodálatom, amikor a híveim megdöbbennek, ha munkaruhában látnak. Papbácsi, mit tetszik dolgozni? És akkor olyankor mindig elmondom, akár viccelődve is, hogy mindig kapok valamit. Vagy ha van konkrét tevékenység, amiben pont benne vagyok, akkor mondom, hogy villanyt szerelek, falat török, kapálok. Tehát mindig, ami éppen soron következik, a munkákban mosogatok, takarítok, mindig van valami. Sokszor a hívek azt gondolják, hogy hát a papa vasárnap misézik, és utána nincs is dolga. És ezért mi is hibások vagyunk, papok, mert idézőjelben nem kötjük az orrukra a napi tevékenységeinket. Pedig maga a papírintézések, a pályázatok sokszor, vagy a számlák fizetése, megújítása, vagy éppen a tervezése, a javításoknak kivitelezés, annyi-annyi munka van. Akár a Mária Rádióban is hallgatunk egy papot, hát biztos neki volt ideje, hogy vállalja ezt a heti szentmisét, de arra nem is gondolunk, hogy ez a pap nagyon sok áldozatot vállal ezzel, mert külön kell készülnie minden hétköznapi szentmisére, hogy a hívek lelkébe mit töltsön, mit adjon. Nem úgy működik a szentmise sem, hogy keresztet vetünk, és ami jön, azt mondjuk. Mindig rákészülünk egy prédikációra, egy gondolattal, vagy akár a kántorok egy énekkel, egy különleges dallammal, vagy éppen a gyermekek kórus, vagy épp a hívek felkészítésével. Nagy munka van például egy ilyen műsorban is, amit én felmondok, mert a szerkesztő úr ezt még külön meg kell szűrje, külön át kell formázza,
a hibákat ki kell vágja, igyekszem nem sokat hibázni, de azért csak van munka mindennel, még a készétellel is, ami kitálalja az ember, utána elmosogat, tehát van egy ilyen rákészülés. Mindig megmosolygom, amikor velem vannak a barátaim, és látják, hogy mennyi foglalatosság van egy pap életébe, hogy kérdik viccesen, hogy na, hogy bírod, papbács? És mondom, elég jól, Isten kegyelméből. Van, amikor egész héten nincs mozgás, de van olyan délután, amikor 4-5 igazolást is megírok, egyházadót veszek be, temetési díjat fizetnek ki, vagy éppen gyászmisét diktálnak fel, és olyankor én magam is megmosolygom, hogy na, most a Jóisten bépótolja, amit a héten nem kellett irodázzak, azt most egy 15-20 perc alatt meg kell csináljam mind. Vagy akár pályázatokkal is, hogy mennyi munka van, előkészítő munka, papírok beszerzése, akár ezt a mindennapjainkból is tudjuk, hogy amikor a tanácsházára kell menni, fél napokat várni egy íratért, vagy orvoshoz kell menni, hogy ott az embernek az ideje rá van menve elég keményen, és az anyagiak is. De amikor megvalósul valami, akkor olyan csendes béke, öröm van az emberbe, hogy milyen jó, hogy túlestem ezen a fogászati dolgon, vagy ezen a kivizsgáláson, vagy ezen a projekten megvalósult valami. Utána az emberben lecseng az, hogy igenis értelme volt az egésznek. Tehát a türelmesség, az elérhetőség nagyon fontos a papi életben. Milyen nehéz is ez, mikor oly elfoglaltak vagyunk. Állandó küzdelem. Az embereknek tudniuk kellene, egy papot sosem zavarnak. Persze a papnak joga van, sőt kötelessége is pihenni. Később még lesz majd erről szó. De amikor ott van, akkor elérhetőnek kell lennie. Nem úgy, hogy minden esetben azonnal fogadja az illetőt, ez természetesen lehetetlen. De ahogy felveszi a telefont, micsoda küzdelem már önmagában, ahogyan üdvözli az embert még akkor is, amikor siet, azt kell kifejezze, hogy ő mindenek előtt másokért van. Nem valamiféle nyereségre hajt, hanem igazi, odaszánt ember. Még a gyóntatószékben is jelezhetjük, hogy erről még máskor beszélhetünk majd. Most csak a bűnöket mondjuk el, hogy tudjam feloldozni, mert sokan vannak még a sorban.

Jézust nem értették saját családtagjai, akik meg akarták nevelni, mert még az evése sem fordított időt. Ő volt az, aki másokat jól lakatott. Még egyszer hangsúlyozom, írja a könyvírója, nem tudunk minden megkeresésre válaszolni, sőt meg kell tanulnunk nemet is mondani egy-egy feladatra, ami egyébként, mármint a nemet mondás, eléggé nehéz. Az emberek általában megértik, hogy nem lehet egyszerre több helyen a pap sem. Azt azonban elvárják tőle, hogy irgalommal, megértéssel fogadja őket. És térjünk rá az irgalmasság cselekedeteire a pap életében. Ha a pap az irgalmasság embere, akkor ennek meg is kell látszania. Legyen ott az arcán, a tekintetében, a viselkedésében és minden tettében. Úgy tűnik számomra, hogy az irgalmasság cselekedeteit azonosítjuk a gyöngétséggel. Másképpen megfogalmazva, a gyöngétség az irgalmasság gesztusa, annak látható kifejezése, valamiképpen megtestesülése. Testi gesztusaitok szíveteket tükrözze vissza, mondta Szent II. János Pál pápa a fiataloknak 1980-ban a Parc des Princes-ben. Később még szólni fogok a tisztaságról és annak a gyöngétséghez való kapcsolódásáról. De már most jelzem, hogy a gyöngétség nem összeférhetetlen a tisztasággal. Hála Istennek! Emlékszem arra a szentmisére, amikor egy csoport pappal együtt koncelebráltam. Minden korosztály jelen volt, én egy idős atya mellett kaptam helyet. Igazi nagypapámnak láttam. A békecsók pillanatában felé fordultam, úgy öleltem meg, ahogy egy nagypapát ölelünk át, akkor én még fiatalnak számítottam. Erre ő tágra nyitott szemekkel egészen hangosan ezt mondta, ó, ez nagyon kedves, egészen meghat. Magamban pedig ezt gondoltam, ezt a papot már nagyon régóta nem ölelték meg. Soha nem felejtem el azt a napot sem, amikor nemrég meglátogattál a kórházban, írja a pap testvérnek, ez a pap. Tényleg nem voltam valami jól, alig tudtam beszélni, de te hosszú ideig maradtál és csendben hallgattál. Aztán elköszönéskor fejemet kezedbe fogtad, és megpuszíltál. Ezúttal én voltam a nagypapa. Gyöngéd gesztusod mindörökké a szívembe vésődött. Ezt a gyöngétséget mindenkinek ismernie kell, és éreznie, hogy személyesen neki szól. Sokféle módon fejezzük ki, de a lényege ugyanaz, akár a prefektusnak, akár az utcaseprőnek, a hitoktatóhölgynek, a segrestésnek, a katekumennek vagy a péknek szól. Ugyanaz a jelenlét mindenki számára, előnyben részesítve a legszegényebbeket és a legkisebbeket. Sosem hagyom ki az alkalmat, amelyet, idézőjelbe, előtéri szeánsznak hívok a vasárnapi mise után. Vagy világias találkozás lesz, amikor néhány perc alatt tönkretesszük, ami előtt a szentmisén történt, vagy pedig építjük által a közösséget, konkrétan megélve így a szeretetet, amiben előtte mindnyájan részesültünk. Van egy szabály, amelyhez tartom magam, és ezt jól ismerik a plébániám tagjai. Nem beszélgetünk addig ismerőssel, amíg nem elegyedtünk szóba ki. Azok az emberek, akik hozzád jönnek, vajon érzik-e, hogy tisztelettel és szívesen fogadod őket, vagy pedig ugyanolyan névtelenül, ismeretlenül távoznak, ahogyan érkeztek. Te pedig, ha észreveszel valakit, akit még nem ismersz, egy pillanatra hagyj figyelmen kívül azokat, akik arra várnak, hogy beszéljenek veled, és bízd ezt a személyt egy hívedre, aki néhány percet elidőzik vele. Senki sem fog haragudni, ha nem emlékszel mindenki keresztnevére. Nekem ez nagy problémám, de azt is mondhatnám, hogy állandó megaláztatásom. Mindazonáltal elvárják, hogy mindegyikükhöz figyelemmel fordulj, már amennyire rajtad áll. Fiatalabb vagy, de azért ismerted II. János Pált. Rád is hatás.

hatással voltak a vele való találkozások, Rómában vagy az ifjúsági világtalálkozókon. Sokan elmondhatjuk, hogy rám nézett, sőt még azt is, hogy kiszúrt. Bár csupán egy pillanat volt, de olyan intenzív a tekintete, pedig olyan mély és átható, hogy mindnyájan úgy éreztük, észrevettek, felismertek, szerettek minket. Krisztusban szeretett kedves testvéreim, ez legyen az elkövetkező hétnek a meghívása és felszólítása, hogy mi is így nézzünk, ahogy II. János Pál pápa tudott a papjaira nézni, vagy épp a teológusokra, hogy elmondhassuk, hogy rám nézett, sőt még azt is, hogy kiszúrt, de azt is, hogy úgy éreztük, hogy észrevettek, felismertek, szerettek minket. Második feladat pedig legyen az, ami az elmélkedésből maradjon ránk, hogy mindig legyen minden nap két idegen, akivel szóba állunk. Legyen ez egy gyermek, egy felnőtt, akit megszólítunk, hogy tetszik lenni. Szép napunk van, hál' Istennek. És már is Istent is hirdettük, a másiknak is örömet vittünk az életébe. Gyakran megtörténik velem nagyobb bevásárló központokban, hogy megismernek az emberek, pedig nem papiruhában vagyok. Vagy éppen azért, mert papiruhában vagyok, és megköszöntenek. Rám köszönnek. És a tekintetükből érződik, hogyha még akarnak tovább beszélgetni. És olyankor mindig megállok, bármennyire sietek, hagyom, hogy mondjon valamit. És a végén megkérdem, hogy hogy is hívják önt. És ebből lett egy személyesség, nem csak az, hogy meghallgatott a papbácsi, hanem érdekelte az én életem, az én sztorim, az én történetem, hogy mit keresek itt, vagy kivel vagyok itt, vagy hogyan vagyok jelen. Vasárnap is. Nagyon-nagyon fontos. Ezt sokszor kell tudjunk odafigyelni, oda hallgatni a másikra. Vasárnapi szentmise után is van, hogy a hívek megkérik, hogy papbácsi, van valami baj? Miért kérdem? Azért, mert ma kicsit másképp prédikált. Kicsit, mintha szomorúbb lett volna az arca. És ha elmondom, hogy csak egy kicsi fáradtság, vagy valami, akkor ők is megnyugosznak, és nekem pedig olyan jól esik, hogy törődnek a papjukkal. Ne legyen olyan természetes, ha vidám a papbácsi. Papbácsi, mitől van olyan jó kedve? Olyan jó volt látni, hogy vidám, olyan jó volt látni, hogy béke van magában, vagy bármi. Tehát észrevenni a szomorúságot vagy az örömet. Akár egy idős szerettünkben is, vagy az idős nagyapánkba, nagyanyánkba. Néha, ha nincs is amit mondani, üljünk ott. Sokat jelent ez nekik. Egyik gyónom mondta, hogy olyan szeretetéhes vagyok, papbácsi. 70-80 éves, a gyerekei távol vannak, nagyjából egyedül van egész nap. És az emberek olyan elutasítóak, mert hát szegény, ugye amikor vágyik a szeretetre az ember, akkor kicsit tolakodó is, kicsit nyomulós is, de hogy szeretettel fogadni, elfogadni, hogy ő most nagyon-nagyon szenved emiatt, hogy nem szeretik őt, vagy legalábbis nem kap erre visszajelzést. Töltsünk időt velük, öleljük meg a papunkat. Milyen jól esett a paptestvérnek, amikor a paptestvér átölelte a szentmise alatt, mint egy nagyapát, hogy milyen jól esett neki, azt hangosan is kimondta, hogy ez igazán megtisztelő. Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát a papunk az, ez rendbe kell legyen, az jól van. Vagy távolságtartók vagyunk, hogy jaj, mi lesz, hogyha megölelem a papot? Öleld meg azt a papot. Papácsi, megengedj, hogy megöleljem. Papácsi, add nekem egy áldást. Éreztessük azt, hogy fontos nekünk, hogy jelen vagyunk számára. Vagy papbácsi, adhatok magának egy áldást. Úgy érzem, hogy most úgy szeretném megáldani magát. Hát kedves testvérek, ennyi volt a mai műsor. A Jóisten adjon sok kegyelmet ezen a héten, sok örömet egymás felfedezésében, egymás megvigasztalásában, a jelenlétben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallják.

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. Hivatásom a gyógyítás gyakorlásának első negyed századát a szakmám, mestereim iránti alázat, illetve a betegeim bevetett hit jellemezte. Ahogy telt az idő és nőtt a teher, egyre többet kellett asszisztálnom a mestereimnek, tanítani a fiatalokat, és egyre sokasodott a betegeim, akik belém vetették a bizalmukat. Be kell vallanom, hogy elfáradtam. A fáradtságommal együtt a hitemet is vesztettem. És a figyelmeztetés egy ritka típusú, késői, egyes típusú cukorbetegség képében érkezett el, ami kétségbeesésbe sodort. A feleségem volt az, aki értelmet adott mindennek, hiszen mondta, hogy legyek hálás az Úrnak, hiszen ő mellőle egy infarktussal maga mellé is szólíthatott volna. Miután megbarátkoztam ezzel a krónikus betegségemmel, gondolkodtam el, és rájöttem arra, hogy a testünk az nem más, mint a lelkünk szolgálója. Ő az, aki a földi útunk során a lelkünket szolgálja, és amennyiben törődünk, odafigyelünk, gondoskodunk, illetve imádkozunk a szolgánk jólétért, gyógyulásáért, így talán biztosítani tudjuk a lelkünk gyógyulását is.

Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a keresztény hitről. Ott hagytuk abba, hogy a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. Az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a keresztségben adja nekünk, azért nevezzük a keresztséget a hit keresztségének. Isten tudnélik a keresztségben, a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, és hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatás hatása alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, akik Isten félő életet élnek, akik Istentől kérik az igaz hit kegyelmét. Az igazság után komolyan törekvő ember bizonyosan elnyeri a hit kegyelmét. Jézus Krisztus szerint ugyanis boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők ki lesznek elégítve. Továbbá Isten azt mondja, megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek. Olvashatjuk Jeremiás könyvében. Ezen szavaknak teljesedését tapasztalta az igazság után törekvő Szent Justin bölcselő, akit egy aggastyán a Tiberis partján tett figyelmessé a keresztény vallás fönséges tanaira, ami meg is térítette. Az Isten félő életet élő ember is elnyeri a hit kegyelmét. Jó cselekedeteinkért ugyanis kegyelmet nyerünk Istentől, ez pedig értelmünket felvilágosítja. Azért mondja Krisztus Urunk, hogy Isten akaratának teljesítője megismeri az ő tanításainak isteni eredetét. Bűnöktől tisztátalan lélek nem látja az igazságot, tiszta lélek előtt azonban nem rejtőzhet el az igazság. Ha egy erdőben vadállatok között felnőtt ember csupán saját eszét követve jót cselekednék, a rosszat pedig kerülni, bizonyosnak tarthatjuk, hogy Isten akár benső felvilágosítással, akár valamely hithirdető után tudomására adná neki a hinni szükségeseket, mondja Aquinói Szent Tamás. Így küldötte Isten Cornéliushoz, a cezáreai pogány századoshoz, hithirdetőnek Szent Pétert. Végre az is elnyeri a hit kegyelmét, aki Istentől kéri azt. Krisztus Urunk szerint, aki kér, nyer, aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittalak. A protestáns Stolberg Frigyes gróf, aki 1819-ben halt meg, 7 év imádság után felismerte a katolikus hit igazságát, s híres katolikus író lett belőle. Irgalmában Isten gyakran még az igaz vallás ellenségeinek is megadja az igaz hit kegyelmét. Gondoljunk Szent Pál megtérésére. Azonban Isten ezen rendkívüli kegyelemben csupán azokat részesíti, akik tévedésük dacára jó érzelműek. A nagy megtérők, akik azelőtt ellenségei voltak a hitnek, megtérésüket sokszor hozzátartozóik vagy barátaik imájának köszönhették. Isten a keresztény hit kegyelmének adományozásánál rendes eszközként a prédikációt használja fel. Rendkívüli eszközként esetleg a csodát is. Prédikáción kívül rendes eszköz a hit kegyelmének megszerzésére az istenes könyveknek az olvasása, továbbá a másoktól nyert oktatás.
Szent Ágoston, Szent Ambrus milánói püspök prédikációinak hatása alatt tért meg. Loyolai Szent Ignácot, Krisztus Urunk és a Szentek élettörténetének olvasása vezérelte a hithez. Szent Justin bölcselőt pedig az az oktatás, amelyet az Akkastyántól nyert a Tiberis partján. Rendkívüli eszközöket főképpen a kereszténység kezdetén használta a Jóisten. Azonban használt gyakran még a jelenben is. A betlehemi pásztorokat Isten angyala részesítette oktatásban a megváltóról. A három királyt rendkívüli csillag megjelenése vezérelte Krisztus Urunkhoz. Szent Pált, a csodálatos szó és az égből származó fény, a börtönőrt Filippiben a börtön megrázkódása és kinyílása, Nagy Konstantin császárt a fénylő kereszt megjelenése az égen, Rattisban Alfonszit hirdetőt az elszásziból zsidó kereskedelmi utazót Isten anyjának a római Szent András templomában 1842-ben történt megjelenése. Nagy Lasser, a megvakult párizsi ügyvéd, a lourdi csodák későbbi megírója úgy jutott a keresztény hithez, hogy szeme a lourdi vízből meggyógyult. Vannak azonban, akik sohasem jutnak el a keresztény hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, vagy pedig, mert nagyon kevélyek. Némelyek nem jutnak el a hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, mondja Szent Ágoston is. És amint a Jóisten minden embernek megadja a nap világosságát, úgy megadja mindenkinek a hit világosságát is, szintén Szent Ágoston mondja. Krisztus Urunk a világ világossága, a világra jövő minden embert megvilágosít a Szentlélek által. Azonban az emberek sokszor visszautasítják a lelkükbe hatoló hitvilágosságot. Nem akarnak hinni, különben gonosz életüket meg kellene változtatniuk. Jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Vétkeznek tehát a Szentlélek ellen, és így tettek a Krisztus korabeli farizeusok is. A kevés embereknek sem jut osztályrészül a hit kegyelme. Isten ugyanis rendesen, igénytelen eszközökkel szokott valakit a hitre vezérelni, és ezen a kevés emberek megütköznek, és ezért nem jutnak a hithez. Így Krisztus Urunk nem csupán alacsony rangból és szegénységből, hanem azon felül még, elnézést, így felejtettem a telefon, de a szándékosan ugye Názáretből és a megvetett városból származott Jézus Krisztus nem csupán alacsony rangból, és megvetették az ő tanítását, és a tekintélyes római néphez Isten azok alakvalóit, a zsidókat küldte hit hirdetőkül, akik azon felül még tanulatlanul emberek voltak. Heródes királyhoz és a jeruzsálemi főtanácshoz Isten szándékosan pogányokat, tudnilik a három királyt küldte Krisztus születésének a hirdetésére. Hasonlóan jár el Isten másnap is. Az igazságot hirdető egyházat az alacsonság és az üldözés állapotában hagyja. Az Isten ége kincse tehát valóban igénytelen szántóföldben rejlik. Nem csoda ezért, ha a kevélyek megszégyenülnek, mert az okosok és gazdagok elől Isten elrejti az ő titkait. Isten ellenáll a kevélyeknek. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére. Erről a témáról egy rövid dal után maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére, itt maradtunk el mai katekézisünkben, és éppen ezért a szentek a hit kegyelmét igen nagyra becsülték. Hit nélkül nincsen üdvösség. Ezért hangoztatja Krisztus Urunk, aki nem hisz, elkárhozik. Aki itten nem hiszi, az a túlvilágon nem láthatja Istent. Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél. Amint Péter süllyedni kezdett, mikor kételkedni kezdett, úgy az örök kárhozatnak megy eléje az, aki a hitet elveszíti. A hit a tűzoszlophoz hasonlít, amely az izraelitákat a pusztán keresztül az ígéret földjére vezette, vagy pedig a csillaghoz, amely a három királynak Krisztus Urunkhoz vezető utat mutatta. Hit nélkül továbbá nincsen érdemszerző cselekedet. Miként a fa gyökér nélkül nem hozhat gyümölcsöt, úgy az ember hit nélkül semmiféle jó cselekedetet nem végezhet. És viszont miként a gyökér nem marad egyedül, hanem abból csak hamar növény fejlődik, éppen úgy hoz létre a hit is jó cselekedeteket. Az örök jutalomban való hit az embernek erőt ad a jónak gyakorlásához. A jövendő feltámadásban való hit erősítette meg a Makkabeus testvéreket és valamennyi szent vértanút. Az egykori megjutalmazás bizonyossága tette Tóbiást és más szenteket adakozókká. A hit továbbá a kísértés idején visszatart a bűntől. Gondoljunk egyiptomi Józsefre, miként a világító torony a hajóst figyelmessé teszi az átanyokra is, és ezzel őt a pusztulástól megoltalmazza. Úgy tesz a hit is bennünket figyelmesek ki az örök kárhozatra, amelybe a bűn sodorna. Ezzel visszariaszt bennünket a bűntől, és megment az örök haláltól. Szent Pál szerint a hit pajzsával a gonosznak minden tüzes nyílát eloldhatjuk. Miként a pajzs a katonákat az ellenség ellen, úgy oltalmaz bennünket a hit az ördög támadásai ellen. A hit végül megóv bajainkban a kétségbeeséstől. Hitünkkel vannak arányban az Istentől nyert kegyelmek is. Ezt bizonyítják már Krisztus Urunk beteggyógyításai is. Mikor nagyobb hitre talált, gyorsabban és csodálatosabban gyógyított, azért kérdezősködött a beteg gyógyítása előtt gyakran annak hite felől. Gondoljunk csak Krisztus szavára, a te hited meggyógyított. A trüdenti zsinat is ezt mondja, a hit az üdvösség kezdete. Alapja és gyökere az egész megigazulásnak. Csopán hinnünk azonban nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, szükséges egyszer s mind a hit szerint élni, és a hitet külsőleg is megvallani. Falovon nem lehet Rómába lovagolni, hasonlóképpen halott hittel sem lehet eljutni a mennyországba. Hitünknek elevennek kell lenni, vagyis jó cselekedeteket kell létrehoznia Krisztus Urunk szerint. Nem minden, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, aki a mennyekben van. Például az irgalmatlanokat Krisztus Urunk az utolsó ítéleten kárhoztatni fogja. Az ilyenek hite a gonosz szellemekéhez hasonlít. Ezek szintén hisznek, de gonoszul cselekednek. A jó cselekedetekben nem mutatkozó hit tulajdonképpen nem igazi hit. Csak is ott igaz a hit, ahol szavaink vallomásának, cselekedeteink nem mondanak ellene. Valamint ugyanis a test lélek nélkül halott, úgy a hit is jó cselekedetek nélkül meg van halva. A hit jó cselekedetek nélkül olyan, mint a fa gyümölcs nélkül. Jó cselekedetek nélkül a hívő az evangéliumi balga szűzekhez hasonlít, akiknek lámpájukban nem volt olajuk. Ahhoz az emberhez hasonlít, aki nagy tőkéjét nem használja fel, és így pénze dacára éhen hal. Csupán a keresztlevél tehát nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, és ebből következik, hogy a hit csak az Isten szeretetével párosulva üdvözít.
Azért mondja Szent Pál apostol, legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhettem, ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. Isten szeretete nélkül tehát a hívő elkárhozik. Szükséges továbbá hitünknek külsőleges is megvallani, mert szívvel hiszünk az igazságra, szája pedig vallást teszünk az üdvösségre. Az ember lélekből és testből áll, tehát nem csupán belsőleg, hanem külsőleg is köteles Isten tisztelni, már természete is készteti őt arra, hogy külsőleg is nyilvánítsa belső meggyőződését. A hitüket meg nem vallókhoz, az utolsó napon így fog Isten szólni, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És a hit megvallásáról azonban majd későbben fogunk részletesebben beszélni. A hitnek vannak indító okai is, és a keresztény hit indító okai különösen a csodák és a jövendőlések. Ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságoknak az isteni eredetéről. De erről majd a következő katekézisünkben, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok

0: potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szent Atya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szent Atya enciklikájának harmadik fejezete, Technika és Uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szent Atya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te igehirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondott, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés, de az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is biztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjátenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, a kántorokért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűlt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen együtt.
1: A füzetünkbe fejezett imakérésekkel folytatjuk, mint mindig. Ezt a rózsafüzért és szentmiséget felajánljuk a családunk élő tagjai egészségért, békességért, szeretetért, sikerért és az elhunyt, hozzánk tartozó halottak örök boldogságáért. Isten fizesse, a Szabó család tart velünk Csíkpál falváról. Gál Irénke néni rendszeres, mindennapos hallgató és adományozóért imádkozunk, köszönjük szépen. Névtelenül imádkozunk egy fiatal fiú életében, Isten tervei valósuljanak meg az életben. Jó Isten segítsen, áldása kísérje életedet. A rózsafűzért egy fiatal édesanyja felgyógyulásáért kérjük a csíksomlyói Szűzanyát, legyen közbenjáró érte és minden betegért. Ajánljuk imáinkat egy hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk Ambrus Emil lelke üdvért, akik a mai nap folyamán kísértünk utolsó útjára a csíktaplucai temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A rózsafűzért ajánljuk Új Tusnád, Verebes és a Tusnádi 60 éves kortárs találkozójukat ünneplőkét, akik hónap szentmisébe adnak hálát a jó Istennek, megköszönve az elmúlt éveket. Mi is imával köszöntjük őket, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére. Itt kiemeljük Benedek Enikőt, aki rendszeresen bejár a stúdióba, önkéntes munkát végez. Kedves Enikő, a jó Isten áldjon és áldása kísérje életedet, szerető családodat. Ezt a rózsafüzért felajánljuk ifjú Gegő Imre lelke üdvért, aki ma 20 éve, hogy az örök hazába költözött. Isten adjon örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében. Együtt imádkozik önökkel húga Magdika. A rózsafüzért felajánljuk a Szent Atya szándékára, a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtérésért, papjainkért, szülőkért és nevelőkért, a kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, helyes istenfélelem kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért és hálából minden kegyelemért, ugyanakkor imádkozunk alkalmas időjárásért, Jézuson bízom benned.
0: És telefonálót köszöntök, haló, Mári Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, Nagyváradra, Lőrinc családért, Székelyhídra, Cservit családért, Szalacsra, Pintér Borbála, Janó családért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenre amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, tartson ön is velünk is, imádkozzunk együtt. Az imánkat felajánlom elhúgy szeretteimért, minden rokonomért, hogy nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Székely Udvarhelyről egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom Hunor gyógyulásáért, írta egy kedves hallgató.
1: És betelefonálót köszöntünk. Halló!
3: Dicsértessék az Úr! Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a Szent Rózsa füzét fel szeretném ajánlani. A drága fiam egészségé, szerencsé, lelki béké, amivel most a hónap végén kell megműtség, hogy a jó Isten adjon erőt. Tovább fel szeretném ajánlani a leanyom, az egészségé az egyet értés és a türelem. Külföldön dolgozó unokáim, az összes, a beteg testvéreim, az egész, a világ béké, a papbácsiké, és azért a papbácsi értes, amelyeket ide helyezték hidegségre, hogy a drága Jóisten adja neki még sok-sok-sok türelmes egészséget, hogy tudjon itt köztünk lenni annyit, mint Szilveszter lelki atyánk. Maguké a világ háború megszűnése, és mindenki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen, arra hívjuk Önt is, tartson velünk az imába, jó Isten adjon testi, lelki erőt, jó egészséget Önnek.
0: Rózsafűzőt felajánlom lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségükét, és hálából köszönöm szépen. Rózsafűzőt családomért, minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűnek bocsánatáért, imádkozom Önökkel, Jézuson bízom benned, hidegségről egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzét a családomért, gyógyulásomért, fiamért, aki bajba került, ő érette, imádkozom, hogy mielőbb kikeveredjen ebből az ügyből. Köszönöm szépen az érte elmondott imákat, Isten fizesse, egy aggódó édesanya Székelyudvarhelyről.
1: Egy újabb telefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
4: Halló!
1: Igen, köszöntjük.
4: Aló.
1: Igen, halljuk Önt, szeretettel köszöntjük.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak a áldott szent neve.
1: Mindörökké, amen.
4: Lekapcsolom, hogy ne hangozzom vissza. Drága jóságos jó Istenem, nekhez imádkozok, szeretném tele ajánlani ezt az áldott Szent Rózsa füzér imád a drága unokámét, aki a szívével betegeskedik, hogy a drága jó atya adja, hogy tudjanak segíteni az orvosok lehetőségekhez. Én, hogy még életben maradhasson közöttünk. Drága Jézusom, fogadd el az imámat, és minden betegért, aki betegeskedünk, öregek vagyunk, már gyengélkedünk, a drága jó Isten velemmel együtt minden idős keresztény testvéremnek tartsa meg a türelmét, hogy tudjuk a mi kicsi keresztünköt cipelni. Hálásan köszönöm, drága, drága szívem, hogy bejutottam a jóságos jó Isten családjukkal együtt. Ajándékozza meg minden elképzelhető jóval. Hálás köszönetem, Matil.
1: Matil néninek nagyon szépen köszönjük. A jó Isten adjon testi, lelki erőt és jó egészséget az unokájának, ezt kívánjuk szívből.
0: Rózsafűzért felajánlom magam és két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségükért, hálából a kapott kegyelmekért, és hogy a terveik valósuljanak meg, ezért kérjük a szűzanya közbenjárását, és hogy vigyázzon rájuk Isten fizeste, egy mindennapos hallgató. Rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, szüzanya, takar be védőpalástoddal, vigyázz rájuk, őrizd meg őket minden rossztól, veszélytől, Jézuson bízom benned, egy aggódó édesanyja. Rózsafűzért felajánlom unokámért, drága Jézusom, áld meg őket, és tartsd meg a te ösvényeden, köszönöm szépen, Isten fizesse.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: rózsafűzét, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozóhelyét, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a sok rossz ember távozzon tőle a jóra. A lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a család békességére, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az áldozatokat.
1: Mindörökké, amen. Mi köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába is.
0: Szűzanyám, segíts meg unokámat, találjon egy megfelelő munkahelyet, ugyanakkor úton lévőkért is felajánlom a rózsafűzét. Köszönöm szépen! Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, elmondhatják ima kéréseiket, ugyanakkor szöveges üzenetbe is leírhatják és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. És érkezett egy másik üzenet Gyimesből, én is önökkel felajánlva ezt a rózsafűzét imádkozom a szűzanya tiszteletére. A Jóisten áldását kérem a magyar nemzetünkre, ugyanakkor köszönöm a szűzanyának és a Szent Fiának a sok kapott kegyelmet, Isten fizesse, Erzsébet tart velünk az imában.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Én is felajánlom azt a rózsafűzést, a felsorolt szándékokért, amit a Mária Rádióban most felsoroltak, csatlakozok hézzel. És még köszönöm a szűzanyának és az Úr Jézusnak a sok kegyelmet, amit megadott nekem, részemre a családomnak, és mindenki részére is adja. És felajánlom a közös hatcsaimért, időjárási, a háború megszűnéséért, a fiatalságért, hogy legyenek imádságos lelkületesek, és az unokáimért, és minden jó szándékú emberi. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, örökkel imádkozok mindig, Gyimesből egy állandó hallgatójuk.
1: Köszönjük szépen, jó Isten áldja meg, jó egészséggel, tessék velünk tartani.
0: A rózsafűzét felajánlom drága elhunyt édesanyám és édesapám lelki üdvért, házassági évfordulójuk emlékére és drága édesapámért, aki tegnap előtt töltötte volna a 89. életévét. Az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Egyetlen lányuk Mónika imádkozik velünk együtt. A rózsafűzét felajánlom családi megbeszélésért, békesség, békés kimeneteléért, békért. Ez vezesse a megbeszélést, írja egy hallgató. Alkalmas időjárásért, ugyanakkor a Mária Rádió fennmaradásáért és munkatársakért, önkéntesekért, adakozókért imádkozom a rózsafűzért, írta egy hallgatónk.

0: Kedves hallgatóink, ezen el le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Arra hívjuk önöket mi is, hogy elcsendesedve imára kucsolt kézzel imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzért és a Jézus vére litániáját. Csíkszeredából a Szent Kinga nőszövetség tagjait köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével közösen fogunk imádkozni. Műsorba voltunk
1: Pál Gellért
0: és Csatlós Éva. Áldott szép délutánt és estét kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi

0: következőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: A

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus a Gecemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek és imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszer csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik. Várjatok itt és virasszatok velem. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették, és bíbor színű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így kunyolodtak. Üdvözl légy, zsidók királya, és arcul ütötték.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó harmadik titka. Akit érettünk, tövissel megkoronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak a fejére, tették, és nátszálat adtak a kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te viselkoronáztak.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te üssel koronáztok.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te üssel koronáztok.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te üssel koronáztok.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te üssel koronáztok.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te üssel koronáztok.
2: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss

0: szorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas olvasó negyedik titka. Aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta. Kényszerítették az arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponya hely a neve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Tag, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk

0: pályán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas olvasó ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Krisztus meghalt a bűneinkért az írás szerint.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy!

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária,

0: teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj, szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a krisztusi életeire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Béke királynője,
0: könyörög életünk.
2: Fény királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most pedig elimádkozzuk a Jézus Krisztus vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérkent vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
1: És Istenünk országává tettél bennünket.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, hogy üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmad a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya,

Lásd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, ámen. Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre az üldöző

0: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívek lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Érkörtvéjesről, a Jézus Szíve templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Turturianu Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátja Bertus Dávid. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, ezt a szentmisét Isten segítségért, le a szándékára, egészségért ajánlom fel. A mai evangéliumban az Úr Jézus arra figyelmezteti követőit, hogy nem lesz könnyű dolguk azoknak, akik az ő követésében szegődnek. Láthatjuk a mai társadalomban is, hogy a hívő ember nem egy könnyű utat választ. Ma megélni a hitet kihívást jelent. Sokszor éppen családban nézik ki egymást, talán gyermek a szülőt, vagy éppen unoka a nagyszülőt, vagy éppen szülő a gyermeket, hogy vallását gyakorolja. De Jézus nem ígér számunkra egy fotel kereszténységet, vagyis hátradőlhetünk, és akkor minden azt jelenti, hogy rendben fog működni, ha őt követjük. Hanem arra hív bennünket, hogy vegyük fel keresztjeinket, és úgy kövessük őt, mert ő is ott van velünk a kereszthordozásban. Nincs olyan megpróbáltatás az életben, amelyhez kellő kegyelmet ne kapnánk Istentől. És akár ilyen élethelyzetekben is, amikor nehéz a keresztény életnek a vállalása, megkapjuk Istentől a kegyelmet, azt a lelki erősséget, azt a kitartást, hogy az evangélium útját végigjárjuk. Szentmisénk elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük a legszentebb áldozatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és kulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Szamaria végveszélye idején Ozeás így hirdette az igét. Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz. Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk, mert az árva csak nálad talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette. Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat, virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Efraimnak ezentúl nem lesz köze a bálványokhoz. Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldelő jegenyefenyő, nálam találnak gazdag gyümölcsre. Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind. Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait, íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét is, apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk néked, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim, bocsánat. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, egész hét folyamán a Szentmiségben az olvasmányról elmélkedtünk, amelyet Ozeás próféta könyvéből hallottunk. Holnap már Izajás próféta könyvéből olvassuk az olvasmányt, de visszatérünk Ozeáshoz, és hogyha ábrázolni szeretnénk hétfőtől a mai napig Ozeás próféta könyvéből felolvasott olvasmány részeket, akkor egy évet rajzolhatnánk belőle. Hát nem egy felfele kanyarodó, hanem egy fentről lefelé kanyarodó és vissza Istenhez kanyarodó évet. Vagyis amikor még a nép együtt volt Istennel, élvezte a bőséget, elkezdett hanyatlani, a bálványistenek felé fordult, azoknak épített oltárt, azokat kezdte el imádni, és ekkor megromlott a választott népnek az élete. Ma pedig a megtérésről, a visszatérésről hallottunk az olvasmányba, amikor Isten hívja őket, hogy ugyanúgy szeresse, ahogyan eredetileg azt megálmodta és megtervezte a választott nép számára. És érdekes, hogy az Új Szövetségben is találunk egy ilyen ívet. Szent Lukács evangéliumában a tékozló fiú története, amikor az atyai házból elindul, ahol mindene megvolt, kikéri az örökségét, ugye egészen lesüllyed addig, hogy disznópásztorrá fogadják őt, de ugye a zsidó ember számára ez nagy szégyen volt, sőt annyira oda vetemedne, hogy a moslékból is egyen, de mégsem adnak neki, és akkor döbben rá, hogy valójában hova került az atyai házból, hogy egészen megtapasztalja a bűnnek a sötétségét, a legalját, és akkor onnan indul visszafele, és az atya, mintha hívogatná őt, már várja, hogy megérkezzen. Ozeás próféta könyvének mai olvasmánya a bűnbánat lényegét tárja elénk. Hogyha a héberül olvastuk volna fel ezt a szöveget, akkor ott találkoztunk volna, most nem biblikumórát vagy héberórát szeretnék tartani, csak ennek a szónak, fogalomnak a fontosságát szeretném kiemelni, hogy a héber nyelv a bűnbánatra a súp szót használja. Így hangzik német héberül, hogy súb, amelynek jelentése nagyjából az, amit a mai olvasmányban is hallunk, hazatér, visszatér. Ebből világosan kitűnik, kedves testvéreim, hogy Istenünktől a bűnünk szakított el bennünket. Isten csupán elzárta előlünk az élet fájához vezető utat, hogy nyomorúságos állapotunkat ne tegyük örökké valóvá azáltal, hogy eszünk abból a gyümölcsből. A halál megszabadítás ebből a nyomorúságos állapotból, amelybe a bűn taszított bennünket. Rajtunk áll tehát, hogy visszatérünk-e. És egy kicsit arra hívom meg a kedves testvéreket, hogy gondoljunk a Teremtés könyvére. Láthatjuk azt, hogy Isten az első bűn után keresi az embert. Az emberpárt, aki elbújt, és Isten kérdezi, Ádám, hol vagy? Az az ember, aki már nem örül Istennek. Evett a jó és a rossz tudás fájáról, és attól a perctől kezdve már nem örül Istennek. Elbújik, félni kezd tőle, és gyanakvásával megsebzi Isten szívét. Hányszor vagyunk mi is ilyen gyanakvóak Istennel szembe? Főleg olyankor, amikor kétségbe vonjuk az ő irgalmát, arról, amiről a tegnap elmélkedtünk, ugye, hogy Ózsiás bepillantást engedett nekünk Isten szívébe, és Istennek a szíve, a legfőbb jellemző az irgalmasság. És hányszor szoktunk mi is úgy, ahogyan Ádám a bűn elkövetése után valahogy tartózkodni Istentől, gyanakvással nézni őt, hogy hát Isten irgalmas ezzel vagy azzal a bűnnel szemben is. Hányszor megkötjük Istennek a kezét, ami szabad akaratunkkal, azáltal, amikor azt mondjuk, hogy hát, s találkozok ilyen emberekkel, ó, atya, én olyan bűnt követtem el, hogy azt a Jóisten se bocsátja meg, ezért nem járok se gyónni, se áldozni. Valójában nézzük szembe önmagunkkal, csak önmagunkat akarjuk felmenteni a gyónás alól, azzal, hogy szembesüljünk saját bűneinkkel. Hogy töredelmesen bevalljuk, nem az, hogy Isten nem bocsátaná meg. És mennyire kétségbe vonjuk Isten irgalmát, mennyire gyanakvóak vagyunk, s evel a gyanakvásunkkal megsebezzük Isten szívét. Ma minket is arra hív Isten, hogy térjünk vissza hozzá. Meghívást kaptunk arra, hogy Jézust Urunknak ismerjük el, és egész életünket neki rendeljük alá. Elkövettük a bűnt, megbántuk, meggyóntuk, tanuljunk bűneinkből. Mindannyian saját igazságtalanságunk csapdájába esünk, ahogyan a tékozló fiú is szerencsétlenségbe és nyomorúságba jutott, amikor elhagyta atyai házát, úgy mi is eltávolodtunk az atyától. Isten az, aki hazahív bennünket, aki vár bennünket. De nézzük meg, hogy kik vagyunk Isten nélkül. Az ember egy magasztos célra kapott meghívást, arra, hogy Isten képmása legyen. Az emberen keresztül Isten ki akarja nyilatkoztatni magát a világnak. Isten nélkül azonban, kedves testvéreim, csupán egy üres képkeret vagyunk. Hát gondoljuk csak magunk elé az oltárképet, ezt a Jézus szíve képet kivesszük, és akkor mit látnánk? Ott lógna a képkeret, és csak a falat. Van annak valami értéke? Hát legfeljebb az oltárkép rámája porfogó lehet, de értéke nincs. Tehát nem egy értékes keret. És kép nélkül végképpen nem értékes. És Isten nélkül is ugyanilyenek vagyunk mi emberek. Csak üres képkeretek, amelyek senki sem ért, amely semmit sem mutat, és semmit sem jelent. A mi feladatunk az, hogy térjünk vissza, mert igazi nagyságunk és értékünk Istenben van. Hallottuk az olvasmányban szavatokat, hozzátok elébe, és mondjátok neki, védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozzassuk áldozatul. Így néz ki az igazi bűnbánat. A bűnt Isten szemével látni, mert egyedül Isten képes a bűnt igazán felismerni és megítélni. Uram, fogadd el a jót, és bocsásd meg a rosszat. Kedves testvéreim, Isten nélkül nem lehetünk igazán jók. Bűnünk elsősorban nem abban áll, hogy gyengék vagyunk, hanem abban, hogy hiányzik belőlünk az Isten, hogy kiszakítottuk a bűn által magunkból az isteni képmást, és szükségünk van arra, hogy azzá válhassunk, amivé rendelt bennünket a Teremtőnk, az ő képmásává. Ez a mi rendeltetésünk. És Isten elég hatalmas ahhoz, hogy megváltoztasson minket. Így szólt a mai olvasmányban, meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Kedves testvéreim, Isten képes megváltoztatni egyedül és meggyógyítani bennünket. Ő gyógyítja meg szívünknek a megosztottságát. Egyedül benne van az ember üdvössége, csak ő tudja helyreállítani bennünk saját képmását. Isten a mi lelkünk számára olyan, mint az éltető harmata növényeknek. Nélküle nem hozhatunk gyümölcsöt. Ne bízzunk csupán a mi saját emberi erőnkben, hanem bízzuk életünket Istenre. Saját erőnkből legfeljebb csak emberségesek tudunk lenni, de nem szentek. Egyedül Isten maga a valódi jóság, a valódi szentség, és az ember csak akkor válhat szenté, ha beenged Istent az életébe. Krisztus, az Isten ember, az igazi ember mintaképe. És Jézus annak a bizonyítéka, hogy Isten és ember egyetlen személyben, tökéletes egységben létezhet. Isten bennünk való jelenlétéből csodálatos áldás fakad lelkünkre és az egész világra. Hallottuk az olvasmányban. Népemhez olyan leszek, mint a harmat, virul majd, mint a lilium, gyökeres szeret, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak. Ez az isteni szívnek a vágya, hogy visszatérjünk. Ne szomorítsuk és ne sebezzük meg tovább Isten szívét. Ne engedjük, hogy Isten belénk vetett reménye hiába való legyen. Efraim ezentúl nem lesz köze a bálványokhoz. És Isten így szól hozzád, nálam találnak gazdag gyümölcsre. Kedves testvéreim, ha van bennünk valami jó, az az Istennek a műve. Ha pedig van bennünk valami rossz és eltorzult, az a vele szembeni lázadásnak a következménye. Az olvasmányban Ózsiás figyelmeztet bennünket Isten szava által, aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind, mert egyenesek az Úr útjai. Azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. A világ, amely Isten és a szeretet nélkül él, az pusztulás felé tart. Nem Isten akarata miatt, hanem az ember akarata következtében. Lássuk be, hogy üdvösségünk az Isten iránti engedelmességben van. Egyedül az Istennel való egység képes meggyógyítani lelkünket és testünket is. Amen. Testvéreim, Az Úr Jézus előre megjövendőlte, hogy követőinek is számolniuk kell az üldözéssel. Kérjük segítségét, hogy követésében hozzá mindig hűek tudjunk maradni.
2: Segíts híveidet, hogy kegyelmed erejével győzni tudjanak a farkasvilág gonoszságai ellen.
1: Kérünk néged, hallgass meg minket!
2: Segíts mindnyájunkat tanúságtevő keresztény életre.
1: Kérünk néged, hallgass meg minket!
2: Bátoríts bennünket, hogy senki ne tudja megingatni hitünket és vallásos meggyőződésünket.
1: Kérünk néged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy nehéz helyzetekben mindig készséggel figyeljünk a Szentlélek sugallataira.
1: Kérünk néged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, add kegyelmedet, hogy minden nehézség és üldözés idején is hűségesek legyünk hozzád. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Amen.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, Jenő főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják.

Minkért, jó tevőinkért. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőít áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösség.

Úrról és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk,

és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és

méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szó.

amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigy áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik

Minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyes

Mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk.

és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni, mi Atyánk.

0: ismerj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a
1: engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békéje.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok milyen dolgok, hogy hajlékomban jöjjük, hanem csak egy szóval, és megjövök.

Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hán János püspököt. Ő hűséges szolgál és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útján járva minket is egyszülött fiat követésére húzni. Tekints érdemes

0: meg családunk a sajtából levőket, a tettennek bízva munkája utána, kullanas munkájára hálások harmadát, hogyha részt a és őket és segít, jóságos esetben látsd el a beszéd, hogy így napról napra állat egy szépen, dicsérjünk téged most és mindörökké.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk az érkörtvélyesi Jézus szíve templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Turturán Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátta Bertus Dávid, a mikrofonnál Kovács Ildikót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Érkörtvélyest, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Érkörtvélyes községközpont néhány kilométerre a román-magyar határtól, Bihar megye legészakibb települése, Érmihály falvától pedig 7 kilométerre fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. Közigazgatásilag hozzátartozik egy kisebb település, többségében románok lakta Érvasad, amely az érmelléki síkságon Szatmár megye határának közelében Piskoltól délre fekvő település. Lakói a mezőgazdaságból élő munkás emberek, akik az évszázadok során mindig a zöldségtermesztésből éltek. Az égető hegy nevű dűlő környékén talált kő és bronzkori leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu a kőkorszakban is lakott település volt. A helyi lakosok és a mezőgazdaság kapcsolatát a helyi falumúzeum is tükrözi, ahol több évszázados mezőgazdasági kellékek is fellelhetők, de megtekinthetők a régi háztartási eszközök. A jó hír az, hogy az iskola épület padjait ma is sok gyerek tölti meg iskola időben. A 2669 lelket számláló falu több mint 16%-a gyerek, ez pedig bizakodásra ad okot. Említésre méltó, hogy a modern felújított iskola épület mellé csatolódik még a 19. század második felében épült Balási kuria, amelyben az általános iskola kapott helyet a falai között, így fel is vette ezt a nevet. A munka mellett a lelkük, hitük ápolására is figyelnek a falu hívei emberei. A faluban élő római katolikus embereknek is van egy szerényebb, kisebb templomuk. A falu híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben Magyari Bálint kanonok a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította, és ő látta el. 1990-től Kisdengelek filiája lett, de mivel jelentősen nőtt a hívek száma, egy új templom építésével bízták meg az akkori kisdengelegi Cincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat, és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. A templom mondhatni új templom, melynek építkezése 1996-ban fejeződött be, és 1997. június 7-én Reiser Pál püspök atya a templomot Jézus szent szíve tiszteletére szentelte fel. A templom főoltárán Jézus kereszten átszúrt szíve, a megváltó szeretet szimbóluma látható, és magát az Istenembert ünnepeljük betérve a templomba, úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejeztem. A templom előtt Jézus szíve szobra áll, az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén 4 emelet magasságú tornyot építettek. Hiszen tudni kell még Érkörtvélyesről, hogy habár Bihar megyében van, de a Szatmári Egyházmegyéhez tartozik a katolikus közösség. Az egyházközség több mint 400 hívet számol, a katolikusok kisebbségben vannak a faluban, hiszen a falu többnyire református. Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Körtvélyesen és a községhez tartozó románok lakta Érvasadon a református község mellett egy római katolikus, két-két görög katolikus és ortodox, meg ugyanannyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a róma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak. A helyiek vendégfogadása, segítő készsége más Bihar, illetve Szatmár megyei településekhez hasonlóan példátlan. A fejlődő falu ugyan nem nevezhető turisztikai paradicsomnak, de a maga egyszerűségével, rendezettségével hamar belopja magát a látogatók szívébe. Az Érkörtvélyesi Egyházközség a Szatmári Egyházmegye Nagykárolyi Főesperesség Nagykárolyi Esperesi kerülethez tartozik. Kisdengeleg oldallagosan látja el Érkörtvélyest, egyházközségét, a templombúcsús ünnepét Jézus Szent Szíve ünnepén a pünköst utáni második vasárnapot követő pénteken tartják. Ezen kívül Jézus szívét ünneplik minden első pénteken és június havában. A műsort szerkesztette Gábor Anna, az Érkörtvélyesi Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk.
5: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Ének idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele. Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Erre Nikodémus megkérdezte: Hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? csak nem térhet vissza anyja méhében, hogy újra szülessék. Jézus így felelt, bizony, bizony mondom neked, aki újjá nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, ami viszont lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyan az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki lélekből született. Ezek az evangélium igéim.
6: Áldunk téged, Krisztus!
5: Az evangélium tanítása legyen mindenki bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ma egy szócskáról szeretnék egy picit úgy elmélyedni. Ez a szócska nem más, mint ahogy hallottuk az evangéliumban, hogy új. Azért is jó ennek a szónak a tartalmát, értelmét tisztázni, mert nagy szerepet játszik mindannyiunknak az életében. Tehát azt szeretném elmondani, hogy mit is jelent tulajdonképpen az a szó, amikor mi emberek mondjuk, és mit jelent ugyanez a szó, amikor Isten mondja. Hogy a mi ajkunkon mit jelent az új szócska, vagyis hogy az, mi az ember szerinti tartalma ennek a fogalomnak, semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy amikor ugye év elején azt szoktuk mondani, hogy boldog új évet. Tehát van az új. Hogy ennek a, amikor így kimondjuk, úgy megszokásból is, hogy na boldog új évet, akkor valahogy úgy rögtön hamar el is múlik ennek az új szónak a tartalma tulajdonképpen. Tehát már 3 nap múlva senki sem érzi úgy az új esztendőt, semmi, sokszor úgy érezzük, hogy semmi új nem jött, éppen minden ugyanolyan szürke, megszokott, mindennapi, mint amilyen az ó év volt például. És ugye boldog áldásokban gazdag új esztendőt szoktunk kívánni, ilyenkor talán megírunk egy csomó levelet, e-mailt mindenkinek, hogy boldog új évet, de hát úgy utána egy pár napra már érezzük, hogy hát igen, tettünk egy új naptárt a falra, egy új fejezetet írunk esetleg a pénztárnaplónkba, hogy akkor ebben az évben akkor hogy is lesz a költségvetés, meg stb. És na de mégsem érezzük azt, hogy bennem történt volna valami új változás. Tehát akkor mi itt az új? Vagy amikor egy új hetet kezdünk, mint például ma is, hétfő, akkor hogy mi ebben az új a mai napban, ebben az új hétben? Hogy van-e nekem valami elhatározásom, hogy van-e valami célom egyáltalán, hogy új hét kezdődött. És tudjuk azt, hogy hát szoktuk mondani, hogy hát még hétfőn még a fűsenő, hát olyan megszokottá lett már ez is, hogy hétfőn nehezen indulunk be, aztán a kedd egy kicsit felgyorsul, szerda még jobban, akkor már várjuk, hogy jöjjön a hétvége, és akkor utána már megint kezdődik az új. De mégis nem, valahol úgy belülről nem tud meghatni ez az új. Egyszer valahol voltam egy ilyen hát vendégségben, lakodalomban, ugye, és a papot is meg szokták hívni, és akkor én is elmentem az előételre, és láttam, hogy a családnak a legkisebb tagja, egy kis piúcska, ott lábatlankodik a felnőttek között, sűrűk, forog, fészkelődik. Tehát látható módon észre akarta vetetni magát. És miután nem reagáltam rá, egyszer csak elénbe áll ez a kisfiú, és ragyogó arccal megszólal, hogy a bácsi, új cipőm van. És akkor észre kellett vennem, ugye, hogy az új cipő, meg kellett csodálnom a szép új cipőcskéket. Tehát igen, az újnak, ugye a gyerek életében nagy jelentősége van. Új. Mint amikor egy kislány is egy új ruhát kap, akkor már ő a tündér, ő a herceg kisasszony, mert új. Tehát neki ez nagy, nagy dolgot jelent. És nekünk is azt kellene jelentsen. Tehát nekünk is, mi emberek mindig valami újat várunk. Azt szoktuk mondani, hát majd, ha iskolába járok, akkor majd minden új lesz, gondolja a kisgyerek. Pár év múlva ugyanaz a gyerek úgy sohajt fel, hát majd az iskolából egyszer kikerülök, na akkor kezdődik az élet. Akkor minden új lesz. és amikor a két ugyanez a fiatal ugye szerelmes lesz, akkor az eljegyzéskor valami kimondhatatlan boldog ujjongással úgy érzik, mintha az egész világ most egyszerre újjá lenne, mintha a boldogságnak valami olyan gyönyörű termeibe lépnének be, ahol csupa derű és ragyogás minden. Tehát áhítatos érzésekkel készülődnek az esküvőre, hiszen akkor lesz igazán minden új. Majd, ha nyugdíjba megyek, gondolja magában ugyanez az ifjú, belefáradva az évek hosszú során át végzett egyforma munkába, hát akkor majd nyugdíjas koromban minden más lesz, minden új lesz. Erről tudnának mások beszélni, akik nemrég mentek nyugdíjba, és még mindig dolgoznak, ugye. Oda vágyakozunk mindig valami újra. Már akár egy új ruha, vagy egy új téli kabát, egy új naptár, egy új szőnyeg a szobába, vagy akár egy újra rendezése a lakásnak, azt a különös örvendetes érzést szugerálja, mintha ezzel valami az egész eddigi elrontott életünkből is, mintha megújulna, mintha ezzel tényleg valami új kezdődne. De nem kezdődik, marad minden a régiben. Tehát íme ezt jelenti az új, amikor mi mondjuk emberek. Tulajdonképpen játszunk ezzel a szóval, mert valójában semmi sem új. Nem tudunk újat produkálni, nem tudunk megújulni, újjá lenni, új életet kezdeni, képtelenek vagyunk rá. És talán éppen azért vágyunk annyira az újra, mert Isten is nagyon sokszor használja az ő kijelentésében az új szót. És a Szentírás tele van vele. Csak hogy amikor Isten mondja valamire, hogy új, akkor az valóban új. És erről van szó az evangéliumban is, hogy, vagy a Szenteckében, hogy olvasod, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlik, és újjá lesz minden, ha valaki Krisztusban van. Ha valaki Krisztusban van, tehát ha valaki Jézusban van, ezen a régi földön igazán új, lényegileg új csak egy van, az maga Jézus. Mert az nem lényegileg új, hogy például nagyapáink még ugye lovaskocsikkal jártak esetleg Nagyváradról Kolozsvárra, a ma embere pedig ugyanannyi idő alatt ugye repülőgéppel már elmegy Kolozsvárról talán New Yorkig. Tehát a lényegileg új az, amit Isten cselekedik, és amit Isten cselekszett karácsonykor például. Tehát az, hogy az emberiség egyik fonnyadó, elvékonyodó ágán egy olyan új hajtás fakadt, amilyen még nem volt. Egy egészen új ember. A tökéletes ember. A tökéletes tisztaság, a tökéletes önzetlenség, a tökéletes szeretet, a tökéletes jóság, a tökéletes harmóniának a megtestesülése. És az az abszolút tisztaság, az az abszolút önzetlenség, az az abszolút szeretet, erő, amit Jézus megvalósított, az valóban új itt a földön. Teljesen egy új életforma a világban. Annyira új, annyira más, annyira irritáló a régivel szemben, hogy a régi nem is bírta ki ezt az újat, hanem ellene támadt és megölte. Kiirtotta maga közül a régi ember az újat. De amikor megölték és új, egy új sírba temették, akkor derült ki, hogy ezt az újat, ezt a merőben új életet ezen a földön valóban Isten kezdte el, és vele szemben tehetetlen az emberi gonoszság, még a halál is tehetetlen. És megint valami olyan történt, ami még soha azelőtt. Tehát ez a csodálatos új valaki urrá vált a halál felett, feltámad belőle. És azóta is, mint az örök élet fejedelme, él és uralkodik a világ fölött. És akkor, ahogy a mai fiatalok szokták mondani, feltenni a kérdést, na is, és akkor mi van? Ugye ilyen feglám, felszoktuk mondani egymásnak feltenni ezt a kérdést, hogy na is. És felteszik ma is sokan, hogy na is, akkor Jézus feltámadt, és akkor mi van? És régen volt mindez, de sokan még hozzá is teszik, hogy hát talán még igazság volt. És tudjátok, mi az érdekes, mi a nagyszerű? Az, hogy amit az apostol azt mond, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlik és minden újjá lett, az ma is pontosan ugyanúgy igaz. Nem tudom megmagyarázni és logikus úton érthetővé tenni, hogy hogyan, de úgy van, ahogy aki ma itt közöttünk, közülünk Krisztusban van, hogyha valaki pontosabban fogalmazva, hogy érthető legyen, ha valaki hitbelileg kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, az önmagán is kezd valami újat tapasztalni. Valami olyat, ami eddig nem volt benne. És valóban így van, hogy amelyik emberi élet Jézussal összekapcsolódik, ott egy egészen új, boldog, szent, tiszta élet van kialakulóban. És ahogy a mai evangéliumban is hallottuk, hogy aki lélekből született, tehát aki vízből és szentlélekből újjá nem születik, az nem mehet be Isten országába. Tehát engedjed, hogy a Szentlélek megérintsen. Engedd meg, hogy a Szentlélek beköltözzön a szívedbe, és engedjen, hogy a lélek ott dolgozzon benned, mert akkor csodák történnek benned. Így tudsz te újjászületni. És nem elég egyszer, ezt sokszor is elmondtam, és mindig is ki fogom hangsúlyozni ezután is, hogy nem elég egyszer megtérni. És nem elég a 25 évvel ezelőtti személyes Isten tapasztalatomat elmondani, amely által én megtértem. Mert ha 25 éven keresztül is ugyanazt a hitélményedet mondod el, azt jelenti, hogy nem fejlődtél semmit. Hanem még mindig a régi van benned, a régi ember. És az maradtál, de nem változott semmi benned azóta, nem fejlődött a hited. Megmaradtál egy szinten, egy első osztályos szinten, fogalmazza ki. Tehát ha a Szentlélek beléd költözik, akkor engedd, hogy az dolgozzon. Neked minden nap újjá kell születned. Neked minden nap úgy kell fejkelned, hogy Uram, én ma is szeretni akarok. Én ma is ki akarom adni azt magamból, amivel te megtöltötted a lelkemet. Ismertem egy embert, aki züllött hitvány ember volt, tehát alkoholista, és kapcsolatba került egyszer Jézussal, a szószoros értelmében ez történt, amiről Pál beszél, hogy új teremtés lett, tehát a régi elmúlt, és újjá lett minden. És amikor egyszer erről az igazán erőben új életről tanúságot akart tenni a volt ivó cimborái között, azok nem akarták neki elhinni, azt mondták, hogy hát ez nagy képüsködik. És azt mondta a férfi, hát kérdezzétek meg a feleségemet, meg a gyerekeimet, hiszen tudjátok, hogy milyen pokoli volt a családi életünk. Most csak azt mondhatom, hogy egyszerűen újjá lett minden. Tehát kimondhatatlanul boldogok vagyunk, és én magam csodálkozom rajta a legjobban, és az otthoniak is elmondhatják nektek, hogy mit tudott művelni bennem a Szentlélek. Mit tudott művelni bennem a kegyelem. És így mondja szóról szóra, hogy ez igazán új. Egy igazán új élet. És mindnyájan úgy vagyunk vele, hogy Jézusban és a Jézussal való közösségben találjuk meg az újat, amire úgy belülről is vágyakozunk általában. Amikor nem az új ruha, vagy az új bútor, vagy az új asszony, vagy az új kaland, az új év jelenti számunkra az óhajtott újnak az illúzióját, hanem hogy Isten hoz létre valami újat, egy új szívet teremt benned. Új szívet, tele új, egészen új örömökkel, új reménységgel, új szeretettel, új, egészen új érzésekkel, egészen teljesen eddig ismeretlen tartalommal, töltéssel, erővel, tehát igazi új élettel. Igen, és ezt az újat Isten hozza létre bennünk, a Szentlélek. Tehát Pál egyenesen azt mondja Szent Pál apostol, hogy Isten teremti. Új teremtménynek nevezi az ilyen megújult életet. Jézus meg azt mondja, hogy újjászületés. Pál azt mondja, hogy új teremtés, Jézus azt mondja, újjászületés. Na mindegy, akárhogy nevezzük. Lényeg az, hogy ezt a merőben újat senki sem tudja kitermelni magából, kierőszakolni, mert ez Isten munkája rajtunk és bennünk, ha engedjük. Az új szívnek ezt a teremtését, az egész életnek ezt az újonnan való születését egyedül Isten végezheti el. És azt jelenti ez, hogy akkor tehát mi nem is tehetünk érte semmit? Nem azt jelenti, mert azt olvassuk a Szentírásban, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Tehát az válik újjá, az válik részesévé Isten újat teremtő munkájának, aki Krisztusban van. És ez furcsa kifejezés, olyan, mintha Krisztus valamiféle kőzeg lenne, mondjuk, mint a víz, amiben belemerülhet az ember, Most igen, Krisztusnak, Istennek a Krisztusban nyilvánvalóvá lett megváltó szeretetében valóban úgy kell belemerülni, mint egy gyógyító vízbe, egy fürdőbe, mert ez az egyetlen a Krisztus, ami lemossa rólad és benned a régit, a bűnt, ami megromlott, ami bemocskolt és elcsupított téged. Tehát igen, az, aki Krisztusban van, vagyis aki hitével, meg az imádságával belemerül Krisztusba, az megtisztul. Ott tényleg történik valami, amit a Szentírás is mond, hogy a régi elmúlik, leázik, letisztul róla a múlt, és nem kötik többé régi hitvánságok, megszabadult. Tehát a régi elmúlik, és íme újjá lesz minden. De még ennél többet is jelent Krisztusban lenni. Amikor valaki igazán a Krisztusban van, hitével és imádságával belemerül Krisztusba, akkor az csodálkozva tapasztalhatja, hogy Krisztus ő benne van. Tehát Krisztus benned van. Valahogy úgy, mint amikor a virágot a vízbe teszik, a víz felszívódik a virágba, és a növény ugye egy új életre kap, erőt kap. Ha én Krisztusban vagyok, és engedem, hogy Krisztus bennem legyen, ez egy olyan titok, de mégis egy eleven valóság, hogy Krisztusban hívők, ezért mondják ránk ezt, hogy keresztények Krisztusban hívők. Nem azt mondja, hogy egy hívő ember keresztény legyen, mert egy nem hívő ember is lehet keresztény, úgymond, áll keresztény, hanem azt mondja, hogy Krisztus legyen. Nem azt akarja mondani, nem azt akarom ezzel mondani, hogy én, mint ember, akkor Isten is lehetek. Nem, ez csak egyedül Jézus tudta megtenni. Tehát Jézus ember is és Isten is volt, de Jézus és követői közötti különbséget, határt eltüntetni, azt nem lehet. És Péter apostol is beszélt arról, hogy Jézus által isteni természet részeseivé válhattak a benne hívők. Tehát képzeld el, hogy isteni természet részeseiből lehetsz. Hogyan? Ha engeded, hogy Krisztus benned lakjon. Hogy Krisztus megtöltse a te szívedet. Az ő abszolút tisztaságából, a szeretetéből, önzetlenségéből, akkor így meg tudnak érezni valamit az emberek is, a szavaidban és a tetteidben is, a gyerekeid, a családod, a házastársad, barátaid, vagy akár az ellenségeid. És akkor mindig abszolút valami újat tudsz belevinni ebbe a világba. Egy olyan újat, amire minden ember vágyik tulajdonképpen. Tehát így értelmezi Isten ezt az újat. Ez az Isten szerint való új. És mi erre vagyunk elhívva. Bár igazán olyan értelemben lenne ez az új, hogy sok drága emberi élet születhetne így újjá Krisztusban. Kezdjük el. Ma, hétfő, egy új hét, kezdjük el ezt az újat. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg rövid műsorismertetőnket. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 18 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. A megszokottól eltérően ma 19 órától közvetítjük a Szentmisét Aknasugatagról. 19 óra 50 perctől a hét plébániáját hallhatják Gábor Anna szerkesztésében. Majd 20 órától református fél óra Köteles Lászlóval, 20 óra 30 perctől élő vízfolyói Mörgulesz Kukodizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás Ima a nemzetért, ezt követi a Békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fiffentyű, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk, és 22 óra 10 perckor kapcsolunk Sepsiszentgyörgyre, ahonnan az éjszakai virasztást közvetítjük. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek! Ma este a sótcipelő szamáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Történt egyszer, messze innen hét határon túl, hogy a málhás szamarat megbízták azzal, hogy vigyen el két zsák sót a szomszéd faluba. Igen ám, de a legközelebbi házak egynapi járóföldre voltak a kereskedők tanyájától, és az út is nehéz volt. Patakokon, dombokon át vezetett, göröngyös terepen. A szamár elvállalta a feladatot, felpakolták hát és útnak eresztették. Ahogy ment, mendegélt, egyre jobban elfáradt, és egyre nehezebbnek tűnt a zsák a vállán. A nap hét ágra sütött, megizzasztotta az állatot, a köves út megviselte a patáit. Déltájban egy folyóhoz ért, amin csak egy keskeny átkelőt talált. Az út csúszós, nedves kövekkel volt kirakva, ezért nagyon vigyázva lépegetett, de már eléggé kimerült, ezért nem tudott úgy figyelni. Az átkelő közepén elvesztette egyensúlyát, s bár próbált megkapaszkodni, de a nehéz rakománya lehúzta, és beleesett a folyóba. A só a vízben elolvadt, ezért mikor a szamár újra felemelte a zsákot, meglepődött, hogy milyen könnyű lett. Annyira megörült ennek, hogy a maradék utat ugrándozva tette meg, így sokkal hamarabb vacsorára odaért a faluba. Elmesélte, mi történt vele, a falusiak pedig megsajnálták és megvendégelték. Másnap délre már haza is ért. Otthon is megszeretgették, és örültek, hogy nem esett baja. Következő alkalommal valamivel könnyebb rakományt tettek az állatvállára, hogy vigye el ugyanabba a faluba. A szamár jobban is bírta az utat, de a folyóhoz érve így okoskodott. Múltkor véletlenül belepottyantam a vízbe, utána sokkal gyorsabban haladtam, és meg is vendégeltek. Ugyan most nem olyan súlyos a zsák, de ha most is megmártózom, még ennyit sem kell majd cipelnem. Azzal az átkelő közepén beleugrott a folyóba. Nem tudta viszont, hogy a rakománya ez alkalommal nem só, de nem is cukor, hanem szivacsok, amik magukba szívták a vizet, és elnehezültek. A szamár kétségbe esetten kalimpálni kezdett, próbált a part felé evickélni, de a szivacsok megteltek, és egyre jobban húzták a meder fenekére. Az állatnak az utolsó pillanatban sikerült eloldoznia a kötelet, amivel a zsákot hozzáerősítették, és így megmenekült. Pihegve úszott ki a partra, ahol kicsit megpihent a nagy riadalom után, majd ismét útra kelt. A falut csak estebédre érte el, és sokkal jobban elfáradt abban, hogy mentse az életét, mintha a könnyű szivacsokat cipelte volna. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull. Törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szőlőmunkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király, zengjen neked és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled, dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Uram, ments meg életem a haláltól, és lábamat az elbukástól. Szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő szavamat.
1: Hozzám fordította fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.
0: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az alvilág csapdái.
1: Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt, az Úr nevét kiáltottam akkor. Uram, ments meg az életem!
0: Igazságos az Úr és jóságos, irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
1: Oltalmába fogadja a gyöngét. Nyomorult voltam, de ő fölemel.

0: lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled.
1: Megmentette életemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az elbukástól.
0: Az Úr előtt járhatok, az élők földjén.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, mentsd meg életemet a haláltól, és lábamat az elbukástól. Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnét is jöhetne segítségem?
0: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
1: Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad. Nem szunnyad az, aki őriz téged.
0: Bizony, sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek.
1: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbod felől.
0: Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel.
1: Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet.
0: Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva a megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Krisztus Urunk, te az alázatosokat vigasztalod, tekintsd a szegények könnyeit.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását, látogassa és erősítse meg őket, angyalod.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Minden száműzött ismerje meg gondviselésedet, nyerje vissza földi hazáját, és jusson végül az örök hazába.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt, és engesztelődjenek ki veled és egyházaddal.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, a kereszt botrányában csodálatosan nyilatkozik meg a te kimondhatatlan bölcsességed. Engedd úgy szemlélnünk fiat szenvedésének dicsőségét, hogy mindenkor bizakodó lélekkel dicsekedjünk az ő keresztjével, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ha mindjárt feltárulnak is előtted az összes titkok, ha megismered is, ami a föld kerekségén, a magas égben és a tenger mélységeiben van, de önmagad nem ismered, olyan vagy, mint aki alap nélkül épít. Az eredmény csak romhalmaz, épület nem lehet, mondta Clairvaux-i Szent Bernát.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten hisz az én szívem.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Képzeljék el a következőt. Egy ismerősünk nehéz időszakon megy keresztül, mi pedig azonnal segíteni szeretnénk neki. Senkiben sem merül fel a kérdés, hogy ez helyese, hiszen a Szentírás is azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy egymás terhét kell hordoznunk. De mi van akkor, ha mindössze 4 verssel lejjebb ugyanaz a Pál, aki azt írja, hogy egymás terhét hordozzátok, kijelenti, mindenki a maga terhét hordozza. Talán különböző szerzők írásai keveredtek össze, melyek Pál neve alatt szerepelnek a Bibliában? Vagy maga a sorok írója keveredett ellentmondásba saját magával? Esetleg mi értünk félre valamit? Ma ennek a látszólagos paradoxonnak járunk utána, tartsanak hát velünk. A Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Pál apostol majdnem 2000 évvel ezelőtt leírt egy olyan mondatot, amely teljesen szembe megy a mai modernnek mondott világgal és annak a gondolkodásával. Ez a mondat így hangzik, egymás terhét hordozzátok. Ahhoz, hogy megértsük, miért írja Pál a felolvasott szavakat, vissza kell utaznunk az időben az első századi Galáciába, a mai Törökország középső részére. Pál ezt a levelet nem egy egyszerű időszakban írta. Mi volt a probléma Galáciában? Az ottani gyülekezetekbe olyan tévtanítók érkeztek, akik azt mondták a pogányból lett keresztényeknek, hogy az üdvösséghez, egyszerűbben a mennybe jutáshoz nem elég Jézusban hinni. Ha valaki igazán üdvözülni akar, magára kell vegye a mózesi törvények teljes terhét. Pál ezen háborodott fel. Amikor a 6. fejezetben azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, azt üzeni a galatáknak, hogy ha valóban terhet akartok hordozni, ne elvont vallási terheket vegyetek magatokra, hanem a mellettetek levő testvér valóságos terheit vegyétek észre. Mindannyian cipelünk valamit, egy-egy terhet, amit legszívesebben letennénk, vagy már akár elrejtenénk a külvilág elől. A görög szöveg a teher szóra ebben az esetben, amikor Pál a más terhének a hordozásáról beszél, a bárosz szót használja. Ez a szó nem olyan terhet jelent, mintha valaki például egy hátizsákot venne a hátára. A szó egy olyan rendkívüli nehéz súlyról beszél, amely meghaladja az ember teherbíró képességét. Olyan súlyról van itt szó, ami alatt az ember összeroskad, ha senki nem segít neki. Ezzel szemben, ha pár versen lejjebb nézzük, a Galácia beliekhez írt levél 6. részének az 5. versében Pál azt mondja, mert mindenki a maga terhét hordozza. Ott az eredeti szöveg a fortion szót használja, ami a katonai menetfelszerelést vagy egy hajó rakományát jelenti. A fortion a saját felelősségünk, a napi feladataink, amiket nekünk kell viselni, vinni. Pál azt írja, amikor a testvéred élete átvált fortionból, azaz napi normál teherhordozásból, bároszba, azaz elviselhetetlen súlyhordozásába, akkor kell odalépni mellé. A hordozzátok folyamatos időben levő felszólítás a szövegben. Egy parancs. Nem azt jelenti, hogy akkor segítünk a másikon, ha kedvünk van, hanem azt, hogy folyamatosan oda kell figyelni a másikra. A tapasztalat az, hogy sokszor a segítségnyújtásban, ahogyan mondani szokták, mellé fog az ember. Tegyük hát fel a kérdést, hogyan lehet rosszul hordozni egymás terhét. Általában kétféle hibát szoktunk elkövetni. Az egyik az, amikor valaki elmeséli a fájdalmát, azt, amiben van, a másik ember pedig, aki hallgatja, azonnal olcsó közhelyekkel és kéretlen tanácsokkal kezdi el bombázni. Gyülekezetekhez köthető emberek szoktak sokszor hasonló tanácsokat adni. Imádkozz jobban! Minden rosszban van valami jó. Ne szomorkodj, az Úr veled van. Ez mind igaz, ez viszont nem teherhordozás, hanem tehermentesítés. Ez a saját magunk mentesítése, mivel szeretnénk, ha a másik úgy érezné, mintha segítenénk, de ezt nem úgy tesszük, hogy valóban részt vállalunk abban, amiben van a másik ember, azaz nem igazán szeretnénk mi hordozni az ő terhét. Van nekünk úgyis elég. A másik véglet az, amikor annyira átveszi valaki a másik terhét, hogy ő maga is tönkre megy bele. A krisztusi teherhordozás az nem az áldozat szerepének a vállalása. A krisztusi teherhordozás az, amikor odaülünk a másik mellé a porba, nem akarjuk mindenféle jó tanáccsal vagy azzal, hogy mi is áldozattá válunk javítani azonnal a helyzetét, hiszen ezek közül egyik sem járható út. A krisztusi teherhordozás az, amikor egyszerűen csak ott vagyunk a másikkal, meghallgatjuk és biztosítjuk arról, hogy nincs egyedül. A valódi teherhordozás az, amikor nem kioktatunk, nem helyette akarjuk megélni, hanem vele vagyunk a bajban. Milyen a krisztusi teherhordozás a gyakorlatban? A sárospataki teológián az egyik teológiai tanárunk, aki az Egyesült Államokban volt kórházlelkész, mesélte el, hogy egy alkalommal odahívták egy fiatal asszonyhoz, akinek halva született a kisbabája. Amikor elhúzta a függönyt, ami a betegeket választotta el egymástól, egy olyan látvány fogadta, amire nem számított. Az ágy mellett ott volt az apa, az ágyon fekvő anyuka kérésére pedig a kisbabát az orvosok otthagyták a mellkasán. A kórház lelkés csak egy dolgot tudott tenni. Nem kezdett bele hangzatos vigasztalásba, együtt sírt a családdal. A teherhordozásra való biztatás után Pál azt mondja, töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a kifejezés feltehetően sokkolta az első századi hallgatóságot. Miért?
Mert a zsidó gondolkodásban, amire vissza akarták vezetni egyesek a galáciai gyülekezetek tagjait, ahogyan az már elhangzott, csak egy törvény létezett, a Tóra. Pál viszont bevezet egy új fogalmat. De mi is a Krisztus törvénye? János evangéliumában Jézus ezt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Az idézett János evangéliuma 13. részének a 34. verséből van. Hogyan szeretett minket Krisztus? Ő nem a mennyből osztogatott tanácsukat. Nem azt mondta a mennyei trónjáról, hogy szedjétek össze magatokat, emberek, hanem otthagyta a dicsőséget, emberré lett, idejött közénk a porba és a fájdalomba. Ő magára vette az emberiség bároszát, az elviselhetetlen súlyát, a bűn és a halál elviselhetetlen súlyát, és azt fölvitte a keresztre. Amikor mi képesek vagyunk odaállni a másik ember mellé az elviselhetetlen súly hordozásában, talán akkor bele sem gondolunk, de Jézus Krisztus meghosszabbított kezei vagyunk a földön. Krisztus törvénye nem egy kőtáblára vésett szöveggyűjtemény, hanem élő valóság. Hogyan válhatunk valódi, hiteles teherhordozókká, amikor erre van szükség? Hadd soroljunk fel 3 gyakorlati lépést. Először is merjük felvállalni, hogy nekünk is vannak terheink. A teherhordozás ott kezdődik, hogy nem csak beszélek valamiről, hanem hiteles vagyok azért, mert én is megjártam az életemben a mélységeket, talán épp a másikéhoz hasonló mélységet. Sokszor a büszkeségünk a legnagyobb akadály. Ha álarcot viselünk, nem tudunk segíteni, ráadásul, ha mi hordozunk terhet és álarcot viselünk, senki sem tud segíteni. Másodszor tanuljunk meg figyelni. Amikor megkérdezzük a másiktól, hogy vagy, ne elégedjünk meg a sablonos meg vagyok válasszal. Vegyük észre a fáradtságot, a csendet, akár a megváltozott testbeszédet. Harmadszor pedig ne ítélkezzünk, hanem hordozzunk. Nagyon könnyű véleményt formálni a másik emberről, arról, hogy miért jutott bajba. Ilyeneket szoktunk hallani, hogy elrontotta a nevelést, rosszul bánt a pénzzel, nem vigyázott az egészségére. Ez mind lehet, hogy így van, de Pálon keresztül Isten nem azt kéri, hogy egymás terhét elemezzétek és bíráljátok felül, hanem azt írja, hogy hordozzátok. Valaki egyszer azt mondta, hogy a kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Hadd ismételjem meg ezt a mondatot. A kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Engedjék meg nekem, kedves hallgatóink, hogy egy történetet hadd osszak most meg önökkel. Egy utazó a Himalájában hóviharba keveredett a hegyi vezetőjével. A hideg elviselhetetlen volt, az utazók a fagyhalál szélén álltak. Hirtelen, ahogy mentek az úton, az út szélén megpillantottak egy másik embert, aki eszméletlenül feküdt a hóban, szinte teljesen kihűlve. Az utazó ott akarta hagyni, mert félt, hogy ha elviszik magukkal, mindketten meghalnak. A hegyi vezető azonban nem volt hajlandó otthagyni a bajban levő embert. A hátára vette az embert, úgy gyalogolt tovább. Az utazó dühösen előre rohant, hogy mentse a saját életét. Ahogy a vezető cipelte az embert, felmelegedett, izzadni kezdett, ez a melegség átjárta a hátán levő embert is, aki lassan magához tért. Egymást melegítették a testükkel. Néhány kilométer után elértek a faluba, és mindketten túlélték, ám közvetlenül a falu előtt rátaláltak egy megfagyott testre. Az utazó volt az, aki egyedül akarta menteni magát, de megfagyott a hidegben. Amikor a hátunkra vesszük a testvér terhét, az a saját szívünket is megóvja a megfagyástól. Ne akarjunk magányos hősök lenni. Engedjük, hogy hordozzanak minket, és lépjünk oda azok mellé, akik roskadoznak a súlyok alatt. Mert ekkor és csak is ekkor töltjük be a Krisztus törvényét.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg nagy tiszteleti Draskóczi Gábor ige hirdetésének részleteit a teherhordozásról.
2: Isten igéjét a Galácia beliekhez írt levélből olvasom, a 6. résznek a 2. versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Isten igéje a gyülekezetet, Isten népét az emberi testhez hasonlítja. Róma 12.5-ben azt olvassuk, sokan egy test vagyunk. És nagyon fontos néha elgondolkodni azon, hogy én milyen tag vagyok a gyülekezetben. Én milyen terheket hordozom. Hordozom-e azokat, amelyeket Isten rám bízott? Vagy én miattam esetleg mások sokkal inkább meg vannak terhelve? Vállalom-e a saját részemet a gyülekezet, Isten népe a misszió terhéből? Milyen terhekről van szó? Az első vers így kezdődik. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A lelki teher. Isten felelőssé szeretne tenni bennünket egymásért, lelkileg is a gyülekezetben. Itt azt olvastuk, hogy ha jön a kísértés, ha jön a bűn, akkor felelősségünk van abban, hogy egymást helyreigazítsuk, imádkozzunk egymásért, ott álljunk a másik mellett. Mert ha a testben betegség van, akkor a szervezet mozgósítja az erőket, hogy kiküszöböljék ezt a betegséget, és elindul a gyógyulási folyamat. De lehet más is. Az is lehet, hogy valami nagyobb baj van, és a szervezetben tovább terjed a betegség és a romlás. Milyen jó az, amikor a szervezetünkben is és a gyülekezetünkben is beindulhat a bajnál az a folyamat, hogy mindenki ott van és szeretne segíteni, akire Isten rábízta ezt a terhet. Tehát első teher, amire azt mondja az apostol, és azt mondja Isten nekünk, hogy egymás terhét hordozzuk, a lelki terhek. Ugyanebben a fejezetben, a 9. és 10. versben a következőt olvassuk. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Úgy foglalhatnám össze, hogy az anyagi terhek, a fizikai terhek, a betegségnek a terhe, az öregségnek a terhe. Tehát a fizikai terhekről is azt mondja Isten igéje, és erre tanít bennünket Pál apostol, erre inti a Galata belieket, hogy a jó téteményről, a szükségben levőkről el ne feledkezzetek, mindenkivel szemben gyakoroljátok, de elsősorban a ti testvéreitekkel a hitben. Vállalom-e? Oda tudok-e állni azok mellé, akik testileg szenvednek, anyagilag hiányt szenvednek, fizikai problémáik vannak, mert Isten ezért is adta a gyülekezetet. Jól ismerjük, hogy az első időben mennyire egyek voltak ezen a területen is, a jeruzsálemi gyülekezetben a testvérek. És a harmadik terület, amiről kicsit bővebben szeretnék szólni, a missziónak a terhe. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a misszió az egy magánakció. Ott volt Pál, elment, végezte a munkáját, ott volt Péter, ott volt Apollós, aztán az évszázadokon keresztül nagyon sokan mentek misszióba, sokat küzdöttek, és sokszor bele is pusztultak a misszióba. De Isten igéje szerint a misszió nem egy embernek a terhe, hanem a Krisztus testének a feladata, a helyi gyülekezetnek a feladata. És a misszióban különböző feladatok vannak. Nem mindenki megy el és hirdeti az evangéliumot, de mindenkinek Isten különböző feladatokat adhat a szolgálatban, a misszióban. Nézzük meg, hogy hogyan is történt ez Pál apostolnak az esetében. Cselekedetek könyvének 13. részében olvassuk a 2. versben, mikor azért azok, mármint a proféták, szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nekünk Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Először is az történt, hogy Isten maga hívta el Pál apostolt és a többieket, amire én őket elhívtam. Világossá lett egy-egy ember számára, hogy Isten őt teljes időben, fél időben, részidőben, a misszióban szeretné látni. Ez történt Pállal is. Mi történt utána? Ahogy felolvastam ebben az igében, egyesek a gyülekezetben fölismerték Istennek ezt az akaratát. És amikor a vezetők fölismerték, akkor azt olvassuk, hogy válasszátok el nekem őket. Tehát fölismerték a gyülekezetben Istennek az akaratát. És tovább olvasva ezt a részt, azt olvassuk, hogy elbocsátották őket. Kiküldték ezeket az embereket, de nem úgy, hogy menjetek és végezzetek a munkát, aztán lesz veletek valami, hanem úgy, hogy a gyülekezet mögötte állt ezeknek az embereknek, Pál apostolnak és az ő szolgatársainak. Pál és az ő munkatársai elmentek, hirdették az evangéliumot, és utána azt olvassuk, szintén a Cselekedetek könyvében a 14. rész végén, a 26. és 27. versben, és onnan elhajóztak Antiókiába, mármint abba a gyülekezetbe, abba a városba, ahonnan őket kiküldték, ahonnét az Isten kegyelmére bízták vala őket arra a munkára, amelyet elvégeztek, mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Pál és az ő munkatársai visszatérnek a gyülekezetbe időnként, és beszámolnak arról, hogy Isten mit cselekedett. És aztán együtt tudnak örülni, és együtt tudnak sírni is, ha szükséges, könyörögni Isten kegyelméért. Pál tehát így végezte a szolgálatát, hogy időnként visszament a gyülekezetbe, és beszámolt az ő munkájáról. De nem csak az anya gyülekezetét kéri, hogy álljon mögötte, hanem a kolossi gyülekezetet is erre kéri az ő levelében. Annak ellenére, hogy ő még Kolosséban nem is járt, hallott erről a gyülekezetről, írt nekik egy levelet, és ebben a levélben a következőt kéri tőlük. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. Pál tehát azt kéri a gyülekezettől, hogy imádkozzatok érettem. Még nem találkoztunk, de már hallottatok a mi szolgálatunkról, imádkozzatok érettem. Nem azt kéri, amikor meghatározza, hogy mit kérjenek Istentől, hogy szabaduljak meg a börtönből. Pál éppen börtönben van, hanem mást kér. Elmond néhány ima témát, amit hadd mondjak én is el. Az elsőt ugyanígy találtuk ezekben a versekben, hogy Isten nyissa meg az igének az ajtaját. Kéri a gyülekezetet, hogy ezért imádkozzanak. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy adjon Isten újabb és újabb lehetőséget a szolgálatra. Az igének az ajtaja a lehetőségeknek az ajtaja. Mert sokszor zárt ajtókba ütközünk. Pál apostol is, és a mai hívők is. akik végzik Isten szolgálatát. A gyermek munkában zárt ajtók lehetnek az iskolában, az óvodában, ellenségesek azok a vezetők, akik nem engednek be szolgálni, vagy megnehezítik a szolgálatunkat. És azt kérjétek, mondja a gyülekezetnek, hogy nyissa meg Isten az ajtókat. Nyíljon rá a szemünk, hogy melyik a nyitott ajtó, és merre kell mennünk. Másodszor azt kéri Pál apostol, hogy a Krisztus titkát nyissa meg Isten előttük. Mire is gondolhat itt? A Krisztus titka az üzenet titka, hogy az evangéliumot, azt az üzenetet, amit tovább kell adniuk, azt megérthessék. Mert minden ige hirdetőnek és szolgálónak ez egy küzdelem. Sokszor vagyunk úgy, hogy küzdünk az igével, elcsüggedünk, nincs mondani valónk, nem értjük meg, hogy mit akar Isten velünk most üzenni, és milyen jó, hogyha egy gyülekezet ott áll mögöttünk, és azt kéri, hogy Uram, lelkipásztorunknak nyisd meg az ige ajtaját, a Krisztus titkát, hogy azt szólhassa, amire szükségünk van. És szükség van néha prófétai üzenetre is. Itt arra gondolok, hogy Isten úgy vezet bennünket, szolgálókat, hogy olyat mondunk, amivel szíven találjuk a hallgatókat. Nem is tudjuk, hogy az a probléma, vagy az a megoldás, és Isten szíven találja a hallgatókat. Aztán Pál apostol azt mondja, hogy azért is imádkozzatok, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Úgy fogalmaznám ezt, hogy meg tudjuk nyitni a szánkat az evangélium hirdetésére, mert itt is vannak kísértések. Nehéz megszólalni ellenséges környezetben. Pál apostolnak is nehéz volt, éppen láncok között volt. Sokszor kísért az bennünket, hogy a hallgatók kívánságai szerint hirdessük Isten igéjét. Ne tanítsunk a bűnről, ne tanítsunk az ítéletről, mert a gyerekeknek még csak arról kell beszélni, hogy milyen jó és mennyire szereti őket Isten, mondják néhányan. Holott az evangélium a bűnről is szól, az ítéletről is, de Isten szeretetéről is. Hogy bátran szólhassuk, nyithassuk meg a szánkat az ellenszélben is. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai utazásunk végén a Galata levél titokzatos soraiban végre összeáll a kép. Már látjuk, hogy szó sincs ellentmondásról, sokkal inkább egy tökéletes egyensúlyról szól a szöveg. Pál apostol arra emlékeztet minket, hogy az életben vannak mázsás súlyok, váratlan tragédiák, betegségek, gyász és még lehetne sorolni, amelyeket egyedül képtelenek lennénk elviselni. És itt lép életbe a parancs, egymás terhét hordozzátok. Legyünk tehát egymás támaszai a teherhordozásban. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy senki sem élheti le helyettünk a saját életünket. A mindennapi kötelezettségeinket és döntéseinket, a saját fejlődésünket nekünk magunknak kell hordoznunk. Ez a mi saját terhünk. A képet tehát egyszerű, mégis egész életre szóló feladat. Legyen elég bátorságunk egyedül vinni a saját hátizsákunkat, és legyen elég szeretetünk ahhoz, hogy odalépjünk a másik mellé, ha az ő vállát már összeroppantja a súly. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne feledjék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is, ám addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait, és ne feledjék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindnyájuknak az őriző pásztora, Búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ebben a műsorban most több hónapon keresztül foglalkoztunk Jézus Krisztus halálával és szenvedésével, és megvallom, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy a Nagybőtben lesz ez a téma, de hát még a húsvéti időben is azon túl is ez a téma volt, és őszintén nem bánom, mert ez egy annyira fontos dolog, hogy mindannyian legalább egyszer le kellene ülnünk, és tüzetesen foglalkozni azzal, hogy mit tett Jézus értünk, hogy milyen volt ez, hogy ez mit jelent. Ezt a célt szolgálták az előző hónapok műsorai, és most még a témánál maradok, de úgy döntöttem, bár még nagyon sok mindent lehetne elmondani Jézus szenvedéséről és haláláról, hogy most mégis azért beszéljünk egy kicsit a feltámadásról. És ugyan lesz majd szó egy kicsit úgy az értelemnek is, érvekről, hogy hogyan is van Jézus feltámadásával, de a mai alkalmon, és talán a következő alkalmon is szeretnék arról beszélni, hogy Jézus feltámadásának milyen hatása van a személyes életünkre, mert ez a fontos. Hogyan lesz közöm ehhez a dologhoz? Mert az igazság az, hogy önmagában véve is Jézus feltámadásáról beszélni, abban erő és dicsőség van. Ez egy olyan dolog, tulajdonképpen keresztény hitünknek a legnagyobb örömhíre, hogy Jézus feltámadt, és ennek végtelenül sok köze van ahhoz is, hogy mi is feltámadunk, de nem csak arról szól, hogy valamikor mi majd feltámadunk, hanem arról is szól, hogy hogyan éljük most ezt a pár évtizedet, amit a Földön töltünk ebben az életben. Úgyhogy a mostani téma Jézus feltámadásának reális ereje a mi életünkre nézve. Akik találkoztak már a feltámadt Jézussal, el tudják mondani, hogy életük radikális módon megváltozott. Ezt látjuk az apostolok esetében is, akik addig féltek, most készek meghalni Jézusért. És persze, hogy a Szentlélek erejében kellett a Szentlélek hozzá, de igazából az ok, amiért ők hajlandók meghalni, az, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy találkoztak a feltámadottal. És erről eszembe jut egy példa a napjainkból. Egy muszlim országban egy fiatal fiú, egy muszlim fiú megtért, találkozott Jézussal, megismerkedett Jézussal, és elkezdett hinni Jézusban, és felkereste az egyik helyi keresztény pásztort, és elmondta neki, hogy ő most már hisz Jézusban, és szeretne megkeresztelkedni. A pásztor pedig azt mondta neki, hogy hát nézd, fiatal vagy, a családod mind muszlimokból áll, ha te ezt nyilvánosságra hozod, hogy te most már Jézusban hiszel, és megkeresztelkedsz, és a családod megtudja, akkor üldözni fognak, akár meg is ölhetnek, mert ugye az iszlám vallásban van egy ilyen, aki nagyon komolyan veszi, annak az van előírva, hogyha egy családtagod elesik a hittől, azt meg kell gyilkolni. És azt mondta, nézd, hogyha te megkeresztelkedsz, akkor veszélybe kerülsz, ezért hát nem lenne jobb, hogyha kicsit még várnál ezzel, és vagy legalábbis titokban csinálnád, és nem hoznád nyilvánosságra. És ez a fiatal fiú ránézett a pásztorra, és azt mondta, te ugye még nem találkoztál vele, Jézussal. És valóban ez van, hogy sokan vannak, akik meg vannak keresztelkedve, sokan vannak, akik úgy hisznek Jézusban, akár egyházi tisztségben is vannak, de még nem találkoztak személyesen Jézussal. És ez egy nagy probléma, és ez valóban megakadályozza az ilyen embereket, hogy radikális változás álljon be az életükbe. A kereszténység, Jézus feltámadása radikálisan változtat rajtunk. Amit meg akarunk nézni a mai és a következő alkalman, hogy mit tesz velünk az a hír, hogy Jézus feltámad. De akkor, amikor ez valóban találkozik a mi személyiségünkkel, nem csupán információ szintjén,
És két előmegjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, az egyiket nevezhetnénk tűfokának vagy keskeny útnak, de nem abban az értelemben, ahogyan Jézus használja, hogy a gazdagnak nehéz átmenni a tűfokán, hanem hogy van egy nagyon keskeny út, amin kell haladni ezzel az információval kapcsolatban, mert hogy nagyon könnyű egy végletbe esni, ami problémákat szül. Ez az egyik előmegjegyzés, és erről fogunk beszélni rögtön. A második, Jézus feltámadása, és az, amit Jézus feltámadásának a híre tesz velünk, az egy úgynevezett performatív igazság. És ezt is el fogom magyarázni, hogy mit jelent a performatív igazság. Röviden, hogy nem csupán egy leíró dolog, hanem egy olyan dolog, amiben bele lehet, egy olyan igazság, amiben bele lehet növekedni, ami nem készen áll és változtatja meg az életünket, hanem amiben be lehet növekedni. De térjünk akkor vissza ehhez az első megjegyzéshez, hogy ez egy nagyon keskeny út, amit tesz velünk Jézus feltámadása. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja Szent Pál, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, és íme újak keletkeztek. Ezt az igét talán már mindannyian ismerjük, már sokszor hallottuk, de ha belegondolunk, akkor hihetetlen, amit Pál itt mond. Aki Krisztusban van, az új teremtmény. A régiek elmúltak, s ime újak keletkeztek. Vagyis, ha én megtértem, ha én most már Jézussal járok, és ezt komolyan gondolom, nem csupán vallásosságból, nem csupán hagyományból, hanem egy élő, tehát Jézusnak a személye, a kereszténységnek az ideáliai engem megragadtak. Átadtam az életemet Jézusnak. Mindaz, amit mi megtérésnek nevezünk, ha ez megvan, akkor már egy új teremtmény vagyok. Vagyis nem vagyok az, aki rég voltam. Épp ma énekeltük az imádság házában, hogy soha nem leszek többé az, aki voltam rég. Erre az igazságra, hogy új teremtmény vagyok, vagyis aki most vagyok, annak igazából semmi köze ahhoz, aki a megtérés előtt voltam. Még úgy nézek ki, ugyanaz a nevem, a személyazonosságimban ugyanazok az adatok, ugyanabból a családból származom, és ugyanabban az országban élek, de mégis semmi közem ahhoz, aki volt azelőtt, vagy nem sok közöm van, vagyis csak inkább csak külsőségekben, de a lényeg teljesen más. Erre az igazságra, és hogy ez mit jelent, kétféleképpen lehet szélsőségesen reagálni. Ezért mondtam, hogy ez egy keskeny út, mert lehet mondani, hogy ha minden új lett, akkor mit foglalkozzak a múlttal? Mert minden rendben van. Mit foglalkozzak a régi sebeimmel? Mit foglalkozzak azzal, hogy esetleg a megtérésem előttről függőségeket hoztam át, bűnöket szoktam meg, amik újból és újból megtörténnek? Mert már új ember vagyok, és ez az igazság. A másik, már megint szélsőség, amikor valaki azt mondja, hogy elmúlt a régi. Még mindig ott vannak a problémáim, a házastársam még mindig idegesít, a gyermekeim még mindig problémákat okoznak, a szüleim, a tanáraim, a munkahelyen még mindig ott vannak a nehézségek, a fizetésem még mindig nem megfelelő. Hogy mondhatom azt, hogy teljesen új vagyok? Ott vannak a gyengeségeim is. Még mindig a forgalomban felcsattanok. Itt van ez a két szemlélet. Az egyik, hogy teljesen új vagyok, ezért minek foglalkozni a régi dolgokkal. Másik, hogy lehet mondani, hogy teljesen új vagyok, mert nem azt látom, hogy megváltozott minden. És ennek megfelelően két csoport van. Vannak az úgynevezett csak hinned kell emberek, ez a szabad keresztények, az újabb egyházak hajlamosabbak erre, de a karizmatikusok, a katolikus egyházban gyakran, nem mindenki előfordul, hogy így gondolkoznak. Ha valaki azt mondja, hogy én vágyom Jézusra, szentebb akarok lenni, ami egy normális vágy az emberben, akkor erre jön a válasz az ilyen emberek részéről, hát de te már szent vagy, te egy új teremtmény vagy, meg vagy szentelve? Te szent vagy. Mit akarsz szentebb lenni? Jaj, az a problémát, hogy te nem hiszed ezt el, és csak hinned kell, és
akkor már is az életednek változik. És ennek aztán mindenféle a legextrémebb következményei is lehetnek, hogy hát ha még anyagi problémáid vannak, akkor azt jelenti, hogy nem tértél meg igazán. Mert ha megtértél volna igazán, akkor minden megváltozott, és minden helyre rakodott. Valaki azt mondja, hogy most szeretnék böjtölni néhány napig, és akkor azt mondja, böjtölni? Hát ez egy vallásos dolog, törvényeskedő dolog. Már meg vagy váltva, minek böjtölni? Vagy valaki azt mondja, van egy betegségem, gyógyulásért szeretnék imádkozni. Hát hogy akarsz te gyógyulásért imádkozni? Az orvos már benned él. Megtértél, vagy nem tértél meg? Ha megtértél, akkor Jézus ott él benned. Jézusban már meg vagy gyógyítva, és akkor vannak a szentírási igék, amiket előhoznak. Például Izaiás 53, ő a mi betegségeinket hordozta. Jézus már elhozta a mi betegségeinket,

cukorbeteg kispapírt, és azt mondták, hát kész, imádkoztunk, érted, Jézus itt van, nem kell az inzulint többet beadnod magadnak, és hát elég nagy problémák keletkeztek ebből. Nyilván a kezdeti lelkesedés és túlzások alapján. Tehát a lényege, az üzenete ennek, Jézus már benned van, csak hinned kell. Ezekben a gondolatokban van igaz is, mert sok mindent el kell hinnem, és a Szentírásban vannak olyan igazságok, amiket el kell hinnem, és amíg nem hiszem el, addig nem történnek áttörések az életemben. És valóban a gyógyulással kapcsolatban Jézus gyakran kéri azoktól, akiket meg akar gyógyítani, hogy higgyenek, és hogyha nem hisznek, ahogy látjuk a például a Názáretben, Jézus nem túl sok csodát tud tenni ott, pont a hitetlenség miatt. Tehát ebben van némi igazság, és egyre jobban arról győződök meg az utóbbi időben, hogy a legveszélyesebb gondolatok, vagy igen, ideák, azok, amikben van némi igazság is, vagy félig meddig igazak. Mert sokkal könnyebb leleplezni egy merő hazugságot, mint egy fél igazságot. Úgyhogy ezt csak úgy nevessük el, ezt a szemléletet, hogy hinnünk kell, azt, amit a Szentírás leír, azt el kell hinnünk, illetve, hogy a megtérésünk komoly kell legyen. De amint mondtam, ez egy keskeny út, könnyű egy túlzásba esni. Mert egy nagyon keskeny út van a hitetlenség, és a között, amikor egy kicsit, hogy mondjam, együgyű vagy Istenben. Mert ha valaki rákos, az részéről hitetlenség vagy igazság, ha azt mondja, hogy hát sajnos rákom van. Vagy másképp fogalmazva, nagy hitének a jele az, ha azt mondja, meg vagyok gyógyulva, vagy pedig a realitástól való távolság jele. De aki rákos, akinek megnyilvánul a rák is, ott van a daganat, az orvosok is kimondták a diagnózist. Az a hit jele azt mondani, hogy én meg vagyok gyógyulva, vagy pedig irreálisan gondolkozik, hogy tagadja a realitást. Az a helyzet, hogy az igazság olyan, az igazságról azt lehet mondani, hogy illatozik. Rá lehet érezni. Érezzük, hogy van ebben valami, amikor kijelentett, hogy Jézus Krisztus nevében meg vagyok gyógyulva. De ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogyan működik ez a hit dolog. Én már nagyon sokszor, és beleestem én is ezekbe a túlzásokba, mindkét oldalról, már sokszor imádkoztam gyógyulásért, és azt kell mondanom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos elhinni, hogy Jézus gyógyít. És igénybe venni azt a gyógyulást, amit Jézus a kereszten megszerzett, mert az igaz, az az ige, hogy ő elhordozta a kereszten, elhordozta a mi betegségeinket, és feltámadásával új életet hozott nekünk. Ugyanakkor minden további nélkül nem lehet azt mondani, és minden esetben, amikor imádkozom, akkor ha eléggé hiszem, akkor megtörténik a gyógyulás. Sajnos, tehát nagyon-nagyon jó lenne, mi az imádságházában naponta imádkozunk néhány testvérért, aki rászorul a gyógyulásra. Évek óta, van, akiért már több mint két éve imádkozunk, minden egyes nap, és még nem történt meg a gyógyulás, még nem látjuk, nem tudnám azt állítani, hogy a hitével van baj, valami akadályozza a gyógyulást. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy higgyük, hogy Jézus gyógyít, és addig, amíg vagy gyógyulás történik, vagy pedig valamilyen módon Isten jelzi nekünk, hogy ezért többet ne imádkozzunk, addig fogunk imádkozni az illető személyért. Volt viszont más, hogy imádkoztunk valakiért egyszer, és meggyógyult, volt olyan, hogy imádkoztunk egy ideig, és meggyógyult. Ilyen élményeink is voltak, mert Jézus, a feltámadt Jézusban valóban erő van. És ő valóban egy gyógyító Isten, és valóban elhordozta a mi betegségeinket. De én óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy csak kijelentem, és már is megtörtént. Persze mindig elmondom, hogy fontos, hogy elhidd, hogy Jézusban gyógyulás van. De az a helyzet, hogy mi nem látunk bele Isten kártyáiba, és nem tudjuk, hogy mi a jobb, mi az, amit ő, az ő tervében most mi szerepel. És éppen ezért hittel kell imádkoznom, és bizalommal iránta, ha mégsem történne meg az, amit kérek, ugye azt imádkozzuk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, ami azt jelenti, hogy

de ebben benne van, hogy lehet, hogy nem úgy, ahogy mi képzeltük el. Tehát vigyáznunk kell ezzel a keskeny úttal, a hitetlen, ne legyünk hitetlenek, de együgyűek se legyünk. Nagyon egyszerű lenne, és nagyon, hogy mondjam, ilyen gyerekes, hogy persze csak hinned kell, és ennyi. A másik túlzás, amiről beszéltem, hogy vannak emberek, akik amikor hallják, hogy új teremtmény vagyok Jézusban, és a feltámadt bennem él, erre azt mondják, hogy hát de én ebből édeskeveset látok. Miről beszélsz? És az ilyen emberekre érvényes egy sztori, az úgynevezett kis elefántos sztori. A kis elefántot egy földbe vert bothoz kötötték. Az elefánt nem volt elég erős, hogy kirántsa a botot a földből. Megpróbálta, naponta próbálkozott, megpróbálta százszor, aztán feladta. És megszokta, hogy ő oda van kötve ahhoz a bothoz, és ő nem tud egy bizonyos távolságon túl eltávolodni onnan. Aztán az elefánt az évek során felnőtt, és már lett volna ereje kirántani a botot, és elmenni, de úgy megszokta azt az élménye a száz próbálkozás alapján, hogy ő nem szabad, hogy akkor se próbált meg kiszabadulni, amikor már felnőtt is lett volna ereje. Mert az igazság az, hogy amint mondtam, vannak úgynevezett deszkriptív valóságok, leíró valóságok, ami tény, és vannak performatív igazságok, amik olyan mértékben, amennyire elhisszük, és amennyire hagyjuk, hogy áthassanak minket, olyan mértékben lesznek hatással az életünkben. Példát mondok, deszkriptív igazság az, hogy most rajtam egy kék póló van. Ez egy leíró valóság. Ez a póló kék, akkor is, ha Jézus nevében ellene mondanik. Ezzel szemben a performatív, performare latinul azt jelenti, hogy megváltoztatni. Vannak olyan igazságok, amelyek abban a mértékben nyilvánulnak meg, amennyire elhiszem őket. Mondhatom-e a tájnak százezerszer, mondhatom a pólomnak, hogy nem kék vagy, hanem sárga. A pólom úgy is kék marad. De ha azt mondom, Jézusban egy új teremtmény vagy, az nem csupán helyzetleírás. Ez helyzetleírás is némileg, de nagyobb mértékben ez a kijelentés létrehoz valamit. És minél többször hallom, és minél jobban befogadom, annál jobban létrehoz valamit az én életemben. Mert ha te egy kis elefánt vagy, aki egész életében azt hiszi, hogy nem tudja kirántani a botot a földből, nem fog megváltozni semmi. Ha te annyira megszoktad a megtérésed előtti életedet, például az, hogy te nem tudsz szabadulni bizonyos bűnökből, akkor most, ha megtértél, és ez a részed nem tért meg, és nem került be az igazság, amit el kellene előbb hinned, akkor nem is fog ez a része az életednek megváltozni. És meg fogunk nézni most néhány olyan igazságot, már nincs időnk az összesre, de elkezdjük. Igazából 6 olyan igazságot van itt előkészítve, amelyeket, ha ilyen performatív módon fogunk fel, képességük van arra, hogy megváltoztassanak, hogy egy megkötözött elefántból szabad elefánt legyél. Mert amikor a kis elefánt megnő, neki van egy problémája, hogy gondolatban ő még mindig egy kis elefánt, tehát ő még mindig azt hiszi magáról, hogy az a kis elefánt. Vagy másképp fogalmazva, neki egy kis elefánt identitása van. Ő hiába, hogy valóban, a valóságban, deszkriptív módon már egy nagy, erős elefánt, ő gondolatban, az ő identitása, amit hisz magáról, az az, hogy ő egy kis elefánt. Ezért úgy is él, mint egy kis elefánt. És ez nálunk is így van. Az, ami az identitásunkba került, ami a meggyőződésünk szerint, amilyenek vagyunk mi, az határozza meg sokkal jobban az életünket, mint az, ami a valóság. A világon minden ember az identitása alapján él. Ha te identitásod a szégyen és az alacsony rendűségé, akkor életedet ezek fogják meghatározni bármilyen körülmények között. Egyre gyakrabban találkozom ezzel, vagy figyelek fel erre, hogy az emberek mennyire nem tudnak megváltozni, addig, amíg nem jönnek rá, hogy az, amiben élnek, az nem helyes, az nem úgy van,
Mikor valaki állandóan késik, és azt mondja magáról, hogy ilyen vagyok én, ez nem igaz. Mikor valaki állandóan elköveti ugyanazt a bűnt, azt mondja, hogy én ebből nem tudok kimászni, ez nem igaz. Mikor valakinek nincs önértékelése, mondhatunk bármit neki, úgyis talál, körülvehetjük, és ő lehet a legfontosabb, és foglalkozhatunk vele állandóan, előbb-utóbb úgyis fog találni 10-100 szeretet megnyilvánulás után egy olyan helyzetet, amit vagy félreért, vagy valóban nem voltunk a legtökéletesebben, nem álltunk hozzá, és ami neki az egész, minden mást, azt a 100 helyzetet, ahol szeretetet kapott, eltörli és eltörpül az egy élmény mellett, ami az identitására épül rá, hogy ő értéktelen, hogy ő senkinek nem fontos. Ha abból élsz, hogy én már csak ilyen vagyok, egy bűnös ember, aki gyengeségeivel harcol, egy alkoholista családból származó, elvált szülők gyereke, vagy bármi más, a te identitásod lesz a forrása annak, amit megélsz. Például, ha csak a bűnökre tekintünk, a bűnös élet alapvető oka nem az, hogy élvezzük a bűnt, hanem, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy ennek rabja vagyunk, és nem tudunk ebből kiszabadulni. De a feltámadás óta, Jézus feltámadása óta a rendelkezésünkre áll egy új identitás. Ezt ismerned kell, ezt az új identitást. Túl keveset foglalkozunk ezzel, túl kevés prédikáció hangzik el arról, hogy mit jelent számunkra konkrétan Jézus feltámadt. Húsvétkor meghirdetik a templomokban, Jézus feltámadt, és ez nagyon helyes és fontos, és túl kevés szó esik arról, hogy és ez hogy alakítja át a mi életünket konkrétan. Most az jut eszembe, hogy itt Marosvásárhelyen éppen húsvétkor viszont egy gyönyörű prédikációt hallottunk, és pont erről szólt. Hát nagyon hálás vagyok az itteni papjainkért, hogy ilyen prédikációk hangzanak el. De sajnos még túl kevés ez, amit átélünk így az egyházban. Túl keveset beszélünk arról, hogy új identitásunk van. Teljesen már megváltozott minden, amióta Jézus feltámadt. Ezt az identitást ismerned kell, és ebből kell élned, ezért el kell hinned. Nem úgy van, hogy először lássam, és utána majd el is hiszem, hanem először hiszem, és utána fogom látni. Mert különben a legjobb identitás sem használ neked semmit. Az elefánt is erős, de nem ér vele semmit, ha nem hiszed el magadról, hogy új lehetőségek előtt állsz. Mit mond az írás? Mit mond a Szentírás? Testvérek, nem győzöm eléggé kimondani, eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy éljünk a Szentírásból, hogy naponta olvassuk, hogy olvassuk el azt a Szentírást. Ezen dolgozom évek óta, hogy próbálom a testvéreknek a Szentírást közel hozni. Itt az Imádság házában elkezdtünk bibliatanulmányozást tartani, ilyen 6 alkalmas szériákba, az Új Szövetséget végigvettük, elkezdtük most már az Ószövetséget is, pont azért, hogy az emberek szeressék meg az igét, ismerjék meg, mert honnan tudhatom meg, hogy mi az én új identitásom Jézusban? A világ nem arról beszél. A világ minden másról beszél, arról beszél, hogy éld ki azt, amit érzel éppen, a világ olyan értékeket tál elénk, amik nem értékek, például a pénz, a jólét, a bűnnek az igazolását, és egy csomó minden mást, nem élhetünk abból keresztényekként. Jézus feltámadása nem abba az irányba visz minket, hogy a világból merítsük az identitásunkat. Jézus ezért mondja, hogy nem ebből a világból vagyunk. De ehhez szükséges, hogy megismerjük az igét. És nagyon sok olyan ige van, kedves testvérek, ez úgy feladatként is a következő 2 hétre, hogy keresd meg azokat az igéket. Ha nem tudod, hol keresed, akkor kezd a Szent Pál leveleit olvasni. Bele fogsz botlani többször, ahol az van leírva, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Hogy most már ezek vagyunk, vagy én most már ez vagyok. És ezeket az igéket érdemes akár kijegyzetelni is, és megvallani.
mert ezek azok a performatív igazságok, amik nem startból érthetők, vagy nem startból tapasztalhatók, de Jézus, a feltámadt Jézus Krisztus erejében viszont valóságá válnak bennem. És sajnos, hogy a mai adás időnk ugye a vége felé van, és ezért szerettem volna már ma néhány ilyen igét hozni, de talán még jobb így, mert aki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy szívesen foglalkozna is azzal, amit itt hall, szeretné, hogy élet legyen, nem csupán egy esetleg jó tanítást hallgasson, vagy olyasmi, valami érdekeset halljon, hanem akar ezzel valamit kezdeni, akkor feladatként keres ki az igében néhány ilyen performatív igazságot, ami leírja, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Amint mondtam, ha nem tudod, hol kezdjed, kezd el olvasni a korintusi leveleket, a római levelet, az efezusi levél, talán abban van a legtöbb ilyen. Írd ki magadnak néhányat, és kezd el elhinni, megvallani, és annak megfelelően élni, annak a fényében élni. És következő alkalommal akkor folytatjuk azzal, hogy 6 ilyen igazságot én is behozok, hogy mit tesz Jézus feltámadása velünk. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme én úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, az apa a fiát, a gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A mai evangéliumban Jézus figyelmezteti tanítványait. Számítsanak rá, hogy üldözések érik őket. Kereszténynek, Krisztusinak lenni azt jelenti, hogy mi mindig a szeretet útján akarunk járni. Mások bűne nem jogosít fel arra bennünket, hogy letérjünk a szeretet útjáról. S talán a mindennapokban a jézusi tanításhoz való hűség miatt akadályokba, nehézségekbe ütközünk, de bennünket a hűség kötelez megmaradni, Isten szeretetében, ezt hirdetni. Kérjük a kegyelmet, hogy a nehézségek, üldözések, megpróbáltatások idején is mindig hűségesek maradjunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak a hit útján, akik templomokat építettek, imádkoztak, dolgoztak, és reméltek ezen a földön. Kérünk, őrizd meg a hit lángját a magyar szívekben. Amikor a világ zajos és bizonytalan, segíts, hogy újra és újra rád találjunk. Add, hogy gyermekeink megismerjék szeretetedet, fiataljaink megtalálják hivatásukat, az idősek pedig békével tekintsenek életük útjára. Urunk Istenünk, tedd nemzetünket a hit, a remény és a szeretet otthonává, hogy életünkkel mindig téged dicsőítsünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd felfelöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy újabb beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban. Egyed Júlia Református iskola lelkésszel, ahogyan azt megígértem az elmúlt adásban. Isten hozott a stúdióba, Júlia.
2: Ékesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Elmondjuk a hallgatóknak, hogy a www.mariaradio.hu lapon az archívum menüpontra kattintva, amelyek minden második pénteken van újabb adásunk, és vissza is hallgathatják az archívumból. Akkor folytassuk a beszélgetésünket. A múlt adásban a témánk a kudarc tanulása, nem a tanulás kudarca, és akkor arról beszéltünk a múlt adásban, hogy mit jelent a kudarc. Érintettük azt is, hogy te hogyan találkoztál, és hogyan sikerült ezt megoldani. És akkor most gyakorlati segítő tanácsokat szeretnénk adni a hallgatóknak, hogy hogyan segíthetik saját magukat és a gyereküket a kudarc elkerülésében.
2: Igen, mindig erre kíváncsi mindenki, szülők is, hogy én mit tehetek azért, hogy ebben segítsem a gyerekemet. Hát van néhány segítő lépés, amit a nevelés során használni lehet. Az egyik az együttársas játékozás, korosztálynak megfelelő játékot játszani, és a játékot a játékszabályok szerint játszani. Tehát, hogy a gyerek kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem ő nyer. Mert sokszor esünk abba a hibába, főleg kisgyerekek esetében, hogy engedjük nyerni, hogy sikerélménye legyen, de lehet, hogy nem teszünk jót vele. Mert hogy ezzel kerül kudarc helyzetbe, és éli meg ezeket a helyzeteket, mert hogy a kudarc is egy olyan dolog, ami tapasztalat útján tanulható. Tehát elméletben beszélhetünk róla, de annak a kudarcnak a szenvedés részét csak a tapasztalatban tudjuk megélni, és ezen megérteni magunkat, és ezen átlendülni, ezért a társasjátékok egy külön-külön jó a lehetőség arra, hogy a gyerekek ilyen helyzetbe kerüljenek, amit igaziból megélnek kudarcként, de mégsem tragikus, mert hogy egy játék. És nyilván, hogy erről beszélgetni kell, főleg a kisebb gyerekekkel. Tehát a kudarc tűrés képessége olyan 5 éves kortól kezd kialakulni a gyerekekbe, illetve akkor várható már el, hogy valamilyen szinten kudarc tűrő legyen, és itt érdemes a szülőknek ezzel egy nagy jót tenni a gyerekükért, hogy a társasjátékok során ezt idézőjelben mondva gyakorolják a gyerekekkel. Nyilván, hogy erről beszélgetni kell velük, hogy ez egy játék, és hogy a játékban az, hogy nyerek, az egy jó dolog, de maga a játék az érdekesebb benne, illetve az együtt töltött idő, amit a családban vagy barátokkal együtt lehet tölteni, hogy így élje meg ezt az egész játszás folyamatát. És nagyon jól lehet egy következő segítő lépést ebben is gyakorolni vagy használni, ez pedig a dicséret, a dicsérés kérdése. Mert hogy mi mindig úgy dicsérünk, hogy nagyon ügyes voltál, nagyon okos voltál, nagyon tehetséges vagy, és nem biztos, hogy jól dicsérünk. Mert hogy ahhoz, hogy a kudarcokban mi létezni tudjunk, és azokat jól tudjuk megélni, illetve tanulni tudjunk belőle, egy másféle dicsérés módot kellene gyakorlatba ültessünk, ez pedig az erőfeszítésnek a dicsérete, a munkának a dicsérete, a hozzáállásnak és a motivációnak a dicsérete. Tehát, hogy azért dicsérem meg, mert nagyon ügyesen végzett el lépéseket, mondjuk a társas játékban, vagy ha egy stratégiai játék, akkor nagyon ügyesen gondolkodott abban, nagyon motivált volt a játékban, nagyon odafigyelt. Ha egy olyan játék, ami együttműködős, akkor kitűnően működött együtt a játékos társával. Mert hogy ezek a, amik tovább visznek bennünket. Mert hogy ezekben tudunk fejlődni. Ezekben van lehetőségünk tovább lépni. Az erőfeszítésben is, a motivációban is tudunk fejlődni, a munkában is tudunk még többet hozzátenni, és ez a másik lépés, a jól dicsérésnek a kérdése, ami tudja segíteni a gyerekeket. Illetve nagyon jó segítő lépés tud lenni az is, hogyha főleg a nagyobbaknál, a 10 éveseknél, hogyha egy kicsit a célok kérdését beszéljük meg vele, hogy mi a célja, mit szeretne. Mert amikor egy 5. osztályostól azt kérdezem, hogy mik az álmaid, a te kezedbe rajzolt bele az álmaidat, az életedről, akkor nagy levegőt vesz, hogy mi is az álmom? Tehát, hogy tűzoltó leszek, skattonas, vadakat terelő juhász. Tehát, hogy annyira a reális világban vagyunk, hogy nincsenek álmaink, és nem mernek a gyerekek álmodni. Tehát, hogy arról gondolkodjanak a nagyobbak, hogy mik a céljaik, és mit szeretnének elsajátítani. Tehát, hogy mi az, amit ő meg akar tanulni, mi az, amit tudni akar csinálni. Szeretne gitározni, vagy szeretne falat mászni, vagy szeretne, mit tudom én, verset írni, bármit, szeretnék énekelni. Mert hogy mindig a végső állapotot látjuk, és az oda vezető utat nem látjuk. Tehát, hogy hogyan sajátítom el ezeket a dolgokat. És az erről való beszélgetés is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a kudarcokról hogyan gondolkodnak. Tehát, hogy tegyek valamit.
1: Én, mint szülő, természetesen példával szolgálok, vagy esetleg nem is, tehát vannak ilyen helyzetek is. Hát akkor hogyan tudja megtanulni a gyerek?
2: Igen, vannak olyan helyzetek is, amikor nincs. Sőt, ez is egy a kudarc tűrésben egy segítő lépés a negatív példakép magam előtt tartása. Tehát, hogy van egy negatív példakép, amit úgy látom, hogy ez nem helyes, és attól én elhatárolom, én a másik utat választom, ez is segítség. Vagy a kudarctűrésben segítség az is felnőtt embernek, hogy másképp teszik fel a kérdést. Főleg aki a kudarcot nagyon szégyenként éli meg, hogy kiveszi magát a kérdésből, és nem azt kérdezi, hogy miért vallottam kudarcot, hanem azt kérdezi, hogy miért vallott kudarcot Julia. Ez én vagyok, de hogy igen, más kiveszem magamat ebből a kérdésből. Mert hogyha azt kérdezem, hogy miért vallottam kudarcot, nagyon gyorsan rávágom, hogy mert bugyuta voltam, és ügyetlen voltam, és nem vagyok elég jó. De ha azt kérdezem, hogy miért vallott kudarcot Júli, akkor lehet, hogy azt válaszolom, hogy azért, mert hogy ott annál a lépésnél, vagy abban a helyzetben rosszul döntöttem, vagy nem jól léptem, vagy nem voltam elég figyelmes. Tehát, hogy megtalálom azokat a helyzeteket, amit tudok majd másképpen csinálni, tehát amiből tudok tanulni. És ez megint nagy segítő lépés abban, hogy a kudarc tűrésem kialakuljon, illetve hogy a szemléletem változzon ebben a kérdésben. Mindenről, amiről beszélgettünk, már ott van egy mindent körül lengő gondolat, és ez a hozzáállásnak, a befektetett munkának a kérdése. Ha mindig csak a sikereimet nézem, akkor ott látom, hogy sikerült, és azt csak megismétlem. De hogyha a kudarcaimat nézem, ott azokat elemezni kell. Meg kell vizsgálni. Dolgozni kell vele. Újra kell gondolni dolgokat. Újra kell tervezni dolgokat. Másképp kell csinálni. Ha egy matek példát veszünk, és nem sikerült egyféleképpen, akkor nem lehet azt úgy megoldani, hogy nem fogok neki, és dolgozom vele még egy másik féle módon, hogy hát, ha úgy sikerül. Tehát, hogy ez a munka kérdése ott van körülötte. Megdolgozom-e érte?
1: Ez egy jó döntés, és én úgy gondolom, hogy amikor meghozzuk ezt a döntést, analizáltuk, és döntést hozunk, hogy akkor most változtatok. Tehát rájöttem, felismertem, hogy nem jó az, amit csináltam, és hogy nekem változtatnom kell. Tehát valamit nem jól csináltam, és ezt jobbá kell tennem. Szerintem ez innen már jó, tehát megfelelő hozzáállás ez, és akkor innen már van egy út a megoldás felé. Viszont az a kérdésem, hogy ha valaki nem jut el ehhez a pontig, tehát erre a döntésre, nem tud szembenézni a kudarcával, tehát akkor innen, ott abban a helyzetben, ott mi a helyzet, ott mit tud csinálni? Tehát hogyha, mert segítséget tudna kérni, kitől, és hogyan, vagy hogyha nem tud segítséget kérni, ugye ez az a helyzet, amikor nem tud abból a helyzetből, a kudarcból kimozdulni.
2: Azt hiszem, hogy itt a szemléletmód felől kell nekünk ezt a kérdést megközelíteni. Mert hogyha kudarcról és a hibázásról úgy gondolkodunk, hogy az végzetes, hogy az tragikus, hogy az engem minősít, és engem mér meg, és azt mondja rólam, hogy én kicsi vagyok, és kevés vagyok ehhez a feladathoz, akkor nem tud lépni. Tehát akkor nem tud lépni. Akkor egy berögzült szemléletmódja van, és akkor nem tud lépni. Viszont hogyha az van a gondolatában, hogy én a kudarcomból tanulhatok, én a kudarcomból több lehetek, a kudarcom ellenére vagyok jó, akkor bátrabban neki. Tehát, hogy a gondolkodásom, a szemléletem.
1: Én még mindig visszatérek az enyémhez, és magamból indulok ki. Tehát ezért, tehát én tudom, hogy az én kudarcaimból felemelkedni, kiemelkedni, csak úgy tudtam, hogy találtam olyan lelki testvéreket, akik által Istent jobban megismertem, Istenhez közelebb juttam, Istennel sikerült kiépítenem egy olyan kapcsolatot, ami azelőtt nem volt. Tehát, hogy voltak segítőim, mint a Betesdai fürdőnél is a betegnek, tehát volt segítője. Tehát addig én ott voltam a fürdőnek a szélén, és nem volt, aki bevigyen a fürdőbe. Tehát amikor nincs segítőm, akkor ott vagyok a saját. Akkor. Tehát ezt te tapasztaltad-e meg az életedben? Volt-e rá szükséged erre? Most a szakmáddal kapcsolatosan kérdezem, mert hogy most egyelőre ez a téma, majd megígérted, hogy lesz még egy következő beszélgetésünk. Tehát, hogy akkor a szakmában, tehát, hogy volt-e olyan gyerek, aki szerette volna segíteni, de nem tudta, vagy nem akarta elfogadni a segítségedet, hogy kilépjen abból a nehéz helyzetből, amiben volt.
2: Igen. Ahhoz, hogy egy jó szemléletmód alakuljon ki bennünk, az mindig a másik emberrel lehetséges. Tehát, hogy megtanulhatjuk ezeket a kérdéseket, de a másik ember, a segítő, és sokszor nem a lelki barát, vagy nem a szülő az, aki segíteni tud, hanem egy külső valaki, aki mond egy jó időpontban egy jó mondatot nekem. Tehát, hogy igen, kell a segítő ember. Kell az, aki egy kicsit noszogat, aki segít, aki megpiszkál, aki egy kicsit tovább lök, aki mond egy jó gondolatot, mert hiába tudjuk mi fejben a dolgokat nagyon jól, hogy mi a helyes azt megtenni, vagy mi a segítő dolog, vagy mivel tudnék tovább lépni, azt megtenni sokszor nehéz. És ez a segítő tud lenni bárki, tehát mondom, egy jó helyen vadidegen ember által mondott jó mondat el egészen a Jóistenig, aki úgy szól az igéjén keresztül hozzám, hogy azzal tovább tudok lépni.
1: Hogy abból bátorítást nyerek Istennel.
2: És lehet keresni ezeket a válaszokat, vagy segítő mondatokat Istentől, lehet keresni bármikor, bárkinek, legyen nagy hite, vagy legyen kicsi hite, mert ugye a Jóisten ott áll a rendelkezésünkre a legjobb mentorként, hogy így a témában maradjunk. Mi a legjobb mentorként ott áll, és megmondja ezeket a mondatokat, csak mi akarjuk, próbáljunk meg

0: figyel.
1: Igen.
0: Ezt most kuriózunk,
1: igen,
0: is elmondjuk,
1: igen,
0: a hallgatók.
1: Igen, olvastam arról, hogy ki az, aki fel tud állni egy kudarcból, aki tulajdonképpen győztes tud lenni, az az ember, aki mindig elemezni tudja a hibáit, mondja egy egyetemi tanár, aki elemezni tudja a hibáit, tehát aki meg tudja vizsgálni azt a helyzetet, amiben ő hibázott. Legyen ez életkérdés, vagy legyen ez egy megoldandó feladat, iskolai feladat, vagy felnőttként munkafeladat, aki elemezni tudja, hogy hol volt a hibás lépésem. Tehát, hogy ez a szembenézés, ez elengedhetetlen. Aztán van még olyan, aki innovatív helyen, Astro Teller nevű egyetemi tanár, aki arról beszélt, hogy ahhoz, hogy nagy dolgokat tudj megvalósítani, tényleg hatalmasakat ugorjál, ott, ahol az innováció és az új, és a kreativitás nagyon nagy kérdés. Tehát óriási nagy újításoknál a kudarc megélése mindennapos. És ott megünneplik azt, a szó szoros értelmében megünneplik azt, amikor egy ötlet, egy gondolat lezárásra került, mert hogy nem jó. Tapsal, sütivel, és akár előléptetéssel is. Mert hogy nem az elért eredmény a nagyon fontos, hanem az, hogy te jól végig gondoltad-e azokat a lépéseket is, és neki mertél-e menni nagy dolgoknak, és végig jutott el. Azt is mondja, hogy a kudarc a legjobb tanár, a gyors kudarc még jobb, amikor innovációról és kreativitásról van szó. Mert hogyha én elrágódok hosszú ideig, hogy valami nem sikerült, egy jó ötletem volt, és az nem sikerült, hát akkor hogy lesz következő innováció? Mert hogy ezt meg kell ünnepelni, hogyha valamit végig tudtál gondolni, és azt tudtad rá mondani, hogy ez mégsem volt jó, pont. Nagyon nagy felismerés volt, és ami engem leginkább megfogott, az azért egy amerikai pszichológus, Carol Dweck, a Stanford Egyetem professzora beszél arról a rögzült, illetve növekedő szemléletmódról, hogy mekkora erő van, és ő gyerekekkel, iskolásokkal foglalkozott elsősorban, mekkora erő van abban, hogyha én a kudarc kérdésében egy növekedő, vagy növekedés orientált szemléletmódot tudok magamnak elgondolni, megmagyarázni és megérteni. Hogy elmondom, hogy mik ezek. Tehát, hogy a képességeim fejleszthetőek. Mert mi mit mondunk, hogy van intelligenciánk, vannak tehetségeink, és pont, tehát, hogy azok úgy behatárultak. A képességeim fejleszthetőek, tehát tudok haladni bennük. Aki nagyon rögzült szemléletmódú, azt mondja, hogy én szeretnék a legjobb lenni. Aki növekedés szemléletmódú, azt mondja, hogy én mindig egy picivel jobb akarok lenni. Hogy a növekedés szemléletmód azt mondja, hogy a nehéz feladatokat akarom megoldani. Nem a könnyűekben sikert elérni, hanem mindig valami újabb és számomra nehezebbet. Azt mondja, hogy a hibáimból tanulok. Azt mondja, hogy a visszajelzésekből, hogy mit mondanak arról, amit én csináltam, abból megint tanulok. Tehát, hogy nem kritikaként élem meg, hanem megnézem, hogy miért is mondta azt? Azért mondta, mert gonosz volt. Akkor ezzel el volt intézve. De ha azt mondja, hogy itt még lehetett volna, és ad nekem egy jó ötletet az a visszajelzés, akkor abból én tanulni akarok. Hogy szeretek új dolgot, szokatlan dolgot kipróbálni, szeretek új dolgot tanulni. Mert hogy nem az a célom, hogy a végére jussak, hanem az a célom, hogy mindig valami újat tanuljak. Nem az életről szól ez a szemlélet.
0: Az élet hosszig tartó tanulás.
1: Így van, így van. Tehát, hogy nyugdíjba mentem, és kész, nincs több dolgom ezen. Ó, dehogy nem. Tehát, hogy csodálatos az emberi elme és az emberi lélek, hogy mennyi új dolgot tud megtanulni. És hogy nem lezárunk dolgokat, hanem azt mondjuk, hogy még hozzá tudok tenni. Még nem ért

0: egyetemen így is fogalmaz, hogy a még vagy még nem kérdése, hogy ha ezzel értékelnénk azt, amit csinálunk, akkor egészen másképpen gondolkodnánk ezekről a kérdésekről, és nem halnánk bele egy-egy kudarcba.
1: Emlékszem, azt most, hogyha elmondod a hallgatóknak, az nagyon tanúságos volt a számomra. Arra mondtad, hogy nem döglődöm bele oda a problémáimba, és most nem ez a megfelelő kifejezés, de hogy nem pusztulok bele a problémáimba, hanem
0: igen.
1: Megfelelő hozzáállással.
0: Igen, hogy tényleg nem pusztulok bele, tehát nem jó érzés a kudarc, nem akarjuk megélni a kudarcot, de hogy igaziból, ha arra gondolok, hogy én abból tanulni tudok, akkor kevésbé fáj. És erről is olvastam, hogy ki tudom használni, mint egy tőkét, be tudom fektetni a következő feladataimba azt, ami itt kudarc volt.
1: Visszatérünk a te munkádhoz egy kicsit, hogyha erről beszélnél, beszámolnál a hallgatóknak, hogy szerinted segíti a szülőknek a gyereknevelésben felekezeti oktatás. Mi az, ami plusz a hagyományos oktatáshoz viszonyítva a református kollégiumban, a Sepsiszent Györgyi református kollégiumban?
0: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Már említettem, hogy nagyon sok éve vagyok iskola lelkész, és igaziból még mindig keresem erre a kérdésre is a választ, hogy segít-e. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy talán. Viszont hallok vissza szülőktől nagyon határozott igen válaszokat, és ez rendkívül jó érzés. Most nemrégiben volt a nyílt napunk az elemi iskolába, és ott az egyik volt diákunk, aki hozza a gyerekét hozzánk iskolába, ő fogalmazta meg, hogy ő nem azért hozza ide, ami itt történik, az ilyen vagy olyan programokért, hanem azért, mert tudja, hogy mi ez. Mert hogy ő ide járt. És igaziból talán alig lehet tetten érni. Valami lélek, én azt mondom, az Isten lelke van ott körülöttünk, mert hogy vannak heti alkalmak, amik különösen erre szolgálnak, például a hétkezdő áhítat, ahol van lehetőségem külön beszélni a gyerekeknek, külön a liceumosoknak, külön az 5-8-nak, külön az elemiseknek, ők is két részre osztva, illetve hát az óvodába is járok foglalkozást tartani. Tehát, hogy ezek a fix alkalmak, amik csak kimondottan az Isten igéjéről szólnak, illetve arról, hogy miben nyújt az embernek a jó élethez jó ötleteket Isten, De hogy valahol ott van, tehát ott van abban is, hogy így gondolkodnak a tanárkollégák, hogy az Istenhez tartozni fontos, és hogy Istentől segítséget kapunk. Tehát ez úgy ott van az iskolában. Meg hogy sok alkalommal nem csak én lelkinevelés órákon, hanem osztályfőnökök, tanítók is beszélnek arról, hogy hogyan lehet jobban együtt élni, és miben segít a hit bennünket arra, hogy jobban együtt éljünk. Tehát valahol ott van az, hogy ez számunkra fontos. Tehát nem egy óra a vallás óra a tantervben, hanem igyekszünk ezt megélni. Igyekszünk ezt megélni. Hogy egy kicsit másképpen figyeljünk mi egymásra. És külső visszajelzések alapján tudom azt mondani, hogy ez azért meglátszik. A diákokon, a gyerekeken ez meglátszik. Nyilván, hogy senki nem tökéletes, és hogy ők is ilyenek és olyanok, és hibáznak, és naponta vannak megküzdeni való harcok, de hogy csak érződik, és csak meglátszik.
1: Igen, ezt elmondta az a szülő is, aki
0: nem
1: tudom, két vagy három gyereke jár. Három gyereke jár. Itt volt a szülők iskolájában, a Szent József plébánián, hogy ő mennyire meg van elégedve, és hogy örül, hogy a gyerekei oda járhatnak.
0: Igen, mert hogy ott van, tehát hogy körülöttünk van, körbevesz bennünket az Isten lelke, és vezet bennünket. Nyilván, hogy a magunk részét oda kell tenni, és meg kell küzdeni.
1: Mi az, amire még szüksége lenne szerinted a gyerekek nevelésében a szülőknek? Mi az, amit hiányosságnak látsz, hogy a szülők esetében, hogy a gyerekeket esetleg úgy jobban most mindenféle értelemben, amiről itt beszéltünk, hogy jobban tudják nevelni, hogy jobban tudják Istenhez közelebb vezetni, mert ezt elmondtuk, hogy azért Istennel más és könnyebb, és hogy az út, amelyiken haladva sikerül helyesen nevelni önmagunkat, mint szülő és a gyerekeinket is.
0: Ilyen olyan csodálatos alkalmak, amikor szülőkkel együtt lehetünk nem sok egy évben, tehát az évnyitó, évzáró az ugye nálunk templomban történik, és ennek megvan a nagyon jó hatása olyan a szülőkre nézve, és olyan értelemben, hogy másképpen lehet figyelni a templomban arra, ami elhangzik, mint egy nyílt téren, ez hozza a hely, illetve az, hogy Isten tisztelet van, tehát mi azzal kezdjük, zárjuk az évet, illetve különféle alkalmainkon vagyunk ott, hogy szülők mit tehetnek még. Én azt látom, hogy a mai világban egy kicsit úgy gondolkodunk az iskoláról, mint egy szolgáltatásról. Tehát én oda beadom a gyerekemet, és rakják rendbe. Tehát mint a frizurát, vagy a szabónál az öltözetet, vagy a... De hogy az iskola nem az. Nyilván, hogy most hagyjuk a rendszernek a nem tudom milyen javításra szoruló dolgait, mert ez mindig van, hanem ott a gyerekeket neveljük. Mindenki, én látom a kollégákról, a legjobb igyekezete szerint és próbálva a motivációját minden módon fönntartani, ott a gyerekeket neveljük. Tehát, hogy ne engedje ki a szülő a gyereket úgy, hogy az egy tőle kívül levő dolog, hanem hozzáállásában álljon segítő módon hozzá. Valószínű, hogy sokkal több találkozás volna még jó szülőkkel való találkozás. Nyilván, hogy eznek megvannak a maga objektív nehézségei, mert így is az agyon terhelt programok a családokban ott vannak, főleg ahol több gyerek van. Nyilván alig van lehetőség még extra feladatokat vagy extra programokat bevállalni. Lássuk, hogy hogyan haladunk vele még lehetőségként a szülők számára havonta egy alkalom, amikor szülők gyerekeikért, iskoláért közösen tudunk
1: nagyon
0: imádkozni.
1: Jól
0: indult, hál' Istennek. Nyilván, hogy az imádság mindig lehetőség. És amit legtöbb szülőkkel való találkozásomkor a szülők nagy-nagy figyelmébe, vagy ajánlom, vagy a lelkükre kötöm, hogy imádkozzanak a gyermekeikért. Tehát, hogy imádkozzanak a gyermekeikért, a tanulásukért, a lelkükért, a gondolkodásukért, a baráti körükért, mindenért imádkozzanak a gyermekeikért, mert a Jóisten kezében tartja azt, amit mi nem tudunk. És egy olyan lehetőséget nyújtunk ezáltal a gyerekeknek, amiben majd ők is felnőttként bele tudnak kapaszkodni, hogyha ezt valamilyen szinten tudják, hogy a szüleik imádkoznak értük. Hát ez egy óriási megerősítő erő.
1: Sőt, hogyha együtt imádkoznak a szülők a gyerekekkel.
0: Úgy is, igen. Úgy is, nyilván ezt megteszi sok szülő is, tudom a gyerekektől.
1: Igen.
0: Hogy este elhangzanak az imádságok, és hogy az is, hogy kikért imádkoztak. Tehát, hogy ez tényleg megtörténik, sok helyen meg nyilván van, ahol nem. De hogy az, hogyha már egy gyerek úgy megy haza, hogy az addig nem imádkozó családban elmondják az asztali áldást, hát ennél nagyobb dolgot. Mert igen, hogy egy gyerek azt mondja, hogy mondjuk el mi itthon. És ha nem is válik rendszeres gyakorlattá, de egy kóstolót kapott az a család abból, hogy mennyivel másabb, amikor úgy fogunk neki enni, hogy egy kicsit csendesül a bennünk a sok zaj.
1: Igen. Mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
0: Kitartóan imádkozzanak. Kitartóan imádkozzanak, és ha már így kudarcról volt szó, akkor a saját életükben próbálják más szemlélettel megnézni azt a kudarcot, növekedő szemlélettel megnézni azt a kudarcot, van következő lépés, és ha hibáztam is, mert van úgy, hogy az én hibám, vagy akár az én bűnöm okoz egy kudarcot, ilyen is van, akkor is van tovább lépés, mert van kegyelem, és hogyha most már ilyen szülők iskolája kapcsán beszélgetünk, akkor a gyerekeik kudarcában legyenek nagy-nagy segítők, mert hogy ők a szülők, és az ő dolguk, és drága áldott feladatuk az, hogy ebben segítőik legyenek a gyerekeknek.
1: Így legyen.
0: Jó Isten segítsen.
1: Köszönöm, Júlia, hogy elvállaltad ezt a mai esti beszélgetést is. Isten áldását kérem életedre, munkádra, szolgálatodra, valamint a családodra is.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm volt számomra, és tanultam ebből a helyzetből. Az előadásból, a rávaló készülésből új dolgokat, csodálatos dolgokat, és biztatok mindenkit arra, hogy merjen új dolgoknak nekiszökni. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Búcsúzik a hallgatóktól
0: Egyed Júlia
1: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió kedvelőt innen a Szatmár Németi stúdióból. Ebben a nagy forróságban jól esik a hűsítő levegő, sokan maximumra tekerik a légkondit, árnyékba vonulnak, a ház hűvösebb zugába, vagy talán munka közben, vezetés alatt hallgatják görög katolikus félóránkat. Visszajelzésekből tudom, és hálás is vagyok érte, hogy sokan kapcsolódnak be ilyenkor a Mária Rádió adásba bizánci lelkiséget, görög katolikus, keleti tartalommal gazdagított katolikus műsort hallgatva. Most ne a légkondicionálót, hanem a rádiót tekerjük egy kicsivel hangosabbra. Az elmúlt héten Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepe volt. Az ünnepet Böjt előzte meg, és annak kezdetén beszéltem annak lényegéről, fontosságáról. Valamint közel volt az apostol fejedelmek Böjtjének kezdetéhez a romániai görög katolikus vértanú püspökök emléknapja. Róluk is ejtettem néhány szót, de hogy jön ez most ide? Történetesen Péter Pálkor ismét csak előkerült az ő személyük. Ugyanis az ünnep előesti vecsernyéjén, amikor mi görög katolikusok lítiát is végzünk, nagy méltóságú és főtisztelendő Vasile Bizau megyés püspökünk megszentelte és megáldotta a szatmárnémeti Szent Miklós templom új triptichonját, ami pont a hét romániai görög katolikus vértanú püspököt ábrázolja. Erről szeretnék most néhány fontos tudnivalót megosztani a kedves hallgatókkal. Először is azok kedvéért, akik nem napra készek a görög katolikus egyházban használatos, első hallásra furcsának tűnő megnevezésekkel, engedjék meg, hogy egy-két mondatban azok jelentését is ide csatoljam. Az előbb említettem a lítia szót. A lítia a bizánci rítusú, azaz nálunk a görög katolikus egyházban is nagyobb ünnepeken végzett szertartás, énekversekből és ekténiákból, könyörgésekből áll. Kenyér, bor, búza és olaj áldása követi. A lítia elnevezés a lité, azaz nyilvános könyörgés szóból ered. A triptichon pedig egy középső és két arra szájszerűen rácsukódó táblából álló középkori oltár díszítő forma. Szárnyas oltárnak is nevezik. Tri, azaz három. Ténylegesen három részből álló táblára festett ikon, amelyet két oldalán felényivel kevesebb szárnyak határolnak. A két ki- és bezárható szárnyakkal ellátott talapzaton álló és rendesen fafaragványú párkánnyal koronázott oltárszekrény hasonlít egy kitárt ablakhoz. S helyén való is ez, hisz az ikon a bizánci, s benne a görög katolikus hagyományban nem csupán egy vallásos témájú festmény, hanem az Istennel és a szentekkel való kapcsolat eszköze. A leggyakrabban használt teológiai kifejezés szerint az ikon ablak a mennyországra. Szóval ikonszentelés is volt az ünnepi nagyvecsernyében. Mi ennek az ikonnak? Háromszoros ikonnak a története? A boldoggá avatott görög katolikus vértanú püspökök ábrázolásának ötlete a 33 évig itt a Szent Miklós görög katolikus templomban szolgáló idős Pallai Bélától, azaz édesapámtól származik, aki méltó emléket kívánt állítani az édesapját szentelő püspökének, s így a szárnyas oltár helye
első perctől kezdve megvolt. Belépve a szatmárnémeti Szent Miklós görög katolikus templomba, megállunk az ikonosztáz előtt. Jobbra találjuk a püspöki trónt, keleti oldal lévén a bizánci egyház szentjei ragyognak ránk az üvegablakok fényében. A püspöki trón és az oltár között középen évekig látható volt egy elképzelés, egy terv, amin a készülőben lévő triptikon főszereplői, azok arcképei, életükről szóló leírás volt látható. Időközben Rómából csonterekéket is kapott a templom, már csak arra volt szükség, hogy a festő megfesse az ikonokat. Az asztalos pedig elkészítse a keretet. A művészi alkotásban a csonterekék még meghatározóbbá teszik a főpásztorok jelenlétét a templomban, jelezve, hogy ők nem csak földi életükben, de a mennyei dicsőségben is hathatós gondoskodással vannak a küzdő egyház iránt. A triptikon szerzője Maklári Teréz, aki ikonfestészettel, szobrászattal és saját tematikájú festmények készítésével foglalkozik. Egyházi művei megtalálhatóak Amerikában, a Vatikánban, Rómában, Németországban, Közel-Keleten és Magyarországon számos szárnyas oltárt és több ikonosztázt készített. A szatmárnémeti Szent Miklós templomban található nagypeleskei istenszülő ikon méretarányos másolatát is ő készítette, de néhai férje Maklári Zsolt is festett ugyancsak ennek a templomnak a faltfestmény ikonjait, valamint a püspöki trón felett látható Krisztus ikont. Újabb kérdés volt, hogy milyen attribútumok kerüljenek az ikonokra. Ismét egy idegen szó, attribútum. Az ikonográfiában jelképes, illetve jelvényszerű tárgyat jelent, mely az ábrázolt személy teszi felismerhetővé. Ez a szimbólum többnyire az ábrázolt személy kezében, oldalán van, s mindig életének egy fontos eseményére, illetve vértanúságára utal. Gondoljunk csak a kulcsokra Szent Péter kezében, vagy a fordított keresztre, aztán a kardra Szent Pál apostolnál, és még sorolhatnánk. Amikor a püspökök ikonjainak megfestése elkezdődött, kifejezetten kértem, hogy ne csak a pásztorbot és a püspöki kereszt kerüljön a kezükbe. A dicsfény glóriájuk fölé írt nevek lehet, hogy idővel elkopnak, vagy a gyermekek, ha rátekintenek, nem biztos, hogy el tudják olvasni. Sokkal egyszerűbb, ha valamilyen személyeset fest oda a művésznő. Így kerültek a következő jelképek, attribútumok ezekre az ikonokra. Ferenc pápa romániai látogatása alkalmával Balázsfalván használt egy trónt, amely a szigeti és a szamosújvári börtönök faszerkezetéből és vasrácsaiból származó anyagokból készült. Ez ihlette a Tit Liviu Kinezu püspök ikonján látható rácsokat. A kehely és az evangéliumos könyv azokat a liturgikus tárgyakat jelképezik, melyeket Frenciu püspök letartóztatásakor rejtett el egy papnak a felesége, majd 48 év múlva kerültek ismét elő. A töviskoszorú a vértanúk hősiességét jelzi, a dicsőség hervadhatatlan győzelmi koronáját, amit jutalmul Krisztustól kapnak az arra méltók. A püspökbot és a dikérion, azaz kétágú gyertyatartó, főpásztori jelvények. Ruszu püspök, a központi ikonon látható főpásztor, kezében a díszes doboz azt az ajándékot szimbolizálja, melyben a szamosújvári téglagyárdombon található mártír temetőből származó földet ajándékozta
a máramarosi püspökség a pápának. Alexandru Rusu, vagy Rusu Sándor több okból is a középső ikon résztvevője. Az emléknap kapcsán már pár gondolat erejéig megemlítettem röviden, hogy ki is volt ő. Most nem ismétlem magam, csak annyit ragadnék ki, hogy 1930-ban a máramarosi egyházmegye püspöke lett, többed magával a szatmárnémeti Szent Miklós templomot is ebbe az egyházmegyébe sorolták, azóta is adminisztratíve ide tartozik. Megvan tehát az első kapcsolat, amiért ő látható középen. Aztán a hét püspök közül hárman a budapesti központi szemináriumban tanultak, ahol Rusu Sándor, a papok nősülése a görög katolikus román egyházban történeti fejlődés és tételes jog című értekezéssel doktori fokozatot is szerzett magyar nyelven. Itt egy újabb kapcsolódási pont a Romániában élő magyar nyelvű görög katolikusok és a magyarul is tanuló püspökök között. Harmadikként pedig a már fentebb említett összefüggés, hogy nagyapám szentelő püspökének is emléket állítva került a központi helyre. Az ikont erekje is gazdagítja. Joan Balán, Vasile Aftenie és Júliu Hosszú vértanú püspökök csonterekjéje. Azért csak ők hárman, mivel az ő csontjaikkal kapcsolatban sikerült csak 100%-os bizonyítékot nyerni azok hitelességéről. A szentelés magasztos alkalmát kihasználva bátorkodtam megemlékezni magam is egy személyemet érintő fontos eseményről, amikor erre az ünnepre időzítettem egy plusz hálaadást. 25 éves papi szolgálatom emlékére Istennek hálát adva köszöntem meg egy ezüst vecsernyével, hogy az Úr szőlőjében dolgozhatok. Püspök atyák, papok, hívek, család együtt ünnepelt. Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak mindazoknak, akik imádkoztak, és ezután is imádkoznak értem, akikkel együtt ünnepeltünk. Műsorunk második felében a Szent Anna kilencedről szeretnék pár gondolatot megosztani a kedves Mária Rádió hallgatókkal. Bár sem nem görög-katolikus hagyomány, nem is bizánci örökség, és semmi sem fűződik ehhez az ájtadossághoz görög-katolikus viszonylatból, mégis a nagypeleskei híveknek nagyon is fontos szentje, Szent Anna, az Istenszülő édesanyja, Urunk Jézus Krisztus nagyanyjának a személye. A régi öregek elbeszéléseit követve, Szent Anna napján, a hajdanán, a falu tizedelő kolera járvány áldozataira emlékezünk. A hagyomány úgy tartja, hogy az akkori görög-katolikus parókus Melles Demeter, akinek a fia volt az első áldozat a faluban, naponta kísérte utolsó útjára az elhunytakat, olykor többet is egyszerre. A temetésekről a templomba visszaérkezve térden csúszva körmenetet tartott híveivel, és hosszas könyörgések közepette fohászkodott irgalomért. Peleske életben maradt lakossága megfogadta, hogy minden Anna nap imát mondanak a nagy csapásban elhunytakért, kérve saját és a jövő nemzedékük életére Szent Anna segítségét és közbenjárását. Fogadott búcsú, igaz, kötelező emléknap, helyi szokás. Mégsem elégednek meg a falu hívei egy trídummal, fontosnak tartották, hogy 9 héten keresztül minden kedden imára gyűjjenek a templomba, és papjukkal imádkozzanak. Ebben az évben is már sokadjára így van ez. Jó alkalom arra, hogy a legszentebb Istenszülő édesanyjának emlékére való készületben
ezzel is gyarapítsa lelki buzgóságát. Nagypeleske hívő közössége, könyörögve oltalomért és hálát adva a megmenekülésért. Szent Anna nem csak a szűzanya édesanyja, hanem háromszoros tisztes özvegyként Jézus Krisztus öreganyja, dajkája, a Szent Atyafiasság matriarkája, a gyermekáldás patrónája. A katolikus világegyházban legendája alapján, mint az anyaságra vágyók, anyák és nagymamák segítője, a keresztény nagycsalád, a nemzetség oltalmazója, s Nagypelesként a Nőszövetség védőszentje is. Egy legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolánusznak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joakimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat 3 részre osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a 3. részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset a templom szentelés ünnepére, fölmentek Jeruzsálembe, és Joakim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megindoklással, hogy bűnös kézből nem fogadhatja el. Joakim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Szent Anna a bányászok, hajósok, anyák, szülőanyák védőszentje, a szövőmunkások, csipkeverők, söprűkötők, szabók, asztalosok, kádárok védőszentje is. Az ő segítségét kérik a járványos betegségben szenvedők és a haldoklók. Hogy Szent Anna az emberiséget nagy kincsel, jó édesanyával ajándékozhassa meg, sokat kellett imádkoznia, esedeznie. Anna asszonynak 40 évig nem volt gyermeke. Az ószövetségi nép jól tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka, s azért büntetésnek és nagy szégyennek tartotta, ha valakinek gyermektelen volt a házas élete. De Szent Annát és Joakimot miért zárta volna ki az Isten a maga áldásaiból? Hisz a buzgó pár minden igyekezettel azon volt, hogy Isten kedvében járjon. Nem csak a mindennapi munka érdemszerző elvégzésével, hanem imával és bőséges alamizsnával is keresték Isten tetszését. Az imádság nem halkult el ajkukon soha. Egyedül Istenben bízó reménnyel mondogatták a Zsoltárt. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jól lehet alszanak. Lám a gyermekek, az Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Nem csak a nagypeleskeiek tisztje, hogy Szent Annához imádkozzanak. Záró gondolatként hallgassuk meg a tropár és a konták szavait. Az élet hordozóját hordoztad méhedben, a tisztaságos Isten anyát, isteni bölcsességű Anna. Azért most örömmel költöztél át a mennyei örökségbe, ahol a dicsőségben örvendezők laknak, és közben jársz azokért, kik szeretettel tisztelnek. Bűnbocsánatot esdve számukra, ó, örökké boldog! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Krisztus nagyszüleinek emlékét ünnepeljük, és híven kérjük az ő segítségüket, így minden gondtól mindnyájan megszabadulva kiáltjuk, légy velünk, Istenünk, ki megdicsőítetted őket, mint neked tetszett.
találkozzunk két hét múlva, Szent Illés ünnepén. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopát a hegygerincen, és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírbanna gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk, ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim, életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselne, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a felebaráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy

0: a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába és vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.

0: Szent cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szent cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szent cég állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szent cég állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához, és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez zárul a Szent Széki nyilatkozat.
1: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeia szigetén szerdán jelentette be a Szent Mise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeia szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggá avatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
0: Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalály területén.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,

0: Segítsen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra, amen.
1: Negyedik szent titok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amely

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,
2: kösz.

0: meg, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Sárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
2: üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
2: üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
2: és Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Kránic Mihály atyának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara dékánjának gondolatait hallják.

0: Jöjj, kövess engem! Egy ifjúsági csoporttal, házas közösségekkel terveztünk utat Rómába, és amikor ott ülünk az általános kihallgatáson a Szentpéter téren, és még csak nem is az első sorban voltunk, hanem viszonylag háttul, de közel voltunk ugye a korláthoz, a Szentatya ezzel a pápa mobillal körbejárt. És nagyon világos volt, hogy mellettünk is el fog menni. Két édesanyja olyan különleges kegyelmet kapott, hogy kinyújtották a gyerekeiket a Szentatya felé. És ő mind a két gyermeket magához vette, megáldotta, megpuszilta, és úgy nyújtotta vissza az édesanyáknak. Én hátulról figyeltem ezeket az eseményeket, lélekben én is ugyanezt átéltem, és ez az esemény annyira bennem volt, hogy éppen ugyanazon év, augusztus 15-én este egy álmom volt, hogy a Szentatyához lépek, és ő egy kis keresztet rajzol a homlokomra. Ahogy a gyerekeknek is ezt tette. Mondom, ezt jó lenne a valóságban is megvalósítani, úgyhogy az ősz folyamán 2013-ban levelet írtam a titkárságára, hogy én december közepén ott leszek Rómában, és hogyha van egy mód, akkor ezen a reggeli szentmisen szívesen részt vennék. És hát pozitív visszajelzést kaptam, hogy akkor tessék megjelenni december 16-án reggel a Szent Márta ház bejáratánál, és utána ezen a szentmisen ott lehettem. A szentmisen végén pedig a Szentatya mindenkivel külön kezet fogott, és a Szentatya egy pár szót vált mindenkivel. Mivel nekem volt egy történetem, ez a bizonyos álom, megkértem a Szentatyát, hogy akkor legyen kedves ezt a kis keresztet odaadni. A Szentatya ezt teljesítette, és ezt a kis keresztet megkaptam. Úgy, ahogy pár hónappal korábban a két egyéves gyermek is. A Jóistennek ez a szeretete megengedte azt, hogy legyen Szentatyával egy személyes találkozás egészen közelről.
1: Dr. Kránic Mihály atyának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara dékánjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztrik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Az 5. fejezet következik, a Szeretet cselekszik a címe. Folytassuk a ráhangolódást az alaphangra. Ha a most következő döntő jelentőségű ígére rá tudnánk hangolódni, egy csapásra mindig tudnánk, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, mit is kell tennünk, ha éppen valamit cselekednünk kell fele barátainkkal. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanazt tegyétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Az első, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ehhez hasonlót, vagy majdnem ugyanezt már Krisztus előtt 600-tól kezdve a nagy humanisták közül sokan mondottak a világ legkülönbözőbb pontjain. Pontosabban azok, akik ráhangolódtak a világ mindenség rendjére és ritmusára, s rádöbbentek, hogy ez a világrend erkölcsi világrend. Vannak erkölcsi axiómák, sarkalatos igazságok, amelyek éppen úgy bele vannak építve a világrendbe, mint például a gravitáció vagy az atom szerkezete. Azt a gondolatot, amit Jézus sajátosan és a maga módján fogalmaz meg, mások így fejeztek ki. Thales Krisztus előtt 600-ban így határozza meg az igazi életfelfogást. Ez az, amikor nem teszünk olyat, amit mástól rossz néven vennénk. Pitakosz Krisztus előtt 58-ban, amit fele barátodnál nehezményezel, azt magad se cseleked meg. Iszakából Iszokrátész, Krisztus előtt 400 körül. Úgy cselekedj másokkal, ahogy kívánod, hogy veled is cselekedjen. Kungcse, Krisztus előtt 551-től 479-ig, amit magad nem kívánsz, azt másokkal se cselekedd. A nagy Ind eposzból, a Mahabharatából, amit magad gyűlölsz, azt senkivel se cselekedd. Bölcs Ahikár Ninivében Krisztus előtt 400 körül így ír Sanherib királynak, fiam, ami neked rossznak látszik, azt másokkal se tedd meg. Zsidó gondolkodásban és ószövetségi vonalon elég későn jelentkezik ez, Hillel rabbi, nagy Heródes kortársa mondja, ami neked kellemetlen, azt fele barátaid ellen se cseleked. Ugyanígy vélekedik később alexandriai Filó és Krisztus születése után bölcs Akiba is. A másik, amire fel kell hívnom a figyelmet, az a tény, hogy Jézus nem mond egészen újat, semmit sem von le az ő nagyságából. Sőt, mindez inkább mély alázatot tanít bennünket, milyen döbbenetes az, hogy Görögországtól Kínáig, Hindosztántól Ninivéig, Egyiptomtól Izraelig, egymástól függetlenül, egymásról mit sem tudva, nagyjából ugyanazt a gondolatot fejezik ki. Újra és újra annak a bizonyítéka, hogy az a világrend, amelyben élünk, erkölcsi világrend, és aki a rendjére, ritmusára hangolódik, az többé-kevésbé kihallja az alapdallamot. Semmit nem lehet kitalálni, csak arra lehet rátalálni, ami benne van a dolgok rendjében. Arra azonban feltétlenül rá kell mutatnunk, hogy az az újdonság, ahogy Jézus fogalmaz, s hozzá az, ahogyan éli is az újat. Előtte általában jogi tilalomként, negatívan, tiltásként fogalmazták meg, hogyan is viszonyuljunk embertársainkhoz. Ne tedd, amit nem kívánsz, hogy veled cselekedjenek, azt te se tedd. Ezen a körön belül mozognak egészen kis különbséggel a Jézus előtti tilalmazások. Ez szerint például az irgalmas szamaritánus történetének levitája és papja valójában semmi rosszat nem cselekedett, amikor elhaladt a vérében fekvő sebesült mellett. Semmi rosszat nem tettek, mert semmit sem tettek. Vagy a Lázár történetének gazdagja is nyugodtan üldögélhetett lakomája mellett, mert ő sem tett Lázárral semmi rosszat. De mi, akik Jézus Krisztus felől szemléljük negatív álláspontjukat és részvétlenségüket,
Érezzük, hogy amit így fogalmaztak meg, amit nem kívánsz magadnak, ne tedd másnak, az a naív önzés törvénye. Csak nem beleavatkozni. Élj okosan, rendesen, tisztességesen, és ne törődj mással. Mennyire beivódott ez a passzív közönösség a mai gondolkozásunkba, cselekedeteinkbe, egyéni életünkbe és világviszonylatba is. Milyen könnyen hangzik el például a világnak hol az egyik szögletéből, hol a másikból, egy-egy kis államocskával kapcsolatban, el a kezeket róla. Jó, de ettől ott százezrek éhen halhatnak, vagy gyilkolhatják egymást. Figyeljük meg azonban Jézust. Ő nem negatív módon fogalmaz, hanem pozitívan. Így, amit ő mond, az már nem a naív önzés törvénye, hanem a legmagasabb rendű emberszeretet erkölcse. Amit ő mond, az nem jogi tilalom, hanem erkölcsi aranyszabály, mégpedig minden leszűkítés nélkül, mert embereken ő mindenféle rendű, rangú, fajú, felekezetű embert ért. Látszólag nem mond újat, az örök világrendbe beépített igazságot mondja ő is, de ismét mondja, hatalommal mondja, és nem úgy, mint az írástudók, jobban mondja, mert pozitívan fogalmazza meg az alapigazságot, és a papnak, Levitának, Lázár gazdagjának, és nekünk nincs többé kibúvónk, mert aki semmit sem cselekszik, pedig cselekedhetne, embertelen, és bűne az annak. Az el a kezekkel így hangzik Jézusi módon. A mi országunk segít a ti országotokon. Mire van szükségetek? Búzára, ruhára vagy gyógyszerre? A miért avatkozzam bele, csak nyűgöt veszek a nyakamba, pedig így hangzik. Nem akarok zavarni, de állok rendelkezésükre, és amiben tudok, segítek. A nagy parancsolat magyarázatával kapcsolatban pedig már mondottuk, hogy ez az állok rendelkezésedre azt jelenti szeretlek. Szeretlek, mert embertársam vagy, és szükséged van rám. Jézus tehát nem tilalmat mond, hanem életprogramot ad. Nem passzivitásra nevel, hanem arra, hogy minden erőnkkel, szeretetünkkel, értelmünkkel cselekedjünk embertársainkért. Hogy törődjünk velük. Ez a szó a tör ígéből származik. Azaz, akár az összetöretésünkig törődjünk azzal, akinek éppen szüksége van ránk. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy ne okozzunk bajt, hanem akarja, hogy cselekedjünk jót embertársainkkal. Ha valahogy bajcsinálás nélkül éldegélünk egymás mellett, az nem több kutyamacska barátságnál, ahol úgy, ahogy tiszteletben tartják egymás köreit. De hogy egymás segítségére és rendelkezésére álljunk, az igazán csak az embertől telik, mindenek előtt az alaphangra hangolódott embertől. Amikor Jézus tilalom helyett programot ad, nem azt mondja, hogy ami jót csak cselekszenek, vagy cselekedtek veletek az emberek, ti is pont úgy cselekedjetek, hanem azt, amit akartok, amit csak el tudtok képzelni, hogy az emberek veletek tegyenek, minden jót, kedveset, mindaz tehát, nem csak abból valamit, ti is úgy tegyétek meg velük. Ki az, aki nem álmodott volna arról, hogy milyen jó volna, ha őt az emberek jobban szeretnék? Nos, Jézus programja szerint rajta. Szeresd jobban te azokat, akiket Isten eléd ad. Ki az, aki ne akarta volna már, hogy törődjenek vele az emberek? Nos, tedd meg te az első lépést. Törődj te az emberekkel, mondja Jézus. Tehát nem csak pozitívvá formája, erkölcsi alapszabályá teszi a naív és negatív önzés törvényét, hanem kezdeményezésre is sarkal. Tedd, ami csak telik a szívedtől. Olykor csak egyetlen mozdulat, egy szembillanás, amivel együttérzésünket kifejezzük, már a krisztusi program megvalósítása lehet. Egy Veronika kendője. Tedd, ami az akaratodtól telik. És sokkal több telik, mint legtöbbször magunk is gondoljunk.
Tedd, amit értelmeddel csak ki tudsz gondolni. Ne restülj meg gondolkozni azon, hol lehetsz embertársaid segítségére. Hogy mi a különbség tilalom és életprogram közt, azt egészen kicsiben az egyik kisfiam illusztrálta, mondja Gyökösi Endre. A szomszédban egy özvegyasszony lakik, aki csak késő este jár haza. Háza egész nap magányosan áll, valaki megnyomta a csengőt, és az beragadt. S a csengő csengett, a fél utca hangzott tőle. Kint ültem a kertben, amikor ez történt, és készültem a vasárnapi prédikációmra. Többen elmentek a kapu előtt, és megjegyezték. Ez jól cseng, és mentek tovább. Éppen fel akartam állni, amikor kisfiam átmászott a kerítésen, és kihúzta a csengő dugóját. Ebben az ügyben senkinek nem volt kötelessége. Azoknak se, akik tovább mentek, s annak se, aki megoldotta a helyzetet. De aki pozitívan cselekszik, Jézus programját teljesíti. Valaki egyszer elpanaszolta a lelki gondozónak, milyen a férje, indulatos, goromba, figyelmetlen, stb. A lelki gondozó a panasz végén megkérdezte, milyennek szeretné a férjét. Az asszony elmondta, szeretné, ha kedves lenne, figyelmes, halkszavú, segítőkész, hozzá őszinte, beszédes, stb. Nagyszerű, mondta a lelki gondozó, akkor mindezt már el is lehet kezdeni. Hogyan? Csodálkozott az asszony. A férjem pontosan, hogy nem ilyen. Nos, mondotta a lelki gondozó, kezdj el maga testvérem. S felolvasta neki az aranyszabályt. Igen, a kezdeményezés a tanítványi, s aki kezdeményező a Jézusi programban, az ugyanakkor ráhangolódik Jézus lényére is az alaphangra. Erre az alaphangra pedig előbb-utóbb visszhangot fognak adni az emberek. Talán észre sem veszik, hogy átvették a kezdeményezést, és folytatják, amit egy tanítvány kezdett, s egy árnyalattal szebb lesz a világ. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 6. fejezet következik, az alaphangod csak fogni lehet a címe. Az egyháztörténelem folyamán igen gyakran megkísérelték már egyházi és világi részről egyaránt, hogy Jézus Krisztust megfogják, rajta csípjék, vagy befogják saját céljaik szekere elé, és így a maguk számára kisajátítsák, vagy végképpen nevetségessé tegyék, esetleg megsemmisítsék. Épp oly kevéssé sikerült ez bárkinek, mint a farizeusoknak és a Herodes pártiaknak, akik az adófizetés kérdésében akarták rajta kapni. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Ekkor Jézus azt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. A történet háttere a következő. Alig néhány órája vonult be az ünnepekre Pilátus, a római katonák élén Jeruzsálem egyik kapuján, Jézus pedig a másik kapun a zarándokok élén. A levegő tele van feszültséggel, ekkor keresi fel Jézus néhány farizeus, akik titokban az adó ellenesek pártjához tartoztak, és a herodiánusok, ma úgy mondanánk a kollaboránsok, akik nyíltan a fizessünk és legyünk jóban hívei voltak. Hiába vallottak más nézeteket a farizeusok és a Herodes pártiak, abban tökéletesen egyetértettek, hogy Jézust rajta kell csípni, vagyis beszédében így vagy úgy meg kell fogni. Veszélyesebb kérdést fel sem tehettek neki, mint az adó kérdést. Fizessünk vagy ne fizessünk. Azaz, fizessünk-e a pogánynak? Ez a teológiai buktató a farizeusok részéről, és kell-e adni? Ez a politikai buktató kérdés a herodiánusok oldaláról. A nagy ünnepek murajában, amikor az utcákon hömpölyög a tömeg, a válasznak igen nagy következménye lehet. Ha Jézus igennel felel, teológiailag és politikailag is elintézett, hiteltelen személyé válik a tömeg számára, amelyik szájtátva és hallatlan feszültséggel várja a választ. Mert olyan messiást nem kell nekik, aki a császárral paktál. Ha nemmel válaszol, elintézte önmagát a római hatalommal szemben, mert aki a császár törvényét megszegi, vagy megszegésére buzdít, az lázadó, és a lázadók nem számíthattak kegyelemre. És itt van az, amit talán legjobban csodálhatunk Jézus Krisztusban, hogy ez esetben is hallatlanul reális. Nem teologizál, nem idézi az Ószövetséget. Egészen más vágányra tereli a kérdést. Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Talán Jézus sose látott még dénárt, azt a római pénzt, amivel akkoriban adót kellett fizetni, dehogy ne. De ő azt akarja, hogy azok, akik őt kísértik, azok adják oda neki, ők vegyék elő a zsebükből vagy erszényükből. És azok úgy veszik elő a kérdéses pénzdarabot, ahogyan a rajta csipett gyermek az eldugott értéket, amit ott szorongat izzadó tenyerében. Azok pedig vittek, azaz előkotortak egy adópénzt és átadták Jézusnak, pontosan úgy, mint a gyermekek. Jézus pedig felmutatja a pénzt, amelyen ez a felírás volt rövidítésekkel, Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, azaz Tiberius császár,
az imádandó Isten imádandó fia. Másik oldalán pedig Pontifex Maximus, azaz a főpap. Igen, ezt a pénzt vették elő a zsebükből, vagy pénzes zacskójukból azok a zsidók, akik meg akarták fogni Jézust. A császár képét rajta hatalmi és vallási jelképekkel. A mindenféle képre, főként imádandó császári képre, minden tekintetben olyan hihetetlenül érzékeny zsidók ezt emelik ki a zsebükből, és hirtelennyében eszükbe sem jut, hogy lesüssék a szemüket, mert pénzügyekben nem voltak érzékenyek se képre, se feliratokra. És Jézus tovább kérdez, nem azért, mintha ő nem tudná, mi van a képen, de azt akarja, hogy azok mondják ki a szót, a nevet, akik meg akarják őt fogni. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők így feleltek a császári. A kérdezők felelnek, mint a kisgyermekek. És ekkor Jézus bizonyára elmosolyodott, és ezt válaszolta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Pontos, szó szerinti fordítás szerint, adjátok vissza a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Ha jó füllel halljuk, meg kell hallanunk, hogy Jézus itt az egész kérdést a politikai és vallási síkról egyetlen mondattal átemeli erkölcsi síkra. És itt csendül fel az örök alaphang. Mintha azt mondaná, ez nem politikai probléma és nem vallási kérdés, már ami az adófizetést illeti, hanem erkölcsi kérdés. Mintha azt mondaná, abból, ami a zsebetekben van, abból, amivel üzleteltek, amiből vagyont szereztek, erkölcsi kötelességetek abból annyit, amennyire a császár igényt tart, neki visszaadni. Ha sok van belőle, sokat, ha kevés, kevesebbet. Ti mondtátok, a császári. Mit akartok hát? Ha zsebetekben van a császár képével ékesített pénz, fizessetek adót neki. Ez nem politikai kötelesség és nem vallási probléma, hanem több annál, erkölcsi szükségesség. Ez alól kibújnotok, akár politikai elszavakkal, akár vallási szólamokkal, erkölcsi lehetetlenség. Ha és amennyiben a császár pénzéből éltek, fizessétek vissza neki, amit a császár parancsol és vár. A mondat másik felében a pénz másik oldalára céloz Jézus, ahol a császár, mint Pontifex Maximus van feltüntetve, mint főpap, aki isteni és imádatot igényel. És adjátok vissza, ami az Istené, az Istennek. Mi az, amit Istennek kell visszaadnunk? Az ellopott szentséget és dicsőséget, amit magunknak tulajdonítunk, és őt illeti, egyedül az Istent. Hiszen az ő tulajdona vagyunk. Add meg neki a dicsőséget, jár neki, ami mértékben belőle élsz, amit elloptál tőle, add vissza. Azok, akik Jézust meg akarták fogni, elcsodálkoztak rajta. Csak csodálkozni tudtak, de megfogni nem, mert olyan tisztán csendült fel Jézus válaszában az erkölcsi világrend alaphangja, hogy az lefogta őket, lényüket pedig csodálat járta át. Végül tekintsünk újra a történet mélyebb jelentésére, ami miatt ezt elmondtuk. Az alaphangot csak fogni lehet, de megfogni, megcsípni nem. Aki az alaphangot fogni akarja, annak felel. Aki meg akarja fogni, annak megfelel. De a kettő között döntő különbség van. Mert ha felel, az az élet hangja, és ebből rend és ritmus származik, élet túl a halálon is. De ha megfelel, mert nem fogni akarta valaki, hanem megfogni, az az ítélet hangja. Jézus az övéinek felelt, a kísértőnek megfelelt, és nem tudták megfogni őt. De ez még akkor is negatívum, ha közben csodálkoztak. Vegyük tehát nagyon komolyan az alaphangot, mert lehet fogni, lehet ráhangolódni, de megfogni nem lehet.
Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Norsziai Szent Benedek rendalapító. A bencések alapítója, a nyugati szerzetesség atya, Európa védőszentje, Szent Benedek életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától származnak. A szerzetesség eszménye, melynek változatai minden nagy vallásban megtalálhatók, a keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött, mely másfél évezreden át hatott az egész történelemre. A Benediktus nevet már Nagy Szent Gergely pápa eredeti jelentésében említi. Istennek ez az embere áldott, akár a nevét, akár az osztályrészül jutott kegyelmet nézzük. 480 táján született a Szabin hegyvidék kis püspöki székhelyén, Norziában, ma Norcia. A szülők viszonylag jómódúak és elég széles látókörűek voltak ahhoz, hogy fiúkat egész fiatalon Rómába küldjék tanulni. Így Benedek abba a városba került, amely még az antik kultúra fényét mutatta, de már apostolok és vértanúk sírja is ékesítette. Már másfél százada állt a Lateráni, a Szent Péter, a Szent Pál és a Nagy Mária bazilika. De a kereszténység győzelmének ezek a jelei nem terelték el a fiatalember figyelmét arról, hogy Róma hanyatlásnak indult. Azzal, hogy a császárság székhelye átkerült Konstantinápolyba, Róma szinte vidéki várossá esett vissza. Az egyház helyzete sem volt megnyugtató. Az örök város, az általános élvhajhászás és tanulótársainak lődörgése nem vonzotta Benedeket, ellenkezőleg. Otthagyta tehát a várost és a tanulmányait. Rövid ideig Entfid Affil templomának aszkéta életet élő közösségéhez csatlakozott. Lehetséges, hogy a keleti szerzetesek szigorú életmódja hatott rá. Minden esetre Subiaco mellett teljes magányba vonult, és a tökéletes lemondást kereste. Így átélhette a szerzetesség és a lelki fejlődés minden fokozatát. Három esztendeig tarthatott ez az előkészületi idő. Ekkor belső fejlődése fordulóponthoz érkezett. Nagy Szent Gergely leírta, miként vált meg Benedek a remete élettől, és lett atya azoknak a nőtlen férfiaknak, akik közösségben kívánták keresni Istent. Nagy Szent Vazul regulájából Benedek megtanulta, hogy a kolostori közösség kicsiben maga az egyház, mert a tagok egy testként élnek, és a fő Krisztus. A különféle kísértéseket legyőzve megérett arra, hogy a lelki élet tanítómestere legyen. De etéren is tapasztalatokra volt szüksége. Vicovaro mellett egy szerzetesi közösség élén megkísérelte kolostori fegyelemre nevelni a maguk útján járókat. Ekkor megtanulta, mekkora veszélyei vannak a szerzetesi életnek, ha a szabályai nincsenek rögzítve.

erdőnek és egy hajdani szentélynek a romjaiból kolostort épített, és benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget hozott létre. Világos terv szerint monasztikus alapelvekhez igazodott, és közben mindig nyitott maradt kora az emberek és a feladatok számára. Mindnyájan a közös szent szabály szerint éltek, amely épp Monte Cassinón kapta meg a végleges formáját. Pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. Benedek aszketikus elképzelései, melyeket évek hosszú során át próbált ki, ebben a formában öltöttek testet. Mindnyájan a szeretett közösségében éltek az apát vezetése alatt, és imádkozva, dolgozva törekedtek minden nap újra tökéletes szerzetessé válni. Az európai ember természetének megfelelően összekapcsolták a szemlélődő és a tevékeny életet. Monte Cassinót Benedek nagyszerű regulája, melynek vezérmotívuma: imádkozzál és dolgozzál, csak hamar az Isten szolgálat iskolájává tette. Nem csak szerzetesek vagy szerzetesi életre készülők mentek fel a szenthez. Bárki segítséget talált itt, ha valamiben szükséget látott. Benedek nem akarta, hogy szabályzatát abszolútnak és egyedülérvényesnek tekintsék. Csak kezdetnek ajánlja. S ha valaki a tökéletes szerzetessé válásban gyorsabban halad, annak ott vannak a szent atyák szabályai. Benedek tehát épít Pachomiosra, Cassianusra, Vazulra és a többi atyára, s nem akarja őket sem mellőzni, sem fölöslegessé tenni. Mégis szabályzata hamarosan általános lett. Az európai kolostori élet regulájává vált. Benedek kiváló építő embernek, jó vezetőnek bizonyult. Megvolt benne az emberi szív ismeretének adománya. Ennek birtokában nevelte a szerzeteseit, akiknek olyan testvéri közösséggé kellett formálódniuk, mely készen áll Jézus Krisztus szolgálatára. A regulából látható, milyennek képzelte el Benedek a szentet. A szerzetes a szeretetből erőt merítve, a mindenütt jelenlévő szent Istentől ötvözve, az alázat és az engedelmesség szellemében, az imádságnak és a munkának él a közösségben. Az apát, az atyát és a jó pásztort testesíti meg. S mindent áthat a mértékletesség erénye és a megkülönböztetés készsége. Regulája annyi életbölcsességről, Istennel való töltekezésről és Krisztusnak olyan nagy szeretetéről tanúskodik, hogy 1400 esztendő folyamán a szerzeteseken kívül is megszámlálhatatlanul sok keresztényt magával ragadott. Benedek 547. március 21-én halt meg. Nagy Szent Gergely szerint a templomba vitette magát, és gyengeségében a tanítványaira támaszkodva állt ott. Kezét az ég felé emelte, így lehelte ki imádsággal a lelkét. A szerzetesek atyának, Isten egyháza legkiválóbb nevelőjének életéből a Nagy Szent Gergely által ránk hagyott dialógusaiban olvashatunk. Egy nap, írja Gergely, Benedek ott ült a kolostor előtt egy kőpadon és olvasott. Egy ariánus gót lovagolt fel a hegyre és átkozva, ütlegelve egy megkötözött embert hajszolt maga előtt. A gót név szerint Zella. Azt kívánta a parasztól, hogy adja neki oda elrejtett javait. A szegény ember nem tudott magán másként segíteni, hát arra hivatkozott, hogy mindenét Cassino apátjára bízta. A gót harcos ezért arra kényszerítette, hogy mutassa meg neki az utat Benedekhez. Amikor Zella megpillantotta a szentet, azt gondolta, hogy, amint az történni szokott, már a megjelenésével, a hangjával meg fogja rémíteni. Egyenesen odalovagolt hozzá, és követelte tőle a paraszt javait. Benedek, mint mindig, most is nyugodt maradt. Lassan fölemelte tekintetét,
Ránézett először a harcos

magasra, aztán a megkötözött parasztra. A gót megrendülten a földre rogyott. Benedek odaszúrította néhány társát. Megvendégelte Zellát a kolostorban, és csak búcsúzóul figyelmeztette. Óvakodjék attól, hogy védtelen embereket szorongasson. Megint kőpadján ült Benedek, amikor egy hírnök érkezett, és jelentette, hogy a gótok fejedelme Totila érkezik. Nem sokkal később fényes menet ért a kolostor kapujához az élen királyi öltözetű és viselkedésű férfi. De Benedek ahelyett, hogy üdvözölte volna az előkelő vendéget, ezt mondta neki. Tedd le, fiam, amit viselsz, mert az nem a tiéd. Igaza volt, mert nem a király érkezett, hanem csak a fegyver hordozója Riggó. Totila ugyanis ki akarta próbálni, vajon csak ugyan látnak-e a szent apát, ahogy a híre mondta, de néhány nap múlva csak ugyan felkereste Benedeket maga is. Amint a győzhetetlen hadvezér messziről megpillantotta a szentet, tisztelete jeléül leborult, és csak akkor kelt fel, amikor Benedek szeretettel fölsegítette. Sok rosszat teszel, mondta a szerzetesség atya szemrehányóan Itália Ariánus urának, és már eddig is sok rosszat tettél. Hagyj fel végre az igazságtalansággal. Bevonulsz Rómába, átkelsz a tengeren. 9 esztendeig uralmon leszel, de a 10. meghalsz. Ez a jövendőlés mindenestül beteljesedett volna, de Totila a szent imáiba ajánlotta magát, és mostantól kíméletesebben bánt a legyőzöttekkel. A szomszédos Vikováróban a kolostor a hanyatlás jeleit mutatta. Amikor az apát meghalt, a szerzetesek Benedekhez fordultak, hogy legyen az elöljárójuk. A szent remete vonakodott. Arra hivatkozott, hogy életmódjuk annyira eltér egymástól, hogy úgyse tudnának sokáig barátságban élni. Végül mégis teljesítette kérésüket. De hamarosan beteljesedett, amit előre megmondott. Az elkényelmesedett szerzetesek elviselhetetlennek érezték szigorú követeléseit, buzgalmát és csendes lényét, mely állandó szemrehányást jelentett számukra. Voltak, akik elhatározták, hogy elteszik láb alól. Mérget kevertek a poharába. De amikor az apát szokása szerint keresztet vetett rá, a pohár ketté hasadt. Benedek ebből megértette, hogy mi volt a szerzetesek szándéka. Nyugodt maradt és komoly. Legyen hozzátok, kedves testvérek, irgalmas a mindenható Isten, mondta. Miért akartok rosszat tenni nekem? Nem megmondtam előre, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Menjetek, keressetek magatoknak olyan elöljárót, aki nektek való. Ezzel visszatért a barlangba.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az embernek nem csak sok kérdése van, hanem önmaga is kérdés, mondta Carl Jaspers.

0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, a mai audiencia a szintén elmarad, ahogyan mondottuk, július hónapban a mindenkori szent atyák, a szent atya, a pápa szabadságol, úgymond, úgyhogy a jelenlegi pápánk és 14. Leó pápa méltó szabadságát üli, és az audiencia helyett egy pár gondolatot szeretnék megosztani a jelenlegi pápánkról. Ugye könyvek is, több könyv jelent meg róla, így sokan úgy is nevezik, hogy a remény pápája. És feltehetjük már a kérdést, hogy merre halad tovább a katolikus egyház. 2025. május 8-án Dominik Mamberti protodékán részéről elhangzott a híres és várva várt mondat egy csütörtöki napon, hogy van pápánk. De milyen pápánk lesz? Milyen pápánk van? Merre halad tovább a katolikus egyház? Sikerül-e folytatni Ferenc pápa reformjait? 14. Leó, akinek beiktatási szentmiséjét Róma püspökeként május 18-án vasárnap tartották 2025-ben, már első beszédében világossá tette, számára Ferenc pápa öröksége a minta. Lehet, hogy a külsőségek tekintetében elődjénél jobban ragaszkodik majd a tradíciókhoz, más stílust képvisel, kevésbé jellemzi az improvizáció, mint Ferenc pápát. Rendje az Ágoston rend elviekben nem számít olyan haladó szellemiségűnek, mint a jezsuita, de pontifikátusa mégis több tekintetben követheti a nagy elődét. Többek között a szegények felkarolását, vagy éppen a környezetvédelem iránti elköteleződést illetően. A legfontosabb feladata azonban az lesz, hogy megbékítse az egyházat. Közelítse egymáshoz a rendkívül megosztottá vált progresszív és konzervatív tábort. Amikor első pápai beszédében hidakról beszélt, erre is gondolhatott. A prevost évtizedekig szolgált püspökként Peruban, és így ötvözi az északi és a déli jellegzetességeket, egyfajta középutat jelent Ferenc pápa után. És miután pápává választották, Ferenc pápától eltérően nem egyszerű fehér ruhában jelent meg a hívek előtt, hanem tradicionális öltözékben. Ez a konzervatívoknak lehetett jelzés, első beszéde pedig a progresszívek számára jelenthet reményt, mert áthatotta a II. Vatikáni zsinat szellemisége. Szinodális egyházról tett említést, amely halad előre, békét és szeretetet keres, és mindig igyekszik közel lenni a szenvedőkhöz. Ez a mondata akár az argentin pápától is származhatott volna, de Prevost életrajzában is szerepel egy kitétel, ami a progresszíveknek lehet kedvező üzenet. Jó kapcsolatot ápolt ugyanis a perui Gustavo Gutierrezzel, aki a felszabadítási teológia atya, erről is már tartottam katekézist, mit jelent a felszabadítási teológia, és néhány héttel megválasztása előtt például megosztotta egy washingtoni püspök cikkét, amely bírálta az amerikai elnök deportálási kampánya által okozott nyomorúságot. 2018-ban az amerikai bíboros megosztotta a chicagói érsek bejegyzését is az akkori Twitteren, amelyben élesen bírálta az amerikai kormányzatot, amiért szüleiktől elkülönítve fogva tartanak illegálisan bevándorló gyerekeket. Tehát ezek a bírálatok mind reményt jelentenek, nem csak a progresszívek, hanem azok számára is, akik úgy vélik, hogy a világ egyre ridegebbé válik, az empátia már nem számít erénynek, mások nyomorúsága csak dühöt vált ki sokakból, és a befogadás is egyfajta szitok szóvá vált. Prevost azonban Ferenchez hasonlóan befogadó egyházat képzel el, amelyben mindenkinek helye van. Mindenkinek, aki az evangélium, a felebaráti szeretet szerint éli az életét, aki elfogadja mások véleményét, megpróbálja megérteni a másikat, mert ők a párbeszéd révén hídakat képeznek. 14. Leó úgy véli, sok ilyen hídra lenne szükség ahhoz, hogy a világ újra visszataláljon a normalitás útjára. Ebben szükség van az egyházra, de olyanra, amely valóban közel áll az emberekhez, és fontosnak tartja a missziós tevékenységét. 14. Leó alapvetően visszafogott, introvertált személyiség, udvariasan elutasította a média összes interjú kérelmét, az utolsó hónapokban inkább csak a vatikáni hírszolgálatnak nyilatkozott választása előtt. Néhány hónap vagy év múlva alig ha nem kiderül majd, hogy miért őt választották meg kétharmados többséggel a bíborosok, de az valószínű, hogy a nagy esélyes Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az első két szavazás után nem tudta növelni támogatóinak a számát. Parolin bíboros ellen lefőképpen az szólhatott, hogy az előkonklávén a bíborosok egyetértettek abban, hogy olyan pápát kell megválasztani, aki jó lelkipásztor is. Az olasz főpap Parolin azonban ezen a téren nem jeleskedett a vatikáni diplomáciai misszió tagjaként, és Robert Prevost, a jelenlegi pápánk megválasztása az Egyesült Államokban is ugye nagy meglepetést keltett. Szinte senki sem számított arra, hogy bejelentik a történelem első amerikai pápáját. A washingtoni bazilikában megszólaltak a harangok, miután 14. Leó nevét kimondták. Egyesek azt remélik, hogy az amerikai pápa egyesíteni tudja a rendkívül megosztott társadalmat az Egyesült Államokban. Az ország katolikusainak többsége ugyan tudjuk, hogy 2024-ben az elnök választáson Trumpra szavazott, ám a mém, amit a Fehérház is terjesztett, amelyen Trumpot ugye pápaként is ábrázolták, még a republikánusokat lelkesen támogató honfitársa körében is megütközést keltett. Bár ugye az amerikai elnök gratulált az új pápának, az amerikaiak egymásnak estek a közösségi médiában annak kapcsán, hogy mely áramlathoz sorolható majd az új pápa. Többen emlékeztettek arra, hogy Robert Prevost bíborosként többször is bírálatokat fogalmazott meg az amerikai államelnök migrációs politikájával kapcsolatban. És egy jobboldali aktivista, nevét most nem mondom, az összeesküvés elméletek híve például megjegyezte, hogy Leó pápa, ugye ő Trump ellenes, a nyitott határok híve, és totális marxista, akárcsak Ferenc pápa. És úgy fogalmaztak, hogy egy másik marxista báb a Vatikánban, ezt írta ez az aktivista. A társadalom egyesítésének tehát egyelőre nincs nyoma. De 14. Leó mégis a hídak embere lehet. A híd építéséhez, a társadalom gondolkodásának megváltoztatásához azonban idő kell. Nagyon sok idő. És ebben a műsorban és a következő műsoraimban is, kedves hallgatók, az új pápa életéről, mentalitásáról fogunk beszélni. Sok vele kapcsolatos kérdésre, ugye az csak a következőkben kaphatunk választ, és így arra is, hogy miben követi névadóját, 13. Leót és nagy elődjét, Ferenc pápát. Egy röviddal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Ferenc pápáról, az örökségéről, a remény pápájáról folytatom tovább a mai műsorunkat. Az audiencia helyet, ahogy tudjuk, a Szent Atya szabadságon van. Ferenc pápának az öröksége, ugye úgy is fogalmazzák sokan, hogy nagyon nehéz. Szinte szimbolikának is, szimbolikusnak is nevezhető, hogy Ferenc pápa húsvét hétfőn halt meg. Húsvét vasárnap bár fátyolos hangon kívánt boldog húsvétot a Szent Péter téren összegyűlt híveknek, mégsem sejthette senki, hogy ez lesz a búcsú a részéről. A pápa személyesen osztotta az Urbi et Orbi áldást egy hónappal azután, hogy kiengedték a kórházból, tehát Ferenc pápáról van szó. Fáradtnak és gyengének tűnt. Üzenetét, melyben tűzszünetet követelt Gázában, tudjuk, és aggodalmát fejezte ki a növekvő antiszemitizmus miatt, ezt az üzenetét ugye egy prelátus olvasta fel. És az Urbi et Orbi üzenet előtt néhány perc erejéig személyesen találkozott az amerikai alelnökkel, akivel nagypénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár beszélt hosszabban. És a találkozó az nagy feltűnést keltett. A 2019-ben katolizált amerikai alelnök, őt komoly fenntartásokkal ugye figyelték a Vatikánban. Figyelik, mindössze két hónap telt el azóta, hogy Ferenc pápa február 10-én az amerikai püspököknek írt levelében bírálta ugye az adminisztrációját az amerikai elnöknek a menekültekkel szembeni fellépése miatt. És Ferenc pápa akkor így figyelmeztetett, hogy idézem, ami az erőre épül, nem pedig az igazságra, és minden ember egyenlő méltóságára, az rosszul kezdődik, és rosszul végződik. Ferenc pápa 1936. december 17-én született, tudjuk, ő volt az első jezsuita, az első amerikai kontinensről érkezett pápa, és az első a 8. század óta, aki Európán kívül született. Tehát 1969-ben szentelték pappá, 73-tól 79-ig Argentina jezsuita tartományfőnöke volt, 98-ban Buenos Aires érseke lett, 2001-ben bíborossá nevezte ki Szent II. János Pál pápa, és ő vezette az argentin egyházat 2001-ben az argentin zavargások idején. 16. Benedek pápa 2013. február 28-ai lemondását követően a konklávé március 13-án őt választotta utódjává. Ferenc alázatosságáról, Isten irgalmasságának hangsúlyozásáról, a szegények iránti és a vallások közötti párbeszéd iránti elkötelezettségéről, béketörekvéseiről, valamint a környezetvédelem melletti kiállásáról volt ismert. Már pápává választása utáni első gesztusával jelezte, hogy másként viszonyul a pápaság intézményéhez, mint akár II. János Pál, akár 16. Benedek. Jó estét, így köszönt, majd néhány nappal későbbi vasárnapi szentmiséjén jó étvágyat kívánt a híveknek. Ezekkel az emberi gesztusaival hamar belopta magát nem csak a katolikusok, hanem a nem vallásos emberek szívébe is. Nem volt hajlandó az apostoli palotába költözni. Inkább a Szent Márta ház egyik szobájába húzta meg magát. Mindvégig az egyszerűség jellemezte, nem a pompa volt fontos számára, hanem az, hogy paptársai körében lehessen és közel maradjon a hívekhez. Tehát minden gesztusával jelezni kívánta, hogy elődeinél kevésbé formális módon viszonyul a pápasághoz. Haláláig igazi lelkipásztor maradt. Sosem tartotta magát nagy teológusnak, se tekintetben nem is akarta elődjéhez, 16. Benedekhez mérni magát,
mégis népszerűek voltak a vasárnapi szentírás magyarázatai. Tudjuk, kétszer járt Budapesten, 2021-ben részt vett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómisén a Hősök terén, és ahogy mondta, a kereszténység útja nem a siker ostromlása, és 2023 áprilisában több napot töltött el a magyar fővárosban. Pápaságának első éveiben programjának központi eleme a társadalom kirekesztettjei melletti kiállás volt. Menekültségválság idején határozottan állt ki a menekültek befogadása mellett. Az egyházon belül sokan elengedték a fülük mellett az intéseit, pedig a plébániákat is felszólította a migránsoknak a befogadására. Ám térségünkben nem sokat tettek eleget a felhívásának. Ferenc többször is bírálta a nacionalista és a populista erőket a menekültek befogadásának az elutasításáért. Legfőbb programjainak elemeit ismertetném most röviden, ugye a külpolitikájánál kezdjük. Többször is bírálta a jobboldali populizmus erősödését. Úgy fogalmazott, figyelmeztetett 2022-ben, hogy ne hagyjuk magunkat elbűvölni a populizmusnak a szirényeitől, akik az emberek valódi szükségleteit felszínes és gyors megoldással szolgálják ki. Nagyon sok tehát művei jelentek meg, ugye enciklikái, reformjai, a nyitottabb egyházat képzelt el, ezért is ösztökélte a helyi katolikus közösségeket, hogy szóljanak bele bátrabban az egyház életébe. Ugye az ökumenizmusa ebben 16. Benedek hagyományait követve javította a kapcsolatot az egyházakkal, az egyes egyházakkal. Ugye a szentélvatások is, számos szentélvatás fűződik a nevéhez. Ő emelte például a szentek sorában nagy elődjét, II. János Pál pápát, átalakította a pápa választó testületet, a bíborosi kollégiumot, amelyben már az általa kinevezettek dominálnak, 10 alkalommal tartott a bíborosokkal úgynevezett konzisztóriumot, és 163 bíborost kreált több mint 70 országból. A halálbüntetéssel kapcsolatosan és kijelentette, hogy nem lehet alkalmazni. Nők szerepét emelte ki az egyházban, azon kívül a pénzügyekkel is foglalkozott, többször kijelentette, hogy eltökélt szándéka véget vetni a korrupciónak, és természetesen a teológiája, az evangélii gaudium, az evangélium öröme apostoli buzdításában azt írta, hogy törekszik a missziós lendületre, a hit aktívabb megosztására, a világiasság elkerülésére, a szegények segítésére, társadalmi igazságosságra. A teológiát is ezek a témák határozták meg, már ezzel a konzervatívok egyre hevesebben ellenálltak. Na de hát egy megismételve a hagyományos katolikus tanítást hangsúlyozta, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttetik meg. Egy rövid dal után akkor megnézzük, hogy hogyan kezdődött a sede vacante időszaka. Tehát ezek után ugye nagy kérdés volt, hogy ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat, és akkor rátérünk a jelenlegi pápánkra. Maradjanak velünk, rövid dal után folytatjuk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Leó pápáról való elmérkedésünket. Úgymond ott hagytuk abba, hogy megérkezett a sede vacante időszaka. Nagy kérdés az volt, hogy hát Ferenc pápa reformjai után ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat. Ugye Ferenc pápa 2025. április 21-i halálát követően kezdődött meg az a Vatikánban az úgynevezett sede vacante, azaz üres szék időszaka. Ez idő alatt a Vatikánt átmenetileg papíron legalábbis a kamarása irányította. Kevin Farrell bíborosnak kellett foglalkoznia az adminisztratív és szervezeti ügyekkel, így részben az ő feladata volt az is, hogy a szentszéket felkészítse a pápa választó konklávéra. Az ír származású amerikai állampolgárságú főpap nem tartozik a Vatikán élvonalába, de több fontos feladatkört látott el: a világiak, a család és az élet dikasztériumának a prefektusa, a bizalmas ügyek bizottságának, a beruházási bizottságnak és a Vatikán városi állam legfelsőbb bíróságának elnöke, továbbá a vatikáni nyugdíjalap egyedüli kezelője. Ferenc dolgozó szobáját lezárták a halála után, a pápa holttestét a Sixtus kápolnába szállították, bebalzsamozták, felöltöztették, majd Ferenc pápa saját kérésének megfelelően egyszerű fakoporsókba helyezték. A felravatalozásra a halálát követő második nap került sor a Szent Péter bazilikába, és itt búcsúzhattak el tőle a hívek. Április 26-án szombaton temették el, búcsúztatásán a világ mintegy 130 küldöttsége, állam és kormányfők garmadája vett részt. Ugyanakkor a gyászmisét Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánja celebrálta. Beszédében Ferencet találóan a nép körében élő pápának nevezte. Kiemelte Ferencnek azt a gondolatát, amely szerint hídakat építsünk, és ne falakat. A kijelentésnek különös jelentőséget adott, hogy Ferenc pápa korábban bírálta ugye az amerikai elnököt, mivel az első elnöksége idején a mexikói határra falat építetett, a temetésén Donald Trump is részt vett. Tehát az az ember, aki csak falak építésére gondol, bárhol is legyenek azok, és nem hídak építésére, az nem keresztény, hangsúlyozta Ferenc pápa. És az amerikai elnök kapcsán még hozzátette, hogy ez nem az evangélium. Ezzel ugyan feldühítette az amerikai elnököt, aki úgy fogalmazott, hogy szégyenletes, ha egy vallási vezető megkérdőjelezi valakinek a hitét, de Ferenc pápa kitartotta a véleménye mellett, és az Egyesült Államok katolikus püspökeihez intézett levelében tömeges deportálásait súlyos válságnak nevezte, amely sok férfi és nő méltóságát sérti. Sok elődjétől eltérően Ferenc pápa végső nyughelyéül nem a Szent Péter bazilikát választotta, hanem a Santa Maria Maggiore bazilikát. Számos alkalommal imádkozott, például külföldi útjai előtt, ebben az 5. században épült Róma főpályaudvarához közeli templomban. A temetését 9 napos gyász időszak, úgynevezett novendiale követte. Ez idő alatt szentmiséket tartottak az elhunyt egyházfő lelki üdvéért, mindeközben zarándokok százezrei érkeztek Rómába, a világ minden tájáról. Ferenc halála után a bíborosok rögtön elindultak a Vatikánba, a túlnyomó többség már megérkezett Ferenc temetésére, néhány bíboros azonban csak a következő, április 28-ával kezdődő hét elejére úgymond futott be. Először tisztázták a legfontosabb kérdést, ugye megállapodtak arról, hogy május 7-én kezdődik a konklávé,
Valójában nem is a pápa választáson, a Sixtus kápolna kulcsa zárt falai között derült ki, hogy kik a legesélyesebb jelöltek, hanem ezeken az előzetes tanácskozásokon. Ugye az előkonklávékon a legfőbb cél az volt, hogy mindegyik bíboros szót kapjon, sokan közülük addig nem is találkoztak, nem ismerték egymást, hiszen Ferenc pápa alapvető célja volt, hogy a világ pereméről nevezzen ki bíborosokat, akiknek az egyházról alkotott véleményét még a Vatikánban sem nagyon ismerték. És azt találgatták most egymásról, hogy vajon kik lehetnek a többiek, az újak, a Ferenc emberei, hova sorolhatóak. Ugyanakkor nem csak a Szent Pál teremben ejtettek szót egyházat érintő kérdésekről, ugye a Szent Márta ház is fontos terep volt, mert itt szállásolták el a fő papokat, ebédnél és főleg vacsoránál a visszafogottabb bíborosoknak is jobban megerett a nyelvük. Az étrend egy kicsit szegényes volt, úgy utólag, ahogy mondták, megnyilatkoztak a bíborosok. Több főpap is egyértelműen jelezte, hogy arra számítanak, hogy akár már a második, vagy legkésőbb a harmadik pénteki napon felszállhat a fehér füst. Jean-Paul Vesco, francia bíboros, algíri érsek szintén úgy vélte, hogy hamar kompromisszumra juthatnak a bíborosi kollégium tagjai az új egyházfő személyéről. Az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke Angelo Bagnasco bíboros szerint bölcs döntés volt, hogy nem a lehető legkorábbi időpontra tették a konklávé kezdetét. Ugye ez május 6-a kedd lett volna, de a 16. Benedek korábbi döntése értelmében a konklávé már hétfőn elkezdődhetett volna, de sok bíboros szolgál az egyházban, és sokan nem ismerik egymást, és ahhoz, hogy együtt alkossunk képet a jövő egyházáról, szeretetre és időre van szükségünk, magyarázta a milánói napilapnak adott interjújában az Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke. Ugye a tanácskozásokon szó esett a pénzügyi helyzetről is, kiderült, hogy nagyon aggasztja őket is a pénzhiány, a bíborosokat. Nagyon sok témát megpendítettek, de látszott az előkonklávén már is, hogy ki az egyik nagy favorit, ugye Pietro Parolin államtitkár, akiről sokan úgy vélték, hogy a progresszívek és a konzervatívok számára is elfogadható jelölt lehet. Már Ferenc

ágynak. Jól lehet, ezt nehezen tudja garantálni a következő pápa, legyen bármennyire is integráló személyiség. És létezik egy mondás, aki pápaként érkezik a konklávéra, bíborosként távozik onnan. De ez azonban nem teljesen felel meg a valóságnak, mert 1939 óta például az esetek többségében inkább a nagy esélyeseket választották meg egyházfőnek, és így történt ez 12. Pius, 23. János, 6. Pál vagy 16. Benedek esetében is. Azt pedig már csak Ferenc megválasztása után tudtuk meg, hogy ő is a favoritok közé tartozott, függetlenül attól, hogy a 2013-as konklávi előtt a sajtóban kevesebbszer említették a nevét. A Szentszék abból indult ki, hogy a lejárató hadjárat legfőbb célja ugye bizalmatlanságot gerjeszteni Parolinnal szemben. Tehát meg akarják kérdőjelezni, hogy alkalmas-e a katolikusok 1,4 milliárd fős nyájának a vezetésére, és a lejárató hírek ugye az amerikai ultrakonzervatív katolikus oldalon jelentek meg, és a kampányok megtették a hatásukat, már Parolin hátrányai közé sorolták, hogy Ferenc pápa irányvonalát követni óhajtók bizalma némiképp megrendült benne. Parolint ugye a konzervatívok túl progresszívnek tartották. Ami Erdő Pétert illeti, ugye hát nagyon sokan találgattak az ő személyét illetően is. Az előkonklávén folytatott megbeszélések során nem feltétlenül javultak az esélyei az információk alapján, és az egyik könyvben, a Rónai Tamás könyvében, a 14. Leó pápáról, a Remény pápája című könyvében jegyzi ő ezt meg, de az első körben 10-1 néhány voksra számíthattak a támogatói, és az olasz lapok szerint a konzervatívok nem tudtak megállapodni egy közös, mindannyiuk által erősnek tartott jelöltben, néhányan kétségüket is fejezték ki, főegyházmegye érsekének karizmáját illetően. Ugyanakkor egyre többször említették Robert Francis Prevost nevét, bár némelyek az ő esetében is gyengébb karizmáját emelték ki, és a túlzott visszafogottságát kifogásolták. De nem csak róla esett egyre több szó, az olasz ferences szerzetes Pier Battista Pizzaballa, aki 2020 óta a jeruzsálemi latin pátriárka, szintén az esélyesek közé sorolódott, igaz az is megesett, hogy az ő esélyeit kisé túlbecsülte az olasz sajtó. Tehát az kedvenc jelöltek a Fülöp-szigeteki Antonio Taglie, az olasz Matteo Zuppi és a máltai Mario Grech volt. Taglie mögött a 80 milliós Fülöp-szigeteki közösség állt, és az őt támogatók alig nem azt várták tőle, hogy sikerülhet maga mögé állítania a harmadik világból érkezett főpapokat. Tehát mentek így a találkozások, majd aztán kulcsra zárult az ajtó. És ugye a legkésőbb 20 nappal a megüresedés után kell megkezdeni a konklávét. De erről, kedves hallgatók, majd a következő műsorunkban jövő szerdán fogok majd részletesebben beszélni, hogy hogyan is működött a pápa választásnak a szabályai, hogyan kerültünk a megválasztásra 14. Leó pápa személyével kapcsolatosan. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!